0: FM 107. Lakihegy Rádió.
1: Hello!

0: Hallgass minket online
1: lakihegyradio.hu.
2: Tudom, babám, foglalt a szívem, de túlságosan szépen kéred. Tudod, babám, nem kell ígéret, elég a szeret.

0: Balatonfüredi Rádió. Helyben a legjobb. A legjobb.
1: Halló, rendőrség. Igen. Itt van, bevettem egy utalatot. Nem tudom, szerintem nincs meg a önállóhoz.

0: a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is ti szóltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Laki Hegy Rádió. FM 107. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. A fotózás és a művészetek kedvelőit várja a Szigetbecsei André Kertész Fotómúzeum és Emlékház. A művész egyike azoknak a magyaroknak, akik a nagyvilágban sokkal híresebbek, mint itthon. André Kertész a 20. századi fotóművészet egyik legnagyobb alakja számára Szigetbecse jelentette a fiatalon otthagyott Magyarországot, mert gyermekkora boldog nyarait itt töltötte nagybátyjánál. A fotóművész 120 szignált képét küldte el a múzeumnak, és ide került halála után New York-i lakásából néhány bútor és személyes tárgy is. Az emlékház szívesen fogad csoportokat és osztályokat. Bővebb információkért és a nyitvatartási időkért keressétek a szigetbecse.hu oldalt. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
1: Ma választhatja meg az országgyűlés az MVVH vezető tisztségviselőit. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, akik az elmúlt hetekben részt vettek a vízszint növelő feladatokban az erőmű működtetése érdekében. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válsághelyzet idején. Bóka János, a fideszes képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztás korlátozásra. Ma választhatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés. Az elnök és a nyomozati elnök helyettes személyéről a délelőtt 9 órakor kezdődő ülésen dönthetnek a képviselők. Emellett várhatóan elfogadják az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását. Ennek értelmében szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Erdőtüzek pusztítanak Algéria északkeleti részén. Legkevesebb 12-en meghaltak és több tucatnyian megsérültek. Sok helyen még tart az oltás, az algériai elnök 3 napos nemzeti gyászt hirdetett. Minden kulturális ünnepség és sportverseny elmarad.
0: Időjárás.
1: Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos.
0: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Ébredj a Lakihegy Rádióval!
2: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Ne vásárolj többet, ne főzz többet, ne szedj többet, mint amennyit meg tudsz enni maradék nélkül. Olvasom a maradéknélkül.hu weboldalán, és hát nagyon durva számokat is látunk itt az élelmiszer hulladék a magyar háztartásokban tekintetében. Csak annyit mondok például, hogy 576 000 tonna élelmiszer hulladék évente, amelyből 197 ezer tonna tiszta pazarlás. Már csak kimondani is borzalmas ezeket a számokat.
3: Megdöbbentő, igen.
2: Igen, ugye tegnap már egy kicsit beszélgettünk erről, így kettecskén Bettivel, most viszont itt van velünk a vonalban Bogyó Lipai Laura, a Népik Maradék Nélkül programjának munkatársa. Őt kérdezzük, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: Mióta méri egyébként a Népik, hogy Magyarországon milyen mértékű az élelmiszer pazarlás?
4: A Népik 2016-ban indított el a maradék nélkül programot, és azóta rendszeresen mérjük a háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét.
2: Gondolom azóta, lehet, hogy depisek is vagytok egy kicsit így a szakemberek.
3: Biztos egész megdöbbentő számok jönnek, igen.
2: Bár egyébként azt is látjuk itt az oldalon, meg olvastuk korábban is, hogy 37% csökkenés azért látszik az élelmiszer pazarlásban az elmúlt 9 évben. Most ez nem tudom, hogy sok vagy kevés.
3: De ez a szám ennek ellenére is, igen.
2: Igen.
4: Igen, ez biztató. 2016 és 2025 között csökkent 37%-kal a pazarlás, és reméljük, hogy a későbbiekben is folytatódik ez a trend.
2: Na hát erről majd mindjárt mi is beszélünk, hogy mit tehetünk mi, bár tegnap ugye mi már azért pedzegettük Bettivel ezt a témát, és megmondom neked őszintén, hogy én így mondtam is, hogy olyan furcsa világban élünk, hogy technikailag már nagyon fejlődünk, meg tegnap elmentem egy bevásárlóközpontba, ahol egy robottól kérhettem egy kávét, amúgy nem kértem, de meg lett volna a lehetőség. Miközben Covid idején Györfi Pál azt tanította nekünk, hogy kell kezet mosni, most meg arról beszélgetünk, hogy ne pazaroljuk az élelmiszert.
3: Hát amire azt gondolnánk, hogy ezek ilyen alapdolgok.
2: Igen, na de térjünk vissza az eredeti témához. Az milyen céllal méri a Népik az élelmiszerpazarlást, és hát ugye arról már tulajdonképpen így említést tettünk, hogy az elmúlt évtizedekben milyen változás történt a tekintetben.
4: Igen, elsődleges célunk a szemléletformálás volt az indulás óta, illetve számszerűsíteni szerettük volna magát a problémát, illetve nyomon követni, hogy van-e változás, milyen irányú a változás, de 2020 óta EU-s tagállami kötelezettségünk is, hogy jelentsük az élelmiszer hulladékadatokat az országból, aminek a háztartási szektorból a Népik tesz eleget.
2: Egyébként hogyan lehet? Most nyilván nem kell belemenni a részletekbe, csak hogy így mi átlag civil emberek is megértsük.
3: Gyakorlatban hogy képzeljük ezt?
2: Igen, hogy hogyan lehet ezt mérni? Ugye talán azt olvastuk tegnap, hogy vannak családok, akik ugye jelentkezhetnek erre, és akkor úgy akár lehet mérni ilyen formában?
4: Így van, lehet jelentkezni, akár egyébként most is egész évben.
2: Komolyan?
4: A maradéknélkül.hu oldalon keresztül el lehet érni minden fontos információt. A mérés úgy néz ki, hogy egy héten keresztül kell a háztartásoknak hulladéknaplót vezetni. Itt fel kell jegyezniük, hogy milyen élelmiszerek kerülnek a kukába, a komposztba, mit adnak az állatoknak, hogyha van erre lehetőség, illetve azt is, hogy mennyi kerül, milyen okból kerül kidobásra, illetve nagyon átfogó kérdőíveket is kell kitölteniük a résztvevő családoknak. Egyrészt nekünk ez nagyon hasznos az adatok miatt, másrészt én azt gondolom, hogy a családok is sokat tanulhatnak a saját szokásaikról az alatt az egy hét alatt. Én is minden évben részt vettek a felmérésen, és látom, hogy hol a hiba, hol csúszik el egy-egy hetemnek a tervezés.
3: Hát ez nekik is egyébként egy jó tanulság, és melyek egyébként a leggyakoribb okok, amelyek miatt az élelmiszer a kukában landol? Mi ugye pont beszéltük Szandival, hogy talán sok esetben a túlvásárlás.
4: Igen, évek óta egyébként ugyanazok az okok, és a leggyakoribb egyébként az, hogy megfeledkezünk a megvásárolt élelmiszerekről, és bent maradnak a hűtőbe, így megromlanak, de jelentős az is, igen, hogy többet vásárolunk, vagy túl sokat főzünk, és végül nem kerül elfogyasztásra.
2: Igen, magamra ismerek egy kicsit egyébként, de...
3: Néha picit mindenki.
2: De igen. Egyébként tényleg már csak azért is jó erre jelentkezni, amit tényleg, ez is egy önismeret valahol minden, hogy amit észre sem vesz az ember, hogy mit csinálnak mindnap az élet különböző területein, itt most egy picit rákerül a fókusz. Mit tanácsolsz, hogy elkerüljük az élelmiszerpazarlást? Most nyilván nem akarok ilyen idilli állapotot előidézni, hogy egy csettintés is megoldjuk, de azért apró lépésekben el lehet kezdeni.
4: Igen, ó, rengeteg tippünk van, a maradéknélkül.hu-t nagyon ajánlom, illetve az Instagram és Facebook oldalunkat is. Minden nap szinte osztunk meg hasznos praktikát. Amit legfontosabbként emelnék ki, az a tervezés fontossága. Nézzük át a hűtőszekrényünket, a kamránkat, és a közeli lejáratú termékek alapján tervezzük meg a következő pár étkezésünket. Gyakran úgy is szoktuk mondani, hogy vásároljunk a hűtőszekrényünkből, mondjuk a hónap végén nagyon jó lehet, akár spórolási szempontból is, de az ilyen pazarlás csökkentése érdekében is nagyon jelentős ez a szokás. Aztán, amikor nézzük ezeket a termékeket a hűtőben és a kamrában, nagyon fontos különbséget tenni a lejárati dátumok között, mert kétfélével találkozhatunk a termékeken, és ebben nem mindenki van tisztában. A gyorsan romló termékeken, amik jellemzően a hűtőpultokba veszünk meg, a hűtőpultokból veszünk meg, fogyaszthatósági idő van. Itt nem érdemes a lejárati idő után kockáztatni, és megpróbálni elfogyasztani például a túrót, a húsokat. Ide tartozik egyébként a legtöbb tejtermék és hústermék, mert egészségügyi kockázattal járhat ezeknek az elfogyasztásra. Itt vásárlás során is érdemes arra figyelni, hogy ezekből csak annyit vegyünk, amennyit el tudunk fogyasztani a lejárati idő végéig. A boltba is nézegessük a termékek címkét. Ezzel szemben a minőség megőrzés idejű termékek, a tartós termékek, azok a lejáratot követően is egyébként felhasználhatók, hogyha bontatlanul megfelelő körülmények között vásároltuk. Szerintem sokan magukra ismernek, hogy megvesznek mondjuk egy akció idején 5-10 kiló lisztet, vagy cukrot, tésztát, és ezek lejárnak. Viszont nem kell instant kidobni, hogyha mondjuk egy kamratakarítás során észrevesztük, hogy a dátumon túlléptünk, hanem még néhány hónapon belül ezek felhasználhatók. Ehhez egyébként a Maradék Nélkül honlapján található egy lejárati útmutató is, amiben összegyűjtöttük, hogy mennyi ideig javasolt még felhasználni a lejárt minőségmegőrzési idejű termékeket. Ez nagyon hasznos lehet ilyenkor. Aztán, ha még a boltnál maradunk, az akciók esetében ugye fontos ezt figyelembe venni, hogy a fogyaszthatósági idejű termékeket, hogyha akciósak, és általában ugye közeli lejáratú termékek szoktak akciósak lenni, például a hűtőpult környékén, akkor csak annyit vegyünk, amennyit biztosan fel tudunk használni. A tisztelésre is érdemes odafigyelni, hogyha kétfős a család, akkor nem biztos, hogy érdemes a bár egység árban olcsóbb, de nagy méretű kukoricakonzervet megvásárolni, hogyha amúgy nem fog elfogyni. Ha már megvettük, akkor egyébként jó megoldás lehet a fagyasztás is, akár a kenyér, a sajt, vagy a konzervek esetében is, de mondjuk ha vajat akciósan veszünk, és sok marad, azt is le lehet fagyasztani.
2: Wow, na például ezt nem is tudtam.
3: Igen, az én utóbbi... a konzerveket sem tudtam például, hogy ezt is bele lehet.
2: Hát igen, most
3: sajtkenyér az igen.
2: Mondhatnám, hogy én ilyet nem csinálok, de valójában, de tehát, hogy mi is kinyitjuk mondjuk a nagy konzervet, és mit tudom én, igen, egy kukoricát, és ez a majd holnap igen, megesszük, majd holnap belerakom.
3: Nem tudod hűtőben azért tartogatni sokáig.
2: És a majd holnapból az lesz, hogy felnyitom a tetejét, és már penészes alattam.
3: Igen.
4: Igen, egy-két napnál sajnos nem érdemes tovább nyitva tartani a konzerveket, érdemes átszedni egy másik tárolóba, és akár a fagyasztóba is azonnal berakni. Például a paradicsomszósz szerintem nagyon gyakori ilyen, hogy egyébként nem kell annyi az ételbe, vagy tényleg valahogy megmarad, és ezt én rendszeresen a fagyasztóba tárolom, és tényleg semmi minőségbeli változás nem lesz a fagyasztás során.
2: Na, ezek, amiket most elmondtál, erre utaltam az előbb, hogy tényleg a józan paraszt észre ki lehet ezt találni, csak egyszerűen a rohanó világunkban tényleg nem figyelünk ilyen dolgokra. Na, jöjjenek ezek a hát elrettentő számok, ugye itt már beszéltünk nagyjából arról, hogy éves szinten csak Magyarországon mennyi élelmiszer kerül a kukába, de ez mit jelent főre, per főre leosztva, mert úgy azért szerintem többen a szívünkhöz kapunk.
4: Igen, csak a háztartásokban fejenként 61 kg élelmiszer hulladékot termelünk átlagosan évente.
2: Hú, mi akkor alálőttünk, mert mi 30-at mondtunk, de akkor 60.
3: Igen, akkor 60. Az
4: a helyzet, hogy ez a teljes élelmiszer hulladék mennyiség, ennek jelentős része egyébként nem elkerülhető élelmiszer hulladék, ilyen például a tojáshéj, a zöldségek héja, vagy a hűtőolaj. Amit ennél jóval fontosabb megemlíteni, hogy nagyjából a harmada, 34%, ami teljesen elkerülhető lenne, ez a tényleges pazarlás.
2: Aha.
4: 2025-ös adat alapján 21 kg fejenként. Ha ezt országos szintre felszorozzuk, akkor ez 197 000 tonna pazarlásnak felel meg. Ami szerintem sokkoló, hogyha átvágyuk abba, hogy ebből a mennyiségből, ebből csak elpazarolt mennyiségből 365 000 ember tudna jól lakni egy teljes éve keresztül. Ez nagyjából Miskolcnak a lakossága.
2: Igen, ha az ember
3: ezt így ijesztő adat.
2: Hú, oké, na hát még nem késő nekünk is egy kicsit változtatni. Mm. Egyébként én közben itt nézegetem a maradéknélkül.hu-t, és elképesztő jó infók vannak rajta, a heti menü, különböző zöldségekből, paprikákból, recepten keresztül, úgyhogy szerintem gyakoribb látogató leszek itt a weboldalon, de menjünk tovább, hogy beszéljünk már arról egy picit, hogy amúgy nyilván azért alapvetően tudjuk erre a választ, de hogy te mit mondasz, miért akkor a baj, hogy ennyi élelmiszer kerül a kukába?
4: Igen, az élelmiszerpazarlás egy jelentős társadalmi, etikai, gazdasági és környezetvédelmi probléma, szóval nagyon összetett a helyzet. Ha csak környezetvédelmi szempontból nézzük, akkor a világviszonylatban nagyjából 4,4 milliárd tonna szén-dioxiddal egyenértékű károsanyag kibocsátás keletkezik az élelmiszer hulladékok lebomlása miatt. Ez nagyjából a globális szén-dioxid kibocsátásnak a 10%-a. És ugye itt rengeteg fölöslegesen megtermelt élelmiszer kidobásáról van szó, ami a környezetvédelmi és a gazdasági szempont mellett a vízhasználat, a földterületek csökkenése és a feleslegesen felhasznált egyéb erőforrásoknak a nagy költsége is felmerül ennél. Ugye nagyon sok mindenbe beleszól az, hogyha kidobunk egy szelet kenyeret.
2: Ebben egyébként tényleg az ember bele sem gondol, mert bevallom őszintén, hogy szerintem sokunkban, amikor kidobjuk, nyilván van egy rossz érzés, de szinte mindig az jut eszünkbe, hogy mert valahogy ezt még a mi szüleink így belénk nevelték, hogy bezzeg Afrikában megéheznek a gyerekek. És akkor így ennyi, de hogy ezen, ez igaz is természetesen, igen. De hogy a másik meg, hogy még számos más ezer oka van, hogy miért ne pazaroljunk. Egyébként, ha már itt tartunk, arról van esetleg bármilyen adat, hogy nagyjából, és itt most hát akár élelmiszer tekintetében, de akár anyagi tekintetben mennyit lehetne spórolni háztartásonként, hogyha tudatosabban vásárolunk élelmiszert.
3: Akár tényleg bevásárlólistával menni.
2: Meg ahogy mondtad, ugye megtervezzük mondjuk hát a heti menüt.
4: Igen, a magyar lakossági szinten 346 milliárd forint veszteséggel kell számolni.
2: Jézusom!
4: Ez családokra leosztva nagyjából 144 000 forint évente. Uh-huh. Azért azt gondolom, hogy lehetne ezt a pénzt máshova is tenni.
2: Hát, mint a kuka. Igen, igen. Most gyorsan itt nem vagyok túl erős matekból, de hogy akkor az mennyi? Az 12 000 forint havonta, vagy hülyeséget mondok? 144.
4: Kicsit több, igen, kicsit több, mint 13 000 körülön.
2: Aha, tehát hogy akkor havi mondjuk egy 10-es.
4: Egybe van felett, meg tudnánk spórolni.
2: Pontosan, igen. Na hát, azt hiszem, hogy van mind elgondolkoznunk nekünk is, meg a hallgatóinknak is. Én továbbra is nagyon-nagyon ajánlom a maradéknélkül.hu-t. Egyrészt egyébként gyönyörű a weboldal, másrészt elképesztő hasznos információk vannak
3: sok
2: benne.
3: Sok hasznos ötlettel.
2: Főleg házi asszonyoknak egyébként, igen. Vagy hát azoknak a családtagoknak, akik otthon főznek. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Bogyó Lipai Laurának, a Nébih Maradék Nélkül programjának munkatársának, a munkát is, az interjút is, ezt a gyönyörű weboldalt, meg közösségi oldalakat is, úgyhogy köszönjük szépen, sokat tanultunk.
3: Köszönjük szépen.
2: Szép napot, szia!
4: Szép napot,
2: szia!
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: vettem össze.
1: Indulj velünk a munkába. Süss fel nap a Lakihegy Rádióban.
2: Nem, hogy kérdés, hogy

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Teljes terjedelmében égett egy autómosó csütörtökre viradóra Szigetszentmiklóson. A Szilvás utcában nem sokkal éjfél után csaptak fel a lángok. A helyszínre a Szigetszentmiklós és a fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a Pest vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat egységei vonultak ki. Csámpai Attila, a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, a csaknem 100 négyzetméteres épületet áramtalanították, majd több vízsugárral körülhatárolták, és egy órán belül megfékezték a tüzet. Hozzátette, az oltás során két motorkerékpár megsemmisült, három gázpalack felhasadt és több autógumi is lángra kapott. A tűzoltók az utómunkálatok során hőkamerával is átvizsgálták a területet, a tűzben senki nem sérült meg.
6: Helyszínre nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, itt Szigetszentmiklóstól, fővárostól hivatásos egységek. Tűzoltóknak első feladatuk az volt, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését, tehát ezt körül kellett határolni, hogy a tűz további épületeket, illetve további területeket ne veszélyeztessen, és ezt követően pedig több vízsugár segítségével eloltották a lángokat, majd átvizsgálták a teljesen kiégett épületeket. Szerencsére személysérés nem történt, legalábbis ott az épületben nem tartózkodott senki.
5: Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Németin. A program reggel 8 órakor kezdődik a gyülekezővel és a nevezéssel, majd 9 órakor traktoros felvonulás indul a település utcáin. A menet a Halászi, a Széchenyi, a Hunyadi, a Haraszti, a Toldi és az Árpád utcán, valamint a főúton halad végig. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a megnyitót követően akadály, tolató és gyorsulási versenyen mérik összetudásokat a résztvevők. Télben a helyi főzőcsapatok ételeiből tartanak ebédet, majd légi bemutató is színesíti a programot. A díjkiosztás után a Turner Retro Band ad koncertet, a napot pedig Retro Disco zárja. A rendezvény műsorvezetője Abaházi Csaba lesz. A Traktorfesztivál augusztus 29-én szombaton várja az érdeklődőket a Alsó-Németin.
7: Rögtön ideje korán reggel, tehát érdemes korán kelni, ugyanis reggel 9-tól már a felvonulás veszi kezdetét, és 10 óra 30-tól pedig különböző ügyességi versenyek, gyorsulási akadály, illetve tolató versenynek lehetnek majd a nézők szem és fültanúi, de természetesen az elengedhetetlen vidéki hangulat és ételek, italok is rendelkezésre állnak.
5: Újra vízi programot rendeznek Szigetszentmiklóson. A nagy sikerű korábbi eseményt követően augusztus 29-én ismét a folyó és a vízi élet kerül középpontba. A résztvevők hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak a programhoz. Az esemény helyszínén a Szigetszentmiklósi hajókikötőben az italszerviz és a DJ is a kikötőbe költözik, így a szervezők szerint gördülékenyebb lesz a kiszolgálás és a nagyobb hajók is kiköthetnek a mólónál. Kis Roland, az esemény főszervezője rádiónknak elmondta, a program szárazföldről is látogatható, a részvétel pedig ezúttal is ingyenes. Az esemény augusztus 29-én szombaton déltől este 8:30-ig tart.
8: Most azért olyan szempontból variálódik a dolog, hogy nagyon-nagyon macera volt ezt így kezelni. Mind a staffot, mind a DJ-ket, mind az ételeknek, italoknak az utánpótlását ki a vízre, úgyhogy picit a helyszínen változtattunk, és akkor nem ponton hajón leszünk kint a víz közepén, hanem kivittük a Szigetszentmiklósi hajókikötőbe a felszerelést, a setupot gyakorlatilag, és ott lesz az italszerviz, ott lesznek a DJ-ek, és akkor kvázi a kikötő előtt a vízfelületen lehet gyülekezni. Bárki csatlakozhat, száppal, kajakkal, hajóval.
3: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit Dunaharasztin. A rendezvény augusztus 28-án pénteken este 6 órától kezdődik a Laffert Kúria kertjében. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak a rajzfilmekből jól ismert slágereket adják elő, hanem tematikus kvízt is vezetnek. Az este folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajana, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangzanak el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kishableány és az Anasztázia. A programról további tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, illetve a dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Ez a Süspel nap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
0: Somogyi

Jönnek is a legfrissebb közlekedési információk itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Jelenleg arra hívja fel a figyelmet az Útinform, hogy erősödik a reggeli forgalom az M1-es autópályán Herceghalom és Bicske között, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszon az M0-as autóúti csomóponttól befelé is jelenleg torlódás tapasztalható, de azért péntek reggel van, ilyenkor egyébként még iskolaidőben is jobb egy picit a közlekedési helyzet. Most ráadásul pedig tulajdonképpen ez az utolsó péntek, amikor még tart a nyári szünet, hiszen jövő héten szeptember 1-e van kedden. Térségünkben is azt látom, hogy azért

Jó hallgatónak, én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, ez pedig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Augusztus 28-a péntek reggel van, az Ágostonok, illetve az Alfredok ünneplik a mai napon a névnapjukat, Isten éltessen titeket. Na és ahogy megszokhattátok, nézzünk is néhány jeles évfordulót, ami augusztus 28-ához kapcsolódik, illetve megnézzük, hogy kik is a mai szülinaposaink. Például ma van egyébként, mivel Ágoston névnap van, Szent Ágoston ünnepe. Szent Ágoston katolikus egyházi író, filozófus volt, az ő halálának az emlékére hívják ezt a napot Szent Ágoston ünnepének. Lelkesen tanulmányozta Platón és a neoplatonisták munkásságát, később figyelme a Biblia vizsgálata felé irányult, aztán pedig kereszténnyé vált. Életművéből táplálkozik a középkor ideológiája, és hatása szinte napjainkig érvényesül. És ma van ezen kívül a kőolajtermelés és a modern bányászat születésnapja. Csak nem 5 hónapig elhúzódó, ám kitartó munka eredményeként a 21 méter mély kőolajkút száján kibudjant a fekete arany. Edwin Laurentin Drake a Pennsylvania Rock Oil Company-val 1858 májusában kötött szerződése értelmében Titusville mellett megszervezte a fúrásokat. Közel egy évi előkészület után, aztán 1859. április 1-én elkezdődött a munka, amely eredményeként augusztus 27-ről 28-ra virradóra a 21 méter mély lyuk száján kibudjant végre tehát a fekete arany. Ez a nap lett a kőolajbányászat születésnapja. Drake a tragikus sorsú felfedező később visszatért New Yorkba, ahol pénzét a tőzsdén viszont elvesztette. Elfeledve a legnagyobb nyomorban halt meg végül 1880-ban. Aztán 1934-ben az első kút fúrásának a 75. évfordulóján Titusville-ben felállították Drake szobrát, hogy ezzel tulajdonképpen egy emléket állítsanak a kőolaj hősének. A fekete aranyat már az ókorban is ismerték. Hérodotosz megemlékezik egyébként egyik művében róla. Aztán 63 évvel ezelőtt indult el a Malév első Európán kívüli járata. Az IL-18 típusú gép repült Athénba, illetve Kairóba. A Budapest-Athén-Kairó útvonalon közlekedő menetrend szerint a járat hetente egyszer indult. Budapestről tehát Athénba, illetve Kairóba minden kedden, Kairóból, illetve Athénból pedig szerdán érkezett Budapestre. A repülőgép egy 4 légcsavaros gázturbinás, ahogy említettem, IL-18-as típusú 89 személyes gép volt, a menetidő pedig 2 óra 20 perc volt nagyjából Budapest és Athén között. Aztán 78 éves lett a mai napon Dan Serafin, a Chicago zenekarnak a dobosa, Isten éltesse sokáig. És nem csak ő ünnepel születésnapot a mai napon, hanem Jack Black is, amerikai színész, illetve szinkron színész, komikus és zenész. Barátjával Kylie Gaysszel közösen alkottak egy félig komédia, félig rock duót, a Tennessee Idus Deet. Ismertebb filmjei egyébként a Kábelbarát, a Narancsvidék, vagy akár a Nagyon nagy ő, de ha egy jó filmet akartok még nézni, ami, hát most úgy mondom, hogy jó film, hogy szerintem nem volt rossz a maga kategóriájában, mert egy vígjáték, annak akkor az a címe, hogy az Anaconda. Nem egy horrorfilmre kell készülni, hanem tulajdonképpen egyébként egy vígjátékra. Kicsit haja az a korábbi Anakondára, ami ugye azért inkább ugye egy horrorfilm, amiben ugye J.Lo játszik, de annyit azért hozzátennék, hogy ebben az új Jack Black-es Anakondába is a végén egyébként, talán nem mondok el nagy spoilert, de megjelenik Jennifer Lopez, de ez alapvetően inkább azért vígjáték típusú. Jó, mondjuk azért van benne egy-két, mondjuk akár véresebb rész, de itt nem a horrorra mennek rá, hanem sokkal inkább a vígjáték részére, és ez egy új film, én szerintem 2025-ös lehet, de az is lehet, hogy 26-os. Aztán menjünk is tovább, mert 30 évvel ezelőtt vált el Károly angol herceg és Lady Diana Spencer. 1992. december 9-én költöztek szét, aztán pedig később 1996. július 15-én aláírták a válási papírokat, augusztus 28-án pedig 96-ban hivatalosan is kimondták a válást. És akkor még egy picit a szülinaposokhoz visszakanyarodva, 44 éves lett
a mai napon Leanne Rimes, amerikai énekesnő, színésznő. 2000-ben a Sakáltanya című filmben szerepelt, a filmzene meghozta a nagy áttörést Európában is. A Can't Fight the Moonlight az év egyik slágere lett, ezt követően pedig sorra jelentek meg az énekesnő albumai, sikert sikerre halmozva. Szerint

szerintem nagyon kevés az ember, aki nem látta a Sakáltanya című filmet, és talán még kevesebb, aki nem szereti, mert szerintem tényleg egy nagyon-nagyon jó film lett. Végezetül pedig 2 évvel ezelőtt hunyt el Dobrai György, Balázs Béla díjas filmrendező, producer, operatőr, író, a Szerelem első vérig és a Gólyamese fűződik az ő nevéhez, 2024. augusztus 28-án hunyt el. Ezek voltak már a mai évfordulóink a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az Egyenes az út című dallal megyünk tovább, aztán pedig jövök is vissza, és megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. Maradjatok velem a folytatásban is!

Egyenes az út című dal itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában a Sűsfelnapban, péntek reggel van, augusztus 28-a, én még mindig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Nézzük is meg, hogy ma reggel milyen témákkal foglalkozunk. 7 óra után mutatunk majd nektek egy részletet a Mozaik című közéleti magazin műsorunkból, mert hogy a Mozaik egy pici változáson ment át. Egyébként ez a műsor minden vasárnap jelentkezik itt a Lakihegy Rádióban, és most Bredák Szandi és Patek Edi kolléganőm felváltva készíti ezt a műsort, és arra gondoltunk, hogy egy pici ízelítőt azért hozunk majd nektek, hogy miről is lesz szó majd most vasárnap ezen a hétvégén a Mozaik című közéleti magazin műsorunkban. Aztán pedig Buckatavi zsibvásár lesz ismét holnap, augusztus 29-én Szigetszent Miklóson a Buckatónál. Korábban Gyurcsik Józseffel beszélgettünk, és 7:30 és 8 óra között abból a beszélgetésből hozunk majd egy rövid kis részletet, hogy kicsit felelevenítsük, hogy mire is lehet számítani, akinek még esetleg ismeretlen ez a Buckatavi zsibvásár, vagy még esetleg sosem voltatok. Érdemes akkor kilátogatni, 7:30 és 8 óra között viszont jövünk a részletekkel. Aztán képzeljétek el, 8 óra után egy tök jó kis gyerekzenekart hívunk majd telefonon, mert a Tom Peti ezen a héten vasár nap fellép a Dunaharaszti Városnapok alkalmából, ráadásul 10:30-kor, azért is tudom ennyire jól az időpontot, mert hogy mi is tervezzük egyébként, hogy a gyerekekkel lehet, hogy kilátogatunk majd, és őket hívjuk 8 óra után telefonon. Én nagyon izgatott vagyok, mert egyébként jó pár dalt szeretünk tőlük, viszont megmondom őszintén, hogy igazán nem tudok sokat a zenekarról. Van ugye az a tipikus számolós daluk, a kisgyermekes szülők biztosan tudják, hogy az egészen konkrétan miről szól, és nagyon sok gyerek szereti. Nekem is, amikor az a dal szól, akkor a gyerekek is számolnak az ujjaikon. Szóval nagyon kíváncsi leszek arra, hogy egy picikét többet megtudunk most végre magáról a zenekarról, úgyhogy 8 óra után Tom Petivel telefonos interjú. Aztán pedig utána megyünk is tovább, mert hogy vendégünk lesz majd Schmidt Vanessa kolléganőnk 8:30 után, mert Vani múlt héten nyaralni volt, és egy egészen érdekes szituációba keveredett a repülőtéren, ezt fogja nekünk majd elmesélni. Aztán pedig Vani nem érkezik egyébként teljesen egyedül, mert hogy lesz egy látogatónk itt a Lakihegy Rádióban. Kónya Benedek, ő most érettségizett, és nagyon érdekli a rádiózásnak a világa, az is lehet, hogy a későbbiekben még gyakornokunk is lesz, de valószínűleg egyébként egy beszélgetésre is be fog ülni majd 9 óra után, legalábbis nekünk ez a tervünk Szandival, hogy egy picit mesélj el, hogy őt mi vonza a rádiózásban. Itt vagyunk tehát a mikrofonok mögött délelőtt 10 óráig Bredák Szandival. 0620 95 95 107 Viberen elértek minket, hogyha bármelyik témánkhoz szeretnétek hozzászólni. Most pedig Kelly Clarkson dalával folytatjuk a Sűsfelnapot, az ébresztő műsorunkat, 7 órakor pedig jönnek a legfrissebb hírek. Maradjatok velünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a hetedik hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus prémiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Ősszel kerül parlament elé a klímatörvény. Új nevet kapott az Ontáriótó. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelölést a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. Már csaknem 470 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. A két napja történt szerencsétlenséget egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A hatóságok újabb árhullámtól tartanak, mert a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat Donald Trump. Az elnök rendelete azonnal hatályba lépett. A Fehérház azzal indokolta a döntést, hogy a tóvizének legnagyobb része és legmélyebb pontjai az Egyesült Államok területén találhatók. Az Ontario tó az 5 nagy tó egyike, partján Kanada és az Egyesült Államok osztozik. A döntésre reagálva Mark Carney miniszterelnök közölte, hogy Kanada továbbra is az eredeti nevet használja.
6: Időjárás.
7: Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
6: és Somogyi Be.

0: Közlekedési információkkal folytatjuk a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. A 44-es főúton Nyárlőrinc és Lakitelek között két személygépkocsit között össze. A 22-es kilométernél a forgalom jelenleg a félpályán halad. Aztán nézzük meg azért egy picit közelebb is, hogy mi a helyzet itt a Csepel-szigeten. Én úgy látom, hogy a szokásos péntek reggeli forgalom van, még akkor is, hogyha egyébként tart a nyári szünet. Egyébként azért élénk a forgalom a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán, illetve a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakaszán tudtok egy picit lassabban autózni, de az sem annyira vészes, ott is folyamatosan lehet még autózni. Aztán élénk a forgalom az 51-es úton és Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába, illetve Taksony és Dunaharaszti között az 510-es úton is van egy picike torlódás, de nem annyira jelentős, folyamatos a haladás. Jól autózható viszont a gyártelepi hévátjáró, valamint Szigethalmon a műúton is teljes egészében jelenleg én úgy látom a térképen, hogy jól tudtok autózni. Balesetről itt a térségünkben szerencsére nincsen információnk. Ha viszont ti megosztanátok bármilyen infót a közlekedéssel kapcsolatban, akkor azt Viberen megtehetitek. Jönnek is az elérhetőségek, mindenkinek jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
5: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süsfelnap. Szép napot kívánunk minden hallgatóinknak, minden hallgatónknak pontosabban. A mikrofonok mögött Somogyi Betty és Bredák Szandi. És bizony, hát már ezt többször említettük, hogy kicsit átváltoztak itt a műsor struktúrák, például olyan tekintetben, hogy a Mozaik című közéleti magazin műsorunkat, hol Patek Edina kolléganő, hol pedig én készítem. Vasárnap délután 2 órakor lehet a teljes adást meghallgatni, különböző témákkal kapcsolatban jövök majd most is. Például az Aries Nonprofit Kft-nél jártam, azon belül is Viola Károlyné Zsuzsával, az igazgatóval beszélgettem, ugyanis augusztus, azt hiszem elsején, pontosan elsején volt egy poszt a Facebook oldalon, illetve tájékoztatás arról, hogy miért kell lekapcsolni a központi locsolórendszert tulajdonképpen a városban, majd egyébként pár napra rá újra vissza lehetett kapcsolni. Szerintem azt senkinek nem kell bemutatni, vagy különösebben részletezni, hogy milyen vízhiányos időszakon vagyunk túl, és hát nyilván itt az Aries Nonprofit Kft-nek is volt ezzel bőven feladata, illetve a városvezetésnek is. Erről is lesz majd szó a Mozaik című műsorunkban. Ebből a beszélgetésből most egy részletet hoztam nektek. Két aktuális és fontos témáról. Augusztus elején a közösségi oldalán az Ariesnek egy tájékoztatás került ki a közterületi öntözőrendszerek működéséről. Vízkorlátozásról volt szó. A vízkorlátozás kapcsán milyen helyzet alakult ki Sziget-Szent Miklóson, és miért volt fontos a gyors intézkedés, mert hogy elég gyorsan kellett intézkedni. Azt gondolom, hogy a hallgatóink azért nyilván valamennyire tisztában vannak ezzel, hiszen ez országos hír volt, illetve hát közösen is kellett azért tennünk, hogy hamar vége legyen ennek a korlátozásnak.
6: Én is köszöntöm a hallgatókat. A legfontosabb az volt, hogy a város a kialakult helyzetre gyorsan és felelősen reagáljon. A célunk az volt, hogy a szükséges intézkedések mellett a város zöld felületeit is a lehető legjobban megóvjuk.
5: Mit jelentett mindez a gyakorlatban az Aries számára? Szerintem sokan kíváncsiak erre. Egy kis kulisszatitok.
6: Igen, a polgármesteri döntést követően 18 helyszínen kellett elzárnunk a hálózati vizet, tehát nagyon fontos, hogy a hálózatról működő öntözőrendszereket, ahol jelenleg vezetékes vízről működik. A kollégáink ezt gyorsan és szervezetten végrehajtották másfél nap alatt.
5: Arról is beszéljünk, hogy ez miért különösen fontos egy ilyen helyzetben, mármint a város zöld felületeinek a megóvása.
6: A zöld felületek a város élhetőségének fontos részei. Nem az a cél, hogy kevesebb zöld felületünk legyen, hanem az, hogy azokat hosszú távon is fenntartható módon tudjuk gondozni.
5: Azért ez valamennyire egy havária, egy azért nem egy megszokott helyzet volt. Ez a helyzet rámutatott esetleg arra, hogy a közterületi öntözést is valamilyen szempontból érdemes lehet újra gondolni?
6: Igen. A helyzet megerősítette azt a szakmai álláspontot, hogy hosszabb távon csökkentenünk kell a hálózati ivóvíz használatot az öntözésben, és alternatív vízforrásokat kell keresnünk.
5: Erről majd lehet, hogy a jövőben majd beszélünk még kicsit részletesebben is, de ez hogyan kapcsolódik a készülő Green City koncepcióhoz, egyáltalán mit jelent ez?
6: nagyon szorosan kapcsolódik hozzá. A Green City szemléletnek a zöld felületek mellett a fenntartható vízgazdálkodásról is szólnia kell. A városképviselőtestület az Aries Non-Profit Kft-t bízta meg a Green City kidolgozásával, és ennek része lehet a hálózati öntöző rendszerek fokozatos kiváltása, sőt, erről polgármester úrnak egy levelet is írtam pár nappal ezelőtt.
5: Most az jut eszembe, hogy akár a food court is lehet erre megoldás?
6: Természetesen, ahol ennek a műszaki és a jogi feltételei adottak, ott igen. Érdemes megvizsgálni, hogy a közterületi öntözés egy része fokozatosan furt kutakból legyen biztosítható. Ez hosszú távon tehermentesítheti a vezetékes ivóvízhálózatot.
5: A helyzet később változott, és a hálózati víz visszanyitására is sor került. Miért volt erre szükség, és hogyan történt aztán a visszaállítás? Egészen itt is, mint az elején, gyorsan kellett reagálni.
6: Igen, a Pest vármegyei kormányhivatal oldaláról eltűnt az a tájékoztatás, amely a korlátozásokat tartalmazta, és a helyzet változását követően a polgármester úr megkeresett engem, és azt a döntést hozta, hogy az öntözőrendszereket ismét be kell üzemelni. A Aries számára ekkor ugyanúgy az volt a legfontosabb, hogy a döntést gyorsan és szakszerűen végrehajtsa, ahogy a korábbi elzárásnál is. A tapasztalat pedig megerősítette, hogy hosszabb távon érdemes, ahogy az előbb is beszéltük, megvalósítani olyan megoldásokat, amelyek kevésbé teszik függővé a hálózati vízhasználatot.
5: Ahogy én az Aries munkásságát ismerem, és már jó néhány éve, már lassan évtizede ismerem, bizonyos helyzet tanított is valamit a cégnek. Ez a helyzet tanított bármit, akár az Ariesnek, akár hogyha a város egészét nézzük.
6: Természetesen. Az, hogy a vízzel való tudatos gazdálkodás már nem csak egy távoli jövő kérdése. Fel kell készülnünk arra, hogy a szélsőségesebb időjárási helyzetekhez és az aszályos időszakokhoz is alkalmazkodni tudjunk.
5: Milyen szerepe lehet ebben az Aries szakmai tapasztalatának, hiszen azért az Ariesnek szerintem több szakmai tapasztalata van, amit akár majd tovább tud adni, mint mondjuk átlag civil embereknek.
6: Hát igen, 57 éves a cégünk. Az Aries kollégái jól ismerik a város zöld felületeit és az öntözőrendszereket, ezért egy ilyen helyzetben gyorsan és hatékonyan tudunk reagálni, ahogy ez most is történt. Ez a helyismeret és a sok éves szakmai tapasztalat úgy gondolom, hogy nagy érték.
5: A következő években mit szeretne az Aries elérni a városi öntözés területén?
6: Egy korszerűbb és víztakarékosabb rendszert szeretnénk kialakítani, amelyben az ivóvíz használata fokozatosan csökken, miközben a város zöld felületei továbbra is szépek és gondozottak maradnak. Reméljük, hogy a Green City koncepción keresztül lesz hozzá a költségvetésben olyan forrás, hogy évről évre ezeket a fejlesztéseket majd végre tudjuk hajtani.
5: És ugye a beszélgetés végére, hát azért arról mindenképpen kérdezném, hogy mi az, amit üzenne a Sziget-Szent Miklósiaknak, de nem csak nyilván nekik, de miután most itt vagyunk helyszínileg, főként nekik, már ami például a víz értékét, használatát illeti.
6: A víz érték, ezért vigyázzunk rá együtt. A mostani helyzet nem csak egy korlátozásról szól, hanem egy lehetőségről is, hogy Sziget-Szent Miklós egy még tudatosabb, zöldebb és fenntarthatóbban működő várossá váljon.
5: Hát legyen így, ebben bízunk egyébként mi. Viola Károlyné Zsuzsával, az Aries Non-Profit Kft. Ügyvezetőjével beszélgetek tehát a Mozaik című műsorunkban. A teljes adást majd vasárnap délután 2 órakor hallgathatjátok meg, hétfőn este 8 órától pedig majd az ismétlést, de egyébként a lakiegyradio.hu weboldalra is a hangos archívumban megtaláljátok a korábbi mozaikokat, illetve majd minden aktuális mozaikot is. Úgyhogy most ebből hallhattatok egy részletet, de egyébként ezen kívül szó lesz még például a Család és Gyermekjóléti Központ 10 hetes táboráról, amely Sziget-Szent Miklóson volt, illetve hát ha már tábor, akkor lezajlott a héten az utolsó horgásztábor is, legalábbis az idei nyári szezon utolsó horgásztábor a Sziget-Szent Miklóson. Erről is majd hallhattok, illetve az előbb említett vendégem Viola Károlyné Zsuzsa is nem csak erről, a vízgazdálkodásról, hanem más eseményekről is beszél majd nekünk a Mozaikban. Ez viszont még a Laki egy Rádió ébresztő műsora, Süsfelnap. Maradjatok velünk a folytatásban!

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: fehér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Teljes terjedelmében égett egy autó mosolt csütörtökre viradóra Sziget-Szent Miklóson. A Szilvás utcában nem sokkal éjfél után csaptak fel a lángok. A helyszínre a Sziget-Szent Miklós és a fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a Pestvár megyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat egységei vonultak ki. Csámpai Attila, a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, a csaknem 100 négyzetméteres épületet áramtalanították, majd több vízsugárral körülhatárolták, és egy órán belül megfékezték a tüzet. Hozzátette, az oltás során két motorkerékpár megsemmisült, 3 gázpalack felhasadt és több autógumi is lángra kapott. A tűzoltók az utómunkálatok során hőkamerával is átvizsgálták a területet, a tűzben senki nem sérült meg.
6: Jelszére nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, itt Sziget-Szent Miklóstól, fővárostól hivatásos egységek. Tűzoltóknak első feladatuk az volt, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését, tehát ezt körül kellett határolni, hogy a tűz további épületeket, illetve további területeket ne veszélyeztessen, és ezt követően pedig több vízsugár segítségével eloltották a lángokat, majd átvizsgálták a teljesen kiégett épületeket. Szerencsére személysérés nem történt, legalábbis ott az épületben nem tartózkodott senki.
5: Újra vízi programot rendeznek Sziget-Szent Miklóson. A nagy sikerű korábbi eseményt követően augusztus 29-én ismét a folyó és a vízi élet kerül középpontba. A résztvevők hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak a programhoz. Az esemény helyszínén a Sziget-Szent Miklósi hajókikötőben az italszerviz és a DJ is a kikötőbe költözik, így a szervezők szerint gördülékenyebb lesz a kiszolgálás és a nagyobb hajók is kiköthetnek a mólónál. Kis Roland az esemény főszervezője rádiónknak elmondta, a program szárazföldről is látogatható, a részvétel pedig ezúttal is ingyenes. Az esemény augusztus 29-én szombaton déltől este 8:30-ig tart.
7: Most azért olyan szempontból variálódik a dolog, hogy nagyon-nagyon macera volt ezt így kezelni. Mind a staffot, mind a DJ-ket, mind az ételeknek, italoknak az utánpótlását ki a vízre, úgyhogy picit a helyszínen változtattunk, és akkor nem ponton hajón leszünk kint a víz közepén, hanem kivittük a Sziget-Szent Miklósi hajókikötőbe a felszerelést, a setupot gyakorlatilag, és ott lesz az italszerviz, ott lesznek a DJ-ek, és akkor kvázi a kikötő előtt a vízfelületen lehet gyülekezni. Bárki csatlakozhat, száppal, kajakkal, hajóval.
5: Hajóbérlésre is van lehetőség a Sziget-Szent Miklósi hajókikötőből. A szolgáltatást évén azok is vízre szállhatnak, akik saját hajó nélkül szeretnék felfedezni a Kis-Dunát. Kis Roland, a Dunaparton található bisztró tulajdonosa hozzátette, jelenleg egy 4 és egy 5 személyes hajó bérelhető.
7: Most egyelőre 2 hajónk van, saját hajónk van a flottában, egy ilyen kis 4 személyes sporthajó, meg egy ilyen 5-6 személyes kis túrahajóink, kis középkormányos. Szeretik, élvezik, viszik, tök jó. Igazából azért el lehet ezekkel is bohóckodni. 2-3-4 órákra szokták általában kivinni őket. Hogyha, mit tudom én, 2-3 főjön, akkor még azért meg is siklanak a hajók, tehát azért lehet velük haladni szépen. És azért 2-2 kötőjel 4 órát, azért be lehet járni a környéket.
5: Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Németin. A program reggel 8 órakor kezdődik a gyülekezővel és a nevezéssel, majd 9 órakor traktoros felvonulás indul a település utcáin. A menet a Halászi, a Széchenyi, a Hunyadi, a Haraszti, a Toldi és az Árpád utcán, valamint a főúton halad végig. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a megnyitott követően akadály, tolató és gyorsulási versenyen mérik össze tudásokat a résztvevők. Télben a helyi főzőcsapatok ételeiből tartanak ebédet, majd légi bemutató is színesíti a programot. A díjkiosztás után a Turner Retro Band ad koncertet, a napot pedig retro diszkó zárja. A rendezvény műsorvezetője a Baházi Csaba lesz. A Traktor Fesztivál augusztus 29-én szombaton várja az érdeklődőket a Hasónémedi.
3: Rögtön ideje korán reggel, tehát érdemes korán kelni, ugyanis reggel 9-tól már a felvonulás veszi kezdetét, és 10 óra 30-tól pedig különböző ügyességi versenyek, gyorsulási akadály, illetve tolató versenynek lehetnek majd a nézők szem és fültanúi, de természetesen az elengedhetetlen vidéki hangulat és ételek, italok is rendelkezésre állnak.
0: Sporthíreink.
5: Közzétette a Magyar Kézilabda Szövetség a női NB1-B sorsolását. Sziget-Szent Miklós csapata a Kozár Michelinnyel kezd hazai pályán szeptember 4-én, és szintén hazai pályán az FTC U20 ellen zárja majd a bajnokságot május 22-én. A téli szünet előtti utolsó mérkőzés december 12-én lesz, és nem tudnak majd sokat pihenni a csapatok, mert január 16-án már ismét forduló van kírva. Jakab László, az SNKSE Mateco vezető edzője elmondta, nagyon sok a 30 mérkőzés, és még a kupában is érdekeltek lesznek, ezért jó, hogy ilyen elnyújtott és hosszú a szezon. Hozzátette, nagyon kell drukkolniuk, hogy a sérülések elkerüljék őket, ugyanis nincs mély keretük, és ezt az egész éves menetelést nem könnyű végigbírni.
0: Időjárás.
5: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz, a déli délkeleti szél nagy területen megerősödik, délután 29-37 fok valószínű. Szombaton erősen megnövekszik a felhőzet és szorványosan várható zápor, zivatar. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Délután északnyugaton már több fokkal 30 fok alatti, míg délkeleten még 35 fok fölötti értékekre van kilátás.
0: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
8: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
8: Süss fel nap Redák Szandival
0: és Somogyi Bettel.

0: Illetve azt írja az útinform, hogy Dunaharasztinál az 51-es úton is készüljetek élénkebb forgalomra. Viszont nem csak ott itt a térségünkben, hanem a Petőfi Sándor utcában is, hát nagyjából a Dévai utcától kezdve kell torlódásra készülnötök, illetve a Csepeli út, Sziget-Szent Miklósi és fővárosi szakaszán is élénkül a forgalom. Aztán lassan tudtok autózni, most már a gyártelepi Hévátjárónál is jelenleg, a Műúton is egyre lassabb a haladás Szigethalomnál, viszont a Gerinc úton még jól tudtok autózni. Aztán amire még mindenképpen felhívnám a figyelmeteket, hogy az M0-ás déli szektorában is látok egy kis torlódást. Én úgy látom, hogy még most folyamatosan lehet autózni, viszont egy minimális dugót azért jelez nekünk a térkép. Vigyázzatok magatokra, jó utat! Ha pedig van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor azt várjuk Viberen 0620 95 95 107.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora a folytatásban is, a mikrofonok mögött pedig változatlanul Bredák Szandi és Somogyi Betti. Rengeteg hétvégi programról számoltunk már be itt a héten, lesz viszont egy nagyon különleges program Sziget-Szent Miklóson is, mert hogy ismét lesz buckatavi zsibvásár a Buckatónál. Én úgy láttam egyébként, hogy elég jó idő is lesz szerencsére. Tudjátok, ez mindig nagyrészt egy délelőtti program. Az időpont reggel 8 és délután 1 óra között, utána lehet is hazamenni ebédelni, de egyébként általában az árusok, illetve maga a közösség, a Fejlett Városért Egyesület is nagyon jó kis süteményekkel, illetve egy kis üdítővel, szörpökkel szokott készülni a látogatóknak. Lehet jó kis kincsekre bukkanni, lehet ez akár egy könyv, akár vagy egy jó kis játék, akár aki már most elkezd feltölteni az őszi-téli ruhatárat, én szerintem arra is lesz lehetőség, de aki szeretne, kivihet konyhai eszközöket is, dekorációkat, tulajdonképpen bármit, amit ti már meguntatok a háztartásotokban, viszont másnak még egy jó kis kincs lehet. Nagyon sokszor beszéltünk már egyébként ezekről a zsibvásárokról. Természetesen volt korábban vendégünk Gyurcsik József, a Közösség a Fejlett Városért Egyesület elnöke, ők ugye ennek a zsibvásárnak a szervezői, és arra gondoltunk, hogy ebből a korábbi interjúból hozunk nektek egy rövid részletet, hogy egy picikét felelevenítsük, hogy mi is ez a buckatavi zsibvásár, és mire lehet majd ott holnap számítani Sziget-Szent Miklóson. Hallgassátok meg!
5: A lényeg az, hogy most augusztus 29-én lesz, és igen, idéntől minden hónapban november elejéig, október végéig, hónap végén tartunk egy-egy ilyen közösségi vásárt. Azt kell tudni, bár ezt a kifejezést sokan nem kedvelik tőlem, tehát, hogy ezek a közösségi vásárok, hát magánemberek megunt, már nem használt, kinőtt, és egyéb dolgaikat hozzák el, és adják el hasonló problémával, vagy kérdésekkel kilátogató polgártársainknak. Itt ruhától kezdve a műszaki cikkekig, a használt szódászifonig megtalálható minden varázslatos dolog is, a serpenyőig is megtalálható. Az elmúlt vásárban nagyon komoly fejlődés volt, mert hogy az egyik lakó kijött nagyon szép porcelán készletekkel is, már antik hatású volt a vásár, innentől egy nagyon komoly készletet hoztak ki, megunt herendiekből és minden más nagyon szép dologból. A közösségi város oldalán gyakorlatilag látszanak is ezek a képek.
6: Igen, én is láttam egyébként, és hát nő vagyok, imádok én is, így úgy szoktam mondani a férjem, én nem ismertem azelőtt ezt a szót, hogy fitetni, tehát, hogy így válogatni, és az ilyen helyeken, én tényleg tapasztalatból mondom, de olyan, és most meg is erősítettél ebben, olyan különleges dolgokat lehet találni, hogy én például járok néha a Szigethalmi piacra, és emiatt, tehát, hogy ott fitetünk, viszünk haza ilyen kis csetreszeket, aztán vagy használjuk, vagy nem, de nagyon jó kis kincsekre lehet bukkanni.
5: Na, hasonlóképpen vagyunk mi is. Mindig van valami ilyen tényleg 400 forintos történet, ami pont hiányzik egy háztartásból. Tisztában vagyunk, valójában mennyire hiányoznak ezek a dolgok.
6: Jó, de egyébként ez nem csak erről szól, hanem ez egy élmény, akár egy család

0: egy barátnővel kimenni, a gyerekkel kimenni, tehát ez egy közösségformáló dolog is.
1: Így van, azt kell tudni, hogy akik kijönnek árulni, és akik kijönnek vásárolni, azok nagyon jól elbeszélgetnek az áruk felett, komoly anekdóta, kincsek, cserélnek gazdát, nem csak áru. Egyesületünk mindig üdítővel várja a kilátogatókat, a vásárosok, hívjuk így vásárosokat, ők pedig házi süteményt vagy egyéb süteményt hoznak, vagy sósat, és abból úgy ők is kóstolnak, meg esznek, fogyasztanak, mint a kilátogatók. És akkor erről is megy, te hogy csináltad a sütit, én hogy csináltam a
0: sütit. Receptcsere.
1: Igen, igen, tehát itt azt kell mondani, hogy ez egy tényleg egy jó közösségformáló esemény, mind a mellett ott a játszótér is, tehát nem teljesen csak a vásárlásról, meg a turkálásról szól a dolog, hanem egy gyerekkel kijöttünk, akkor elmehetünk ugrálni és csúszdázni, mászni, siklani, és a tó körül is lehet sétálni. Bár most az időjárás nem feltétlen a tó körül sétálásnak, inkább a fürdésnek kedvezne.
0: Igen. Igen, bár a Buckatóban nem lehet fürdeni.
1: Nem ugye? Lehet fürdeni, lehet, igen.
0: A másik tóba lehet. Augusztus 29 az időpont, méghozzá délután, mindjárt majd kifejtjük a pontos időpontot, de még nem menjünk el amellett, hogy igen, ez egy jó kis közösségformáló program, hónapról hónapra, de nem csak az. Mert például a legutóbbinál a Majosházi Hospice Ház tűzjelző rendszerének kötelező felújítására gyűjtöttetek, tehát hogy azért egy jótékony is szolgál, és úgy tudom, hogy nem feltétlenül dölt még el, de most is hasonló célt tűztök ki majd magatok elé.
1: Igen, igen, a múlt alkalom a hospiceháznak gyűjtöttünk 40 000 forint jött össze, ezt köszönjük is minden adakozónak, minden vásárlónak, aki az Egyesület termékeiből, vagy Egyesület által árult dolgokból vásárolt. Tehát ezzel együtt.
0: De ez hogy működik egyébként, hogy lehet tett támogatni, hogy gyűjtöttétek össze ezt az összeget?
1: Egy egyszerű kis cserépedésbe, mindenki beletette, amennyit gondolt. Ugye mi adtunk szörpét, ettek sütit, és mindenki.
0: Ilyen becsületkassza alapon.
1: Igen, abszolút semmi, nincs semmilyen, és utána a nyugtával átvételi elismervénnyel átadtuk a hospice háznak, illetőleg átadtuk a megmaradt süteményeket is, amik csomagolt sütemények, tehát nem a háziakat, a csomagolt süteményeket, amik megmaradt, azokat is átadtuk így ott az ott bent lakóknak egy kicsit a napi életét megédesítendő.
0: Meg hát egyébként szerintem ez is olyan, hogy nem csak arról szól, hogy akkor egy kis süti összejött ez a 40 000 forint, hanem például mi most beszélgetünk róluk, felhívjuk rájuk a figyelmet, ugye, hogy vannak azért a hospice fáz elképesztő, amit folyamatosan ott csinálnak, tehát hogy nyilván ez is gondolom cél volt, hogy egy picit így a fókusz rájuk kerüljön.
1: Sokan nem is tudták, hogy mit jelent ez a hospice tevékenység.
0: Szerencse egyébként, azt csak gondolom, hogy az a jó, ha valaki nem tudja.
1: Igen, csak tehát volt, aki arra gondolt, hogy valami adománygyűjtő szervezet, vagy, és úgy elmondtam, hogy nem, akkor úgy igen, akkor jöttek még egy körre, még hoztak a cserépedénybe.
0: Igen, hogyha valaki esetleg a hallgatóink közül sem tudja, ugye a Majosházi Hospice Ház, de egyébként minden hospice, tehát maga a hospice azt jelenti, hogy gyógyíthatatlan betegséggel szenvedőknek tulajdonképpen nyújta az intézmény olyan lehetőséget, ellátást, ahol ugye az utolsó napjait, heteit, hónapokat ilyen tisztességesen el tudják tölteni.
2: Holnap tehát ismét Buckatavi zsibvásár lesz augusztus 29-én szombaton reggel 8 és délután 1 óra között Szigetszent Miklóson a Buckatónál. Várnak mindenkit szeretettel a szervezők. Ez a Süsfelnap továbbra is a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, maradjatok velünk a folytatásban is, mert a 8 óra után telefonon hívjuk majd a Tom Peti és Barátai zenekart, gyermekzenekart, akik ezen a héten hétvégén vasárnap fellépnek Dunaharasztina városnapokon.

0: hypnotized. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
2: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
1: Szaladok is, főnök úr.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Különleges túrával várja látogatóit a Gemenci Erdőgazdaság. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Már csaknem 470 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. A két napja történt szerencsétlenséget egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina okozta. A hatóságok újabb árhullámtól tartanak, mert a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segít állított össze és adománygyűjtést indított. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is, a baptisták pedig megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését, amelyhez várják a felajánlásokat. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelölést a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Szemléletformáló, interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a Pörbői Ökoturisztikai Központból indulnak. Szeptember 12-én külön gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál, Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a kicsiket.
5: Időjárás.
6: Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
4: Süsfel nap Redák Szandival
5: és Somogyi Be.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű V-ményt Palota-Bozsok csomópont fel is lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták, ez még ma is érvényes. Aki ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, annak a kijelölt terelőút szerint Pécs felé kell indulni az autópályán. Jelenleg térségünk útjain mi olyan nagyon komoly fennakadást nem látunk, a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán a főváros irányában a szokásos erős forgalom mellett tudtok jelenleg autózni, illetve Sziget-Szent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky úton továbbra is a vízművek munkatársai dolgoznak, csötörés volt korábban, emiatt ott azért ez beleszól egy picit a közlekedésbe, mert kicsit kerülgetni kell ott a munkafolyamatok körül az utat. Aztán ahol még erős a forgalom, az a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi, illetve fővárosi szakasza, ezen kívül még a Műúton a Szigethalmi hívátjárónál kell egy picit erősebb forgalomra készülnötök, de alapvetően mi most itt olyan óriási, nagyon nagy dugót nem látunk. Jó utat kívánunk mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: 11 perccel járunk reggel 8 óra után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
0: Szeptember 4-én pénteken startol a Dunaharaszti Városnapok háromnapos rendezvénysorozat tulajdonképpen, és szeptember 6-án vasárnap 10 óra 30 perctől a Baktai téren Tom Peti és barátai koncerteznek. Itt van velünk a vonalban Tom Peti. Jó reggelt!
4: Szia, jó reggelt!
5: Igen, igen, sziasztok, szép jó reggelt nektek és a rádió hallgatóknak is.
0: Na képzeld el, hogy nekünk ma reggel is úgy indult a reggelünk a kislányommal, aki majd 5 éves lesz nem sokára, meg tegnap egy kis barátnői évre is én vigyáztam, és kocsikáztunk ide-oda, hogy Tom Peti CD szólt az autómban, amit egyébként a márciusi, szintén Dunaharaszti koncerteteken vásároltunk, óriási buli volt, tehát feltételezem, hogy Dunaharasztira akkor így visszatérő vendégek vagytok.
5: Igen, igen, már sok gyára fogunk fellépni, és hogy jól mondod, legutóbb mi márciusban voltunk, az egy ilyen zártéri koncert volt, ilyen akkor még hűvösebb idő volt, de ez most egy nagy szabadtéri, nagy nyilvános koncert lesz. Sok érdekes új dalt is viszünk.
0: Tényleg? De jó. Lesznek új dalok? De jó, akkor az várjuk.
5: Bizony.
4: Egyébként én meglestem itt a közösségi oldalatokat, és készültök majd klipforgatással is, nem itt Dunaharasztin, de lesz egyébként, ugye? Úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor biztos, hogy lesz egy új dal is.
5: Igen, igen, igen, az majd Földesen lesz, igen.
0: Komolyan? Na, és valamit el lehet árulni az új dalról? Mi az üzenete, miről szól, vagy bármit?
5: Amit viszünk nektek Dunaharasztira új dalt, az nem a klipforgatásos dal, mert az egy régi dalnak lesz a forgatása, amit a helyi szervezők kértek, hogy azt ott valósítjuk meg.
0: De jó.
5: Amit hozzátok viszünk, az olyan dal, amit már nem jelent még meg lemezen, egyszer-kétszer már játszottuk, teszteltük közönségen, és nagyon tetszett nekik, úgyhogy biztosan most is tetteni fog mindenkinek.
0: De jó. Aki nem ismerne titeket, bár nem tudom, hogy kisgyerekes anyukák, szülők vannak-e, akik nem ismernek titeket, pláne, hogy emlékszem, hogy a márciusi koncerten is elmondtad, hogy ugye az egyik klipetek a YouTube-on talán a legnézettebb, legtöbbet látott, nem tudom, hogy milyen kategórián belül, hogy a magyar gyermekdalok kategórián belül, vagy segíts ki egy kicsit.
5: Nem csak a magyar, hanem az összes Magyarországon készült YouTube videó közül, tehát a legnézettebb magyar YouTube videó.
0: Ez a Számolj Velünk, kis pajtás, ez az.
5: Igen, a Számolj Velünk, ami 143 milliónál tartott.
4: Jó, nem semmi. Egyébként nálunk is rendszeresen szól, és szerintem hozzá tett ahhoz, hogy a gyerekek megtanultak számolni így egész pici óvodáskorban.
0: Hát én azt a könyvet is... Igen, igen, azt a könyvet is megvásároltuk, amikor voltunk a koncerteteken, és képzeld el, egyébként olyan érdekes, hogy ezt most el tudom, hogy mondani, hát így félig személyesen, legalábbis így élőszóban, hogy nekem még van is egy olyan videóm, ahol a kislányomat éppen veszem föl, ahogy nem tudom, 3 éves volt, vagy nem is tudom,
4: és
0: mennyi, és számol, és tapsol.
4: És szerintem én is levideóztam őket.
5: Igen, ez nagyon jó mindig ilyeneket hallani, örülünk neki.
0: Igen, és szerintem nem mi vagyunk az egyetlenek egyébként. Szóval, hogy az eredeti kérdés az volt, hogy Tom Peti, hogy egy picit mesélj már magatokról, hogy a ketten vagytok, mikor alakultatok, milyen jellegű zenéket csináltok ti, hogyha valaki esetleg mondjuk most megy először Tom Peti koncertre.
5: A zenekarunk 2009-ben alakult, tehát most vagyunk 17 évesek, ketten vagyunk, képe volt zenekar, Csillagszemű és Tom Peti, Donál, és élő hangszerekkel játszunk koncerteket, melyeket cserégetünk, váltogatunk is. A stílus az pedig igazából rock and roll, gyerek rock and roll zenekarnak nevezzük magunkat. Rock and roll dalok is vannak benne, de vannak lágyabb, akusztikusabb dalok is. Tehát ezeket így váltogatjuk a koncerteken, ugye. Lassú dal, gyors dal, rock and rollosabb, kevésbé. Tehát ilyesmi.
0: Igen, meg emlékszem, hogy a múltkor harasztén még egy papagáj is így beröppent, mármint hogy jelmezben természetesen. Igen. Egyébként az én kislányomat sem más nem érdekelte, bocsánat, csak hogy ki volt a papagáj jelmezben.
5: Igen, kíváncsiság, igen.
0: Igen, végig azzal volt ő nagyon így elfoglalva. Engem nagyon érdekel egyébként a szöveg, mert azért laza a szöveg, de mégis például igyekeztek azért itt tanítani. Most például ma reggel nálunk a zümzüm és zumzum ment, meg a víz, hogy a víz, tiszta víz. Úgyhogy tényleg őszintén mondom, hogy így egy órával ezelőtt, vagy másfél órával ezelőtt még ezeket hallgattuk a kocsiba. Szóval, hogy azért úgy van mondani valója is a dalaitoknak.
5: Igen, igyekszünk minél tanítóbb jellegű dalszöveget, dalokat szerezni, és a szövege is legyen ugye a nagy költőkről a példaképekhez méltó, illetve az ő hagyományaikat követve, tehát minél szebb, értelmesebb és minél művészi, irodalmiabb legyen, arra törekszünk.
0: Egyébként, ha már videóklip, hát nyilván nálunk is azért forog pár videó, már nem úgy forog, hanem hogy nézzük.
4: Igen. Is nézzük, igen.
0: És több videóklipnél is látjuk, hogy akár óvodákban, kisgyerekekkel, vagy volt azt hiszem olyan, ahol játszóházban forgattatok.
4: Tényleg, szóval, van a játszóházas is.
0: Igen, egyébként azt is nagyon szereti a kislányom. Szóval, hogy olykor igyekeztek akár ilyen jellegű klipet is, hogy tényleg hát autentikusan mondjuk az óviban a gyerekek között.
5: Persze, igen, többféle forgatási helyszín lehetséges. Jól emlékszel, hogy jól láttad, hogy valamikor óviban forgatunk, valamikor játszóházban, valamikor egy játszótéren, akkor egy szabadtéri buli van, és oda hívjuk át az óvisokat, mondjuk a legközelebbi óvisokat. De van úgy, hogy ugye nálunk itt van is van egy kis forgatási helyszín, illetve egy kis forgató stúdiónk, egy kis klipeszobánk, ott is szoktunk. Neked mindig talán van különleges helyszínt, ahol érdekes képeket tudunk rögzíteni, felvenni.
4: Meg olyan jó, hogy a koncertek is egyébként mindig interaktívak, tehát vagy fönt vannak a gyerekek a színpadon, vagy valamilyen kis kommunikáció van ugye köztetek a gyerekekkel, úgyhogy tök szuper.
5: Igen, erre mindig figyelünk, tehát muszáj interaktívá tenni, hogy ők sem unatkozzanak, hanem mindig meg vannak szólítva, együtt csinálunk dolgokat, kérdezünk, ők válaszolnak, vagy akár feljönnek a színpadra is, ők is közreműködnek, egy kicsit szerepelhetnek, és azt nagyon élvezik ők is, meg a szülők is, hogy olyankor nagy mosolyjal kamerázzák, vagy fotózzák őket, vagy kamerázzák, videózzák, de hát muszáj valami, igen, tehát minél izgalmasabbá, mozgalmasabbá tenni a koncertet, és akkor ezzel az interaktív műsorral lehet ezt megoldani.
0: És mondd már el nekünk, Tom Peti, te sosem veszed le a sapkádat?
4: Ez egy kérdés.
5: Hogy venném le? Hát én így születtem,
0: igen. Ja, ez igaz. Igen, hát persze, hát hogy is gondolhattam, igen, hogy sapka nélkül. Nagyon kíváncsiak vagyunk egyébként arra is, hogy nektek honnan jön ez az ennyire a gyerekek szeretete, a vágy, hogy a gyerekeket szórakoztassátok. Mesélj már előre egy picit, mert kíváncsian várjuk, mert tényleg látjuk, hogy éltek együtt a színpadon a gyerekekkel mindig.
5: Igen, hát biztosan van egy ilyen gyermeki énünk, ami nagyon-nagyon előtérben van, illetve egyik, nem tudom meg, hogy melyik, melyikünk, vagy ezt lehet kiderül, de van ilyen végzettséges, ilyen irányú végzettsége is, tehát gyerekekkel is foglalkoztunk, illetve tanítottuk őket, ezt majd elmondom egy következő interjú, hogy vajon melyikünk, vagy majd személyesen ott a koncert után.
0: Jó, oké, okay, mindenképpen oda megyünk majd. Hát, meg egyébként esküszöm, utolsó ilyen személyes sztori, csak ma reggel mondom, hallgatok, és hát ezt csak nem hagyhattam ki a kislányomnak, hogy amúgy képzeld el, ma pont Tom Petivel fogunk interjúzni, és anyom, hogy menjek veled, és
4: én
0: mondtam, hogy
4: te csak... Jönni.
0: Igen, de mondtam, hogy sajnos csak telefonon, de mondtam, hogy meg fogom neki mutatni ezt a beszélgetést, úgyhogy izgatottan várja egyébként. Hogy telt a nyár, mert azt látjuk, hogy rengeteg helyen van. Voltatok, igen. És még lesztek is.
5: Nagyon jól telt, köszönjük szépen. Igen, nagyon sok koncert van, és még most is. Úgyhogy nagyon kell ügyesen sakkozni itt az időpontokon, mikor lehetséges. Egy hét, amikor el tud az ember menni egy kicsit nyaralni, úgyhogy pont most lesz egy ilyen egy hét, amikor a Dunaharaszti koncert előtt el tudunk menni most egy picit pihenni.
0: Ó, de jó, akkor
5: kipihentel
0: jöttök akkor teljesen megújult erővel Dunaharasztira, mert hogy tehát szeptember 6-án vasárnap Tom Peti koncert, Tom Peti és barátai 10:30-kor, ugye ez a háromnapos városnapok keretein belül lesz majd, ez az utolsó nap, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk akkor Tom Petit és barátai Dunaharasztira, és hát nagyon várjuk akkor, amit említettél, hogy egy új dal, hát meg az új klipet is, meg meg minden, mi tényleg így hát nagyon nagy fogyasztói vagyunk a daloknak, meg a klippeknek. Köszönjük szépen Tom Petinek a beszélgetést.
5: Köszönjük. Mi is várjuk a találkozást, mert és akkor találkozunk majd.
0: Így lesz. Szép napot, szia!
4: Szia!
0: Fú, egyébként annyira szeretek úgy beszélni, hogy tényleg az életünk része. Tehát ez, amit most elmondtam, ez komolyan így volt, és tényleg most így nagyjából 10 Tom Petty dalt így simán el tudnék énekelni, de megkímélek mindenkit, mert hogy nagyon forog nálunk.
4: Hát igen, figyelj, de énekelhetsz Dunaharasztin majd szeptemberben.
0: Ja, azt hittem, hogy most. Ja, igen, ott majd
4: de
0: fogok.
4: Ott azért nem, a közönség nem. Soraiba énekelhetsz.
0: Jó, még nem hangoltam be, amúgy tök jól tudok énekelni, csak még gyorsan iszom egy kávét, meg valami gargalizálok, aztán majd ki tudja, mi lesz. Jó. Még. 10 perc múlva 8:30 van, jönnek majd a legfrissebb térségi infók, és még lesznek vendégeink, úgyhogy maradjatok a Süsfelnappal.

0: Csakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Tüdőszűrést tartanak szeptemberben Halásztelken. Tüdőszűrést szervez Halásztelken a Református Pulmonológiai Centrum szeptember 16-a és 24-e között. A vizsgálatokat a Márai Sándor Közművelődési Intézmény hátsó termében végzik. Kedden, csütörtökön és pénteken reggel 8 és délután 2 óra között, valamint hétfőn és szerdán déltől este 6 óráig vehető majd igénybe a szűrővizsgálat. További részletek a Halásztelki Hírmondó augusztusi számában olvashatók. Módosult a forgalmi rend Dunavarsány egyik legforgalmasabb utcáján. A változás elsősorban a Kossuth-Lajos utcában található bölcsödét érinti. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által működtetett intézmény ételszállításának megkünnyítése érdekében az útszakaszon korlátozást vezettek be. Ennek értelmében az épület előtt hétköznap reggel 7 és 8 óra között, illetve 11 és dél között tilos megállni. Az új közlekedési rend betartását kihelyezett jelzőtáblák segítik. A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy a gyermekek biztonságának megőrzése érdekében fokozott figyelemmel haladjanak át ezen a területen. Tanszercsomagokkal segíti a rászoruló gyermekek iskolakezdését a segélyszervezet. Iskolakezdési adománygyűjtést tartott augusztus 25-én a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Csepeli Szent István úti telephelyén. A helyszínen 120 üres dobozt töltöttek meg tanszerekkel az önkéntesek. Gáncs Kristóf a szervezetelnök elmondta, az elmúlt 15 évben több mint 20 000 iskolatáskát töltöttek meg a segélyszervezettel közösen. Az idei adományok egy részét az állami támogatások figyelembevételével már az évközbeni fejlesztő órákra és foglalkozásokra fordítják. Ugyanakkor továbbra is nagy szükség van a tanszercsomagokra. Egy csomag értéke mintegy 15 000 forint. A segítség a tanév kezdetével nem ér véget. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja egész évben támogatja a rászoruló gyermekeket, többek között fejlesztő órákkal és felzárkózást segítő foglalkozásokkal. Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Németin. A program reggel 8 órakor kezdődik a gyülekezővel és a nevezéssel, majd 9 órakor traktoros felvonulás indul a település utcáin. A menet a Halászi, a Széchenyi, a Hunyadi, a Haraszti, a Toldi és az Árpád utcán, valamint a főúton halad végig. Gerágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a megnyitót követően akadály, tolató és gyorsulási versenyen mérik összetudásokat a résztvevők. Télben a helyi főzőcsapatok ételeiből tartanak ebédet, majd légi bemutató is színesíti a programot. A díjkiosztás után a Turner Retro Band ad koncertet, a napot pedig retro diszkó zárja. A rendezvény műsorvezetője Abaházi Csaba lesz. A Traktor Fesztivál augusztus 29 29-én szombaton várja az érdeklődőket a Alsó-Némedi.
6: Rögtön ideje korán reggel, tehát érdemes korán kelni, ugyanis reggel 9-tól már a felvonulás veszi kezdetét, és 10:30-tól pedig különböző ügyességi versenyek, gyorsulási akadály, illetve tolató versenynek lehetnek majd a nézők szem és fültanúi, de természetesen az elengedhetetlen vidéki hangulat és ételek, italok is rendelkezésre állnak.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Sziget-Szent Miklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 000 példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Nyáron is várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
4: és Somogyi Bettel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű V-mint Palota-Bozsok csomópont fel is lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták, ez még ma is érvényes. Aki ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, annak a kijelölt terelőút szerint Pécs felé kell indulni az autópályán. Jelenleg térségünk útjain mi olyan nagyon komoly fennakadást nem látunk, a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán a főváros irányában a szokásos erős forgalom mellett tudtok jelenleg autózni, illetve Sziget-Szent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky úton továbbra is a vízművek munkatársai dolgoznak, csötörés volt korábban, emiatt ott azért ez beleszól egy picit a közlekedésbe, mert kicsit kerülgetni kell ott a munkafolyamatok körül az utat. Aztán ahol még erős a forgalom, az a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi, illetve fővárosi szakasza, ezen kívül még a Műúton a Szigethalmi hívátjárónál kell egy picit erősebb forgalomra készülnötök, de alapvetően mi most itt olyan óriási, nagyon nagy dugót nem látunk. Jó utat kívánunk mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 9 perccel járunk reggel 8:30 után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is, mert hogy videós formában is közvetítjük a beszélgetést élőben a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: Vendégünk pedig kolléganőnk, Schmidt van, ezt a marketingesünk. Jó reggel. Szia.
4: Jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok.
0: Illetve van még plusz egy főnk, Kónya Benedek, aki hát nem olyan régen érettségizett, egyetemre jár, politikatudomány szakra, viszont nagyon érdekli a rádiózás, és a következő fél órában majd vele fogunk beszélgetni, csak gondoltam, hogy így képbe helyezzük nézőinket, hogy, hogy

0: ott ragadtál volna.
1: Igen. Hát biztos hiányoztunk volna. Na, igen. Bárcsak. Jó, de nem ön, tehát hogy na, szóval, hogy azért kicsit meglepő helyzet fogadott a reptérem.
2: Igen, mert nem is a reptéren, hanem ugye el kell végezni az online utas felvételt előtte, és hát 3 órával a gép indulása előtt, én 4,5 órával előtte csináltam meg, nem kapkodtam, és az történt, hogy az utolsó pontban megkérdezte, hogy fel akarok-e iratkozni egy bizonyos listára, aminél 100 euró kreditet kapok, ha egy későbbi járattal indulok, ha vállalom alkalomattán. És hogy ez nem biztos, tehát hogy ha feliratkozom, akkor nem biztos, hogy másik járattal kell mennem, de vállalom, és akkor ez esetben cserébe 100 euró kreditet kapok.
1: Mi ez a kredit? Tehát mi a kredit? Hogy nem repülünk sűrűn, az mit jelent, hogy a következő alkalommal...
2: Levásárolhatom náluk, tehát hogy nem készpénzt kapok. Bár lehet, hogy ezt a kreditet utána ki lehet utaltatni, nem tudom. De minden esetre nyilván bejelöltem, hogy nem, tehát hogy én nem szeretnék így random másik járattal menni. Viszont a végén ugye kell kapnod egy beszállókártyát a mobilodra. És akkor azt ugye lecsipogod a kapunál, és nem kaptam ilyen beszállókártyát, hanem írta az alkalmazás, hogy meg kell jelenni a check-in pultnál. Nekünk nem volt feladott podgyászunk, ugye akkor kell megjelenni a check-in pultnál, ha valamiért nem kapsz beszállókártyát, mert mondjuk utazási irodánál sokszor meg kell jelenni, de amikor így egyénibe foglalsz, akkor ezt így online megoldod magadnak. És nem volt feladott csomagunk, szóval...
1: Ketten voltatok, ugye?
2: Igen, igen, anyukámmal voltunk ketten, és nem volt feladott csomagunk, úgyhogy nem kellett volna elmennünk a check-in pulthoz, de így, hogy nem kaptam beszállókártyát, így el kellett menni a check-in pulthoz. És akkor hát itt egy kicsit már nem tetszett ez a szitu, de amúgy, ha nincs ez, hogy így 100 euróért cserébe menjek másik járattal, akkor nem izgulok annyira, mert nyilván van, hogy az utas felvételi rendszer nem működik éppen, valami persze, ott adják a beszállókártyát. Na mindegy, odaértünk, akkor vártunk, még kiírják Budapestet, akkor már kiírták, akkor sorba álltunk, olyan hosszú sor volt, egy sorba rakták a budapesti meg a bukaresti járatutasait, igen. És szerintem vagy egy óra volt, de lehet, hogy csak úgy soknak tűnt. Soká kerültünk sorra, és akkor odaértünk, és adtuk a dokumentumainkat, és akkor mondta ott a reptéri dolgozó, amikor kinyomtatta a beszállókártyát, egy kicsit megnyugodtam, hogy na, van beszállókártya, tök jó, akkor nincs baj, de félrehívott, és mondta, hogy hát az ülésnél 0 van, mert hogy nincs helyünk a gépen. És így mondom, mi? Tehát, hogy mi az, hogy nincs helyünk a gépen, amire jegyet vettünk, ráadásul nem is volt olcsó, mert nyilván eléggé utolsó pillanatban vettük azt is, tehát így lesokkolódtam, hogy mi az, hogy nincs helyünk, és akkor mondta, hogy hát, hogy a légitársaságok sokszor csinálják, hogy a népszerű útvonalakra direkt túlfoglalást generálnak, hogy ne repüljenek úgy, hogy üresen marad egy hely. És hogy ez az eset, hát igen, előfordulhat, és nagyon sajnálja, stb.
1: Hát oké, de hogy nem azt tixelted be? Tehát, hogy... Hát
3: igen.
2: Az mindegy, ezt még tovább mondom.
1: Bocsánat, oké.
2: Mert ez elég rafinált dolog. És mondta, hogy de nyugodjunk meg, mert hogy ebben az esetben a légitársaság fizeti, ha ott kell maradni a szállást, a taxit, talán az étkezést is, de most ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Tehát, hogy kell állniuk a költségeidet. Viszont az az egésznek a menete, hogy odamész a kapuhoz, ahol majd be kell szállni, és akkor meg kell várni, még mindenki beszáll, és ha marad hely, akkor felszállhatsz. És így nem értettem, hogy ez annyira nem emberséges.
3: De ilyen vele sose volt korábban.
1: Nem értem, mi az, hogyha marad hely? Hát látják, hogy mennyi foglalás van, meg hányan érkeznek meg.
2: És még az is fura volt, hogy itt még mondta ez a csávó, hogy amúgy szeretne egy kicsit megnyugtatni, hogy látja, hogy 4 ember nem csekkolt be online, és nem is jelent meg a check-in pultnál. De mondom, mi itt vagyunk, miért várunk rájuk?
1: Tehát miért nem fordítva, hogy akkor ők
3: várnak utána, igen.
2: És akkor mondta...
1: Jó, mondjuk valószínűleg azért, mert a 2 üres maradt, hogyha úgy alakul.
2: Meg valószínűleg ez egy 4 fő egybe.
3: Hát akkor azért,
2: igen. Vagy van gyerek, vagy bármi, tehát, hogy...
1: Hát majd mondjuk reagálok.

0: Yes. Mert majd csak fejezd be a sztorit, mert olvastam ezzel egy cikket, és abban azt írják, hogy van, hogy családokat is szétválasztanak.
1: Igen, de beszéltünk is erről, igen, hogy egyszer egy gyerek nem fért fel konkrétan, és akkor ott is volt valami kavarodás valamelyik országban.
2: A gyereket nem hagyhatnak ott egyedül, tehát az biztos, hogy nem. Meg gondolom, hogy nekünk nem volt feladott podgyászunk, minket egyszerűbb pakolászni, szóval.
0: Ja, az is lehet.
2: Gondolom én, két felnőtt ember, tehát nem mindegy.
1: Gondolták, rugalmasabbak vagytok, igen.
2: Igen. Csak nyilván azt nem tudják, hogy mondjuk anyukám nem beszél angolul. És mivel, ha egyikünk se. Na mindegy, és mondta, hogy akkor meg kell várnunk, de én úgy voltam vele, hogy amint kírják a kaput, megyünk, és még ott is valamit rendezkedünk. És akkor kírták a kaput, egyből elsőként ott is álltunk, akkor megjelent egy reptéri alkalmazott, mondtam neki, hogy mi a helyzetünk, és hogy itt vagyunk, és ha tudja, hogy van hely, akkor jövünk. És akkor ott vártunk, elkezdődött a beszállás, és utána oda mentem, miután már a harmadik embert szállította be, hogy akkor ne felejtsen el minket, mert hogy itt vagyunk. És akkor odafordult a kollégájához, gondolom megkérdezte, hogy van-e hely, és akkor utána bólintott, hogy jöhetünk, van hely. És képzeljétek, már 3 beszállókártya kinyomtatva ott volt előtte. Szóval, hogy erre készültek, mi láttunk még egy srácot ücsörögni ugyanilyen 0 beszállókártyával, szóval nem csak ketten voltunk ebben a helyzetben, és remélem, hogy neki is sikerült egyébként hazaérnie. Gondolom nem véletlenül volt ott még egy beszállókártya nyomtatva, és akkor igazából felszállhattunk. De ez életem leghosszabb 3 órája volt. Tehát az, hogy mi azért úgy szeretünk ugye a reptéren még nézelődni, kajálgatni, úgy is terveztük, hogy ott megvacsorázunk, és igazából így borult az egész, nem tudtunk se vásárolni, se kajálni, van egy portugál süti, amit imádok, és a reptéren lehet venni frissen, és akartam hozni haza a férjemnek, de nem tudtam, szegénynek csak egy repülőn vásárolt parfümöt hoztam haza. Úgyhogy nagyon, nagyon hosszú volt, nagyon izgalmas, és a legborzasztóbb érzés az egészben az volt, hogy így ott állsz a többi ember között, te is ugyanúgy megvetted a jegyet, és így vársz, mint egy csöves, hogy most akkor jut-e neked hely, vagy nem. És azon izgulsz, azért drukkolsz, hogy amúgy két valaki ne érje el a repülőt. És ugye, ha ezen gondolkoztam, ha most azért szurkolok, hogy ne érjék el, de ha valaki nem éri el, akkor vagy beteg, vagy karambolózott, vagy dugóba.
1: Ki tudja, mi történt, igen.
2: Ritka szerintem az, hogy azt mondja, ja, menjünk holnap.
0: Igen, igen, igen. Meg hát azért, már bocsánat, de ebben a helyzetben, ez most mázli, hogy te például folyékonyan beszélsz angolul, de most képzeljük el, ha mondjuk anyukád van ott egyedül, vagy olyan alak.
1: Nem tud, azért
0: hogy oldja ezt meg? Nem is értenék igazából, hogy miről van szó, tehát.
2: Hát igen, igen. És amúgy visszatérve, hogy nem a 100 eurót választottam. Az a lényeg, hogyha ilyen helyzetbe kerülsz, akkor ugye állják a költségeidet, és még kártérítésre vagy jogosult 250 és 600 euró között személyenként, attól függően, hogy milyen messze vagy a célállomástól. És hogyha én bejelöltem volna, hogy elfogadom a 100 eurót, akkor lemondok erről a jogomról. Tehát így már az ajánlat is sértő igazából ezzel a listás dologgal kapcsolatban.
0: Igen, én ugye elolvastam ezzel kapcsolatban egy cikket, egészen számomra ez új információ, és elég érdekes, úgyhogy inkább felolvasom, mert nem biztos, hogy úgy tudom elmondani, hogy ugye van olyan, sőt, talán lehet, hogy a legtöbb légitársaságnál ez az overbooking, hogyha beleegyezel, felvesznek arra a listára, akik önként vállalják, hogy egy későbbi időpontban utaznak, ha nincs elég szabad hely az adott járaton, tehát ha túlfoglalás van, bár azt írják itt, bármennyire is nekem furcsa, hogy ez egy teljesen normális működés a légitársaságoknak, hogy a nagyon népszerű, ahogy te is említetted, van útvonalaikra több jegyet adnak el, mint amennyi ülőhelyen rendelkeznek. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kiszámolják, ez tök durva, hogy a legnagyobb valószínűséggel mennyien nem utaznak majd el a megvásárolt jegyükkel, tehát van egy ilyen algoritmus, ami kiszámolja, hogy milyen esélye van, hogy mondjuk egy-két utas lemarad. Viszont igazából azt írja a cikk, hogy ez csak egy tipp. Tehát, hogy nem biztos, igen, hogy bejön. És akkor így, ha mindenki megjelenik, akkor könnyen előfordulhat, hogy néhányukat nem engedik fel a gépre. Itt viszont már nincs kegyelem, mert itt írja a cikk, hogy családokat is simán szétválasztanak. Először azonban mindig rákérdeznek, hogy van-e olyan, aki önként vállalja, hogy a következő járattal utazik tovább, esetleg másik útvonalat válasz. Viszont van egy csavar, mert hogy például az egyik légitársaság trükkösen megkérdezi, hogy te a fent felsorolt előnyök helyett, tehát például az, hogy olyan 200 és 600 euró közötti kártérítést kapsz, képes vagy adott esetben lemondani 100 euró kreditért.
2: Igen.
0: És ez olyan érdekes, hogy én pont beszélgettem erről a férjemmel, mert elmeséltem neki a sztoridat, és hogy tényleg az ember, amikor foglal egy repülőjegyet, vagy nem tudom, van, hogy annyi mindent kell ott beixelni, bepipálni, sokszor az ember, bár nyilván el kell mindent olvasni, és az apró betűs részt, és az ASF-et, meg a mindent, igen. De hogy sokszor az ember jó van, még egy kattintani való, és észre se veszed, hogy bekattintottad, hogy te lehet, igen, hogy nem férsz fel, és még kártérítés sem kapsz.
1: Igen, de egyébként pont ez a cikk írta is, hogy a rutinosabb utazókat is meg tudják téveszteni, uh-huh, akár ha nem olvassák el elég figyelmesen.
2: Nagyon jól van megfogalmazva.
0: Igen, ki van ezt találva, igen, csak teszem fel én a kérdést, mi nagyon sokszor egyébként különböző vállalkozások esetén, hogy oké, hogy akkor ott van egy ilyen helyzet, de hogy nem az lenne a cél, hogy hosszú távon ugyanazt a légitársaságot válasz legközelebb is. Márpedig, hogyha van egy ilyen kellemetlen élményed, akkor
1: nem biztos,
0: jó,
1: hogy azt fogod.
0: Lehet, hogy nem nagyon van más választásod, de nem jó érzéssel. Bár egyébként a légitársaságokról, én amikor már annó az újságnál dolgoztam is, és azért az nem most volt, már akkor is rengeteg ilyen cikk jelent meg, hogy hogyan élnek vissza az utasokkal, meg az utasok jogaival, meg hogy húzzák le őket.
2: Hát jövő hét vasárnap megyek Hollandiába, ugyanez a légitársaságban. Aha. Ugyanúgy nincs feladott podgyászom, mert minek.
0: Aha, jó.
2: Úgyhogy szorítsatok.
0: Nagyon
2: izgulok, legalább oda érjek, mert vasárnap megyek, hétfőn ott fix programom van, oda szeretnék odaérni, ezt most mondom.
0: Megvan már a jegyed?
2: Hát, ha hallgatja valaki onnan, megvan a jegyem.
0: Jó, de nem mondja olyat, hogy vissza már mindegy, mert akkor rákerülsz, akarva, akaratlanul.
2: Vissza is szeretnék érni, mert egyébként kedden jövök vissza, és szerdán itthon van programom, úgyhogy mindenképp jó lenne oda is időben, meg vissza is időben érni.
0: Egyébként én zárásként képzeltek el, hogy nekem visszatérő rémálmom ez, hogy nem tudok hazajönni. Tehát, hogy valahol egy olyan helyen ragadok, ahol nem beszélem a nyelvet, vagy nem tudom, és egyszerűen ott ragadok. Egyszer volt is egy ilyen, hogy nagyon régen egy akkori barátommal Londonban voltunk, és ott hagyott engem így a reptéren, életem első utazása volt repülővel, már mint Londonból jöttünk volna hazafelé, mert hogy valamit még el akart ott intézni. És én konkrétan így bepánikoltam, hogy mi van, ha nem jön vissza? Vagy mi van, ha elkeveredünk? Mit fogok itt csinálni? Igen, és nyilván megoldanám, meg nem hagyott ott, de hogy valószínűleg az annyira beégett így az agyamba, a tudatalatt, hogy nekem visszatérő rémálmom, hogy nem tudok hazajönni. Úgyhogy...
2: Nekünk egyszer átszállás volt, Isztambulba szálltunk át, és az első gép az késett egy órát. Uh-huh. És így éppen, hogy elértük, akkor is hazafele jöttünk, aha, és éppen, hogy elértük a budapesti járatot, és képzeljétek, úgy volt, hogy ahogy leszálltunk a gépről, már emberek így vártak, hogy Budapest, uh-huh, Budapest, és arra,
1: gyorsan,
2: és ilyen rövidített útvonalon tudtunk.
0: Mint a filmekben, amikor így rohannak.
2: Olyan volt, és ilyen listákkal vártak, és minden sarkon állt egy ember, és ilyen checkpointok voltak, és egy ilyen pici átvilágító, tehát teljesen soron kívül nézték át a cuccaink, és így éppen, hogy elértük, uh-huh, a gépet. Uh-huh. És itt azért volt szerencsénk, mert ugye össze volt kapcsolva a két repjegy, hogyha külön repjegyet, uh-huh, foglalsz, akkor ők nem figyelnek arra, hogy most lekésed, uh-huh, vagy nem.
1: Ja, de ilyen esetben meg akkor figyelnek.
0: Jó, a vége jó lett, de azért nem kívánom senkinek, pláne ha nem beszéli az adott ország nyelvét, vagy az angolt legalább. Hát köszi, hogy elmesélted, és
2: nagyon
0: akkor
2: szívesen.
0: Ezt mindenki, ha még így ősszel, évvégén megy repülni, azért erre így figyeljen, hogy miket x-el, és mit van Esztával, kolléganőnkkel beszélgettünk, köszönjük.
1: Köszönjük.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
6: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
5: És igény szerint otthonába szállítjuk.
6: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
5: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
6: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Kihirdették a felsőoktatási pót felvételi ponthatárait. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok az MTI híreivel. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A Botakoszi folyón kialakult természetes torlasz mögött a felgyülemlett víz elkezdett túlfolyni, és attól tartanak, hogy újabb áradat indulhat meg. A két nappal ezelőtti katasztrófát egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina okozta. A természeti katasztrófának már csaknem 470 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Itthon a Katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segít állított össze és adománygyűjtést indított. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is, a baptisták pedig megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését, amelyhez várják a felajánlásokat. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Kihirdették a felsőoktatási pót felvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csaknem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pót felvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. A hivatalos besorolási döntést az e-felvételiben lehet megnézni, de a jelentkezők e-mailben is értesítést kapnak. A határozatot és a beiratkozás részleteit később az iskolák küldik el. Vasárnapig látogatható a Dolce Vita kiállítás a Nemzeti Galériában. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket. A tárlaton 75 alkotó, csaknem 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet.
7: Időjárás.
8: Országszerte derült, száraz az idő, de jelentős mennyiségű szaharai por szűrheti a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
7: és Somogyi Verával.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább. Azt írja az Útinform, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben az 50-es és a 44-es kilométer között az erős forgalom miatt szakaszosan lassul, torlódik a kocsisor a külső sávban. Továbbra is a fővárosba vezető főbb útvonalakon erős a forgalom, így például a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi és Lakihegyi szakaszán, valamint a Csepeli út Szigetszent Miklósi részén is. Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávok továbbra is zárva vannak, ez még jó darabig, jó ideig így lesz. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessetek nagyon óvatosan, és vegyétek figyelembe a sebességet korlátozó táblákat, és mindenkinek jó utat kívánunk.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: 11 perce járunk reggel 9 óra után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
0: Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon tudtok minket élőben nézni, és történt egy kis helycserés támadás. Ugye az előbb Schmidt van ezt a kolléganőnkkel beszélgettünk, és akkor ugye megjegyeztük, hogy Kónya Benedek, aki hát lehet, hogy leendő gyakornokunk lesz, ül a kispadon, most meg
4: lehet
0: fordítva.
4: Mondani, igen.
0: Igen, mert hogy van is itt maradt velünk, úgyhogy szeretettel köszöntjük Kónya Benedeket. Jó reggelt.
5: Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Hát mi köszönjük, hogy itt vagy. Gondolkoztunk, hogy így mi is legyen a beszélgetés fókusza, mert egy olyan izgalmas életed van, így nagyjából 5 perccel találkoztunk először, de hogy itt volt már minden. Hogy politika tudományt fogsz tanulni, hogy már túl vagy a gólyatáboron, hogy amerikai focizol, hogy stand-up-olsz, meg nem tudom, és mindez 19 évesen. Na, de eleve kezdjük azzal, hogy ugye alapvetően hogy is kerültél te ide hozzánk a rádióban, mert hogy mind a mellett, hogy amúgy most politika tudományt kezdesz tanulni, amúgy érdekel a rádiózás.
5: Természetesen.
0: Na, mesélj erről egy picit, hogy miért, és akkor miért nem azt tanulod, miért politikát?
5: Hát igazából ez egy bonyolult történet, most aki hallgat minket, hogy nem látja, hogy nem vagyok egy szép gyerek, szóval legalább.
0: De elképzeld, látják, ha a hallgatók nem, de ha a YouTube-ra vagy a Facebookra felkattintanak, akkor látják. Mi bajod van magaddal?
5: Semmi, csak hogy úgy legalább akkor dumám legyen, jó?
0: Ja.
5: Aztán innen jön az most egész stand-up.
0: Ne kezdjük azt, hogy elkezdjünk el neked itt udvarolni, de nincsen veled semmi gond.
5: Viszont kicsit zavarva is vagyok.
0: Igen, látjuk, de hát ez ilyen. Mi már néha elfelejtjük egyébként, hogy milyen először ülni élőadásban.
4: Hát teljesen elfelejtjük, igen.
0: Na, szóval a stand-up akkor igen innen jön. Na, de a rádiózás, ugye te tököli vagy egyébként, nyugodtan mondhatod, hogy sokat hallgatod a Lakihegy Rádiót. És,
5: kedvenc
0: és,
5: rádióm.
0: Ó, köszi! Na, szóval, hogy rádiózás, hogy jön ez neked, hogy szeretted?
5: A stand-upba kialakult bennem az, hogy előre point írni az nagyon nehéz, viszont észrevettem, hogy sokkal viccesebb vagyok, és nagyon gyorsan tudok így asszociálni dolgokra. Szerintem az a műfaj, ami a legjobban ehhez a beszélgetéshez, uh-huh. az élő beszélgetéshez hasonlít, uh-huh. passzol. Talán még a podcast műfaj.
0: Aha, az is közel áll hozzád.
5: Igen.
0: Na, hát akkor lehet, hogy majd itt fogunk együtt egyszer podcastelni. Na, de végül politika tudomány, mert hogyha jól tudjuk, akkor alapvetően egyébként az SZFÉ-re jelentkeztél, de hát azért azt tudjuk, hogy oda nem olyan egyszerű bejutni. Hogy sikerült ott?
4: Nehéz.
0: Igen. Ott szeretnél volna filmezést tanulni, vagy mi?
5: Ott televíziós műsorkészítést szerettem volna tanulni. Igazából 3 forduló egy ilyen felvételi. Az első az egy alapműveltségi felvételi. A másik fordulóban igazából egy beszélgetés, ahol nézik ezt az érzékenyítést, uh-huh. Az, hogy egy ember hogy tud kommunikálni, beszélgetni, különböző, ott is ilyen asszociációs játékok vannak, uh-huh. interjút kell készíteni. A harmadik forduló pedig egy vizsgafilm elkészítés, uh-huh. ami minden évben más. Én ezt is kicsit próbáltam így a humorral összehozni. Uh-huh. Aztán pedig szintén egy ilyen sajátos interjút kellett ott is adni.
0: Ugye ez az SFE, a Színház és Filmművészeti Egyetem, hát ugye az híres azért arról, hogy nem jellemző, hogy így azonnal felveszik oda az embert, pláne amit most is mondasz, hogy több rosta is van.
4: Sőt, egyébként több ismert embert is ismerünk, aki ugye be is vallotta, hogy mondjuk harmadjára jutott be.
0: Tehát lehet, igen.
4: Ha úgy van, akkor te is megpróbálhatod. Azt szerintem, még gondolom terve is van.
0: Egyébként milyen videót csináltál? Érdekel, mi volt a témája?
5: Egy névjegyfilmet kellett nekünk csinálni, amit bármilyen perspektívából meg lehetett közelíteni. Igazából én egy ilyen kicsit egy ilyen videó CV-t, vagy egy ilyen videó önéletrajzot csináltam, és például a Love Dead Robot nevű sorozatnak az intróját tettem be, és pont amiről itt beszélgettünk adás előtt, a Lil Frak és a Jude Law-nak a Lay instrumentális.
0: Ne! Ez az egyik kedvenc dalom egyébként, és sajnos a mostani szombat, majd októberben lesz a koncert, és ugye a szombati lesz az instrumentális rész, és arra már elfogytak a jegyek Jude Law-ra. Mert hogy lesz Jude Law a parkban. Imádom Jude Law-t, úgyhogy már engem ezzel megvettél. Te is szereted?
5: Imádom.
0: Na, tök jó. Akkor még egy közös pont. Na, a politika tudomány viszont, ugye a Milton Friedman Egyetemre mentél, vagy mész, mert hogy az SFE első körben nem sikerült, és már túl vagy a gólyatáboron is. Milyen volt a gólyatábor? Csak a publikus részekre vagyunk kíváncsiak. Illetve, hogy miért akarsz te politika tudományt tanulni?
5: Ott is kell beszélni. És,
0: azt is, igen.
5: Meg az ilyen
0: sokat.
5: Társadalmi és ilyen történelemmel kapcsolatos dolgok, az nekem valahogy így mindig is benn volt a fejembe, és úgy tudtam emelt töriszt például, hogy alig készültem rá, szóval ez is ilyen érdekes.
0: Emelt törisztél? Na, Bettivel, vannak itt közös pontok.
4: Közös pontok, igen.
0: Igen, igen, és akkor így jött a politika, igen. Hogy a nem kommunikáció, legalábbis elsőre az nem, akkor az...
4: Igen, de terve van egyébként, vagy hát gondolom ez majd ahogy hozza az élet, hogy akár újra megpróbálod a felvételit, vagy egy teljesen másik suliba, tehát nem pont az SFE-t, egy másikat, mondjuk kommunikáció szakom.
5: Hát egyébként én egy kicsit idealista ember vagyok, szóval hogyha a Milton Friedman nekem úgy beválik, meg megszeretem, akkor szerintem befejezem ezt a diplomát, viszont most is nagyon közel voltam, ahogy bekerüljek az SFE-re, és megkaptam több embertől, hogy szerintük próbáljam meg újra. Szóval ki tudja, mit az az élet?
4: Hát ezt majd úgyis látod, alakul.
0: És egyébként például az, hogy már ilyen korán jelentkeztél akár hozzánk, hogy majd lehet, hogy gyakornok lennél nálunk, vagy legalábbis azért úgy mondjuk bejárnál hozzánk néha, hogy ez is jellemző rád, hogy azért így idő előtt igyeksz el felkészülni, mert hogy ugye nem ez a jellemző, tehát azért akik vannak nálunk gyakornokok, ők az utolsó fél évben, amikor kell a gyakorlati idő, akkor úgy voltak vele, hogy ráér akkor nálad. Ez hogy jutott eszedbe, hogy akár már most így az elején?
5: Én így mindent szerettek így azonnal csinálni, hogy így mindenbe belekóstolni, és hogy minél hamarabb legyen valami. És ugye azt látjuk szerintem így a magyar médiapiacon, hogy a legtöbb befutott mondjuk műsorvezetők, ők nagyon korán kezdték.
0: Hát a kávéfőzéssel többnyire. Hát,
5: igen.
0: Egyébként, és akkor is szépen fokozatosan.
4: De egyébként én azt látom rajtad, hogy te nagyon tudatos vagy tényleg ebben. Megtervezed előre, meg ez tök jó, hogy már most azért bele akarsz kóstolni több mindenben.
5: Köszönöm.
0: Igen. Ha már tudatosság, szerintem egyébként a sport is ugye olyan lehet az életedben, ami erre tanít, meg akár nagyon sok minden másra is. Mesélj már egy kicsit, hogy itt már Betty faggatott így az élőadás előtt, hogy miért pont az amerikai foci, mert hogy amerikai focizol. Sajnos talán itt a térségben nincs, ugye te Pestre jársz focizni, hogy miért amerikai foci?
5: Kicsit promózzuk a csapatot, a Budapest Titans amerikai foci csapatába kerültem 2022-be. Igazából ugye én jedlikes voltam, Csepelen, és ott egy ilyen hirdetőtáblán találkoztam, és lementem edzeni, és beleszerettem ebbe a
0: sportba. De jó!
4: Igen, mert én ugye fogadtalak, hogy miért az amerikai foci, miért nem ugye a hagyományos foci, de mondtad, hogy hát inkább közelebb állt hozzá, ahol nem éppen a lábadat kell ugye használni.
5: Meg hát én olyan pozícióban is voltam egyébként, hogy nem nyúlhatok a labdához.
0: Ja. Szóval... Mi van? Ezt fejtsd ki?
5: Hát az amerikai foci egy nagyon posztorientált sportág, és nagyon sok pozíció van, ahol nem szabad a labdához érni.
0: Wow, ezt én nem is tudtam. Igen? És akkor nekem milyen posztom vagy?
5: Hát most az életemben kicsit egy ilyen változás most folyamatban az egyetemek miatt, szóval most nem biztos, hogy folytatom. Egyébként én lefagytam 40 kilót, akkor...
0: Jézusom, komolyan? Te, tényleg egy negyed órája vagy itt bent, de olyan sztorikat mesélsz mindössze 19 éves, hogy miken mentél már keresztül, meg mennyire színes az életed, hogy így bámulunk csak. Igen? Szóval lefagytál 40 kilót.
5: Igen, ott támadófal voltam.
0: Aha.
5: Ott sikerült eljussak a U19-es válogatott bőkerettagságáig.
0: Igen.
5: Aztán átmentem védőfalba így a fogyásnál.
0: Uh-huh.
5: Ott sem értem sokat labdához.
0: De várjál, akkor az amerikai fociban az, aki már labdához érhet, az egy, tehát ahhoz meg kell érni, vagy az egy presztízs így a csapaton belül?
5: Nem, mert az amerikai foci egy olyan sportág, hogy valójában tehát tényleg nagyon posztorientált, uh-huh. viszont semmi nincs a másik csapat rész nélkül. Minden összefügg.
0: Aha. Uh-huh. De ott poszton belül, most engem ez nagyon érdekel, hogy lehet amúgy posztból posztba átmenni, vagy ez cél egyáltalán? Vagy ha valaki van egy posztba, akkor az már ott lesz.
4: Végül is te is átmentél, ahogy igen, így az előbb említetted.
5: Kicsit úgy fogalmaznék, hogy vannak ilyen csapatrészek, vannak ski játékosok, akik érhetnek egyébként labdához, és lehet váltani posztot, de azért így a testalkatból adódóan egy támadófalból nem mindig lesz mondjuk futó, és nagyon általánosságban az a megszokott, hogy nem egy ilyen szokásos, homogén csapatsportág, hogy ugye ugyanazt támad és védekezik, hanem eleve két csapatrész van, vannak a védők és a támadók, és a között is van minimális átjárás, de nem szokványos.
4: És ugyanazzal a védőfelszereléssel játszatok, gondolom, mint amit szerintem mi csak a filmekben látunk, az amerikai filmekben.
5: Igen, igen, igen.
4: Tehát minden ugyanolyan, tök jó.
0: Viszont elcsíptem egy fél mondatodat, hogy most így az egyetem miatt lehet, hogy ezt abba hagyod, ez nem fog hiányozni? Vagy már abba is hagytad?
5: Hát most így az érettségre való felkészülés tekintetben azért így az elmúlt szezonban én nem játszottam. Párszor voltam edzeni, és nem tudom, hogy nem szeretnék saját magam árnyéka lenni így, azért ennyi siker után. És lehet, hogy hiányozna, de nem tudom.
0: Jó, majd meglátod mindenképpen. Hát mi örülnénk, ha majd jönnél hozzánk gyakornoknak,
4: van,
0: akkor majd
4: szeretettel.
0: Sokszor akár így be is ülhetsz hozzánk adásba. Még a gólyatáborról nem meséltél. Csak pár mondat. Milyen egy... Mi nekünk az már nem ma volt azért.
4: Hát
0: jó,
4: azért az
0: nem vagyunk
4: volt,
0: olyan öregek, meg én azért, pláne, hogy én amúgy kétszer voltam gólya ugyanabban az iskolában, de azt hagyjuk. Majd egyszer elmesélem, Betty már tudja a sztorit. Szóval, hogy milyen volt a gólyatábor? Hol volt?
5: A Balaton összödön a volt kormányüdülőben.
0: Na, de jó.
4: Tök jó.
0: Felelevenítettétek az összödi beszédet. Igen. Főleg a politika tudománykaron. Igen.
5: Ugye most azt átadták az izraelita hitközösségnek azt a területét, és most egy kóser tábor található ott. Ott volt, hát vonattal mentünk, mondani is kell, hogy a balatoni levegő így 4 nap után kicsit megrottyantott. De egyébként nagyon jók voltak a programok.
0: Biztos csak a balatoni levegő volt, nem a pia.
5: Nem
0: iszol?
5: Nem. Egyáltalán nem.
0: Tényleg nem iszol alkoholt? Na.
5: De egyébként.
0: Jó, azért úgy, na jó, van, ez egy csoda gyerek vagy, igen, csoda bogár. De látom, hogy diplomatikusan válaszolsz, úgyhogy nem is akarjuk tovább firtatni.
4: Jó, tehát táborban szerintem, hát azért tudjuk, hogy ott beleférna.
5: Visszanéztem magamról a képeket, és nem mindig ismertem meg magam. 4 napra. Én úgy máshogy éltem meg az ott történt.
0: Tipik gólyatábor egyébként. Igen.
5: Egyébként megnyertük a csapatunkat.
0: Na, gratulálunk. Na jól van, 6 perc múlva 9:30 van. Nagyon szépen köszönjük Kónya Benedeknek, aki lehet, hogy majd leendő gyakornokunk lesz minden esetre. Most kezdi majd a Milton Friedman Egyetemet politikatudomány szakon, úgyhogy nagyon-nagyon szurkolunk neked majd, hogy megtaláld a számításaidat. Itt köszönjük a beszélgetést.
4: Köszönöm, hogy itt voltál.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattatok a kedvenc zenéimet.
2: A Gyári után jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
3: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
7: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
3: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Teljes terjedelmében égett egy autó mosolt csütörtökre viradóra Szigetszent Miklóson. A Szilvás utcában nem sokkal éjfél után csaptak fel a lángok, a helyszínre a Szigetszent Miklós és a fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a Pest vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat egységei vonultak ki. Csámpai Attila, a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, a csaknem 100 négyzetméteres épületet áramtalanították, majd több vízsugárral körülhatárolták, és egy órán belül megfékezték a tüzet. Hozzátette, az oltás során két motorkerékpár megsemmisült, három gázpalack felhasadt és több autógumi is lángra kapott. A tűzoltók az utómunkálatok során hőkamerával is átvizsgálták a területet, a tűzben senki nem sérült meg.
10: Jelszére nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, itt Szigetszent Miklóstól, fővárostól hivatásos egységek. Tűzoltóknak első feladatuk az volt, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését, tehát ezt körül kellett határolni, hogy a tűz további épületeket, illetve további területeket ne veszélyeztessen, és ezt követően pedig több vízsugár segítségével eloltották a lángokat, majd átvizsgálták a teljesen kiégett épületeket. Szerencsére személysérés nem történt, legalábbis ott az épületben nem tartózkodott senki.
9: Továbbra is javában zajlanak a munkálatok Dunavarsány közterületein. A Városgazdálkodási Kft. Rengeteg fontos feladatot ellát a szokásos intézményi teendők mellett. A szakemberek ezúttal az 51-es út, illetve az arra vezető Nyárfás utcai lejáró gajazását végzik. Kiemelt hangsúlyt fektetnek továbbá a buszmegállók és a játszóterek karbantartására, valamint az ágyások és a parkok folyamatos gondozására. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon olvashatók. Fiatalokat toboroz a Magyar Táncművészeti Egyetem Dunaharaszti Tehetségcentruma. A 6-10 éves gyermekeket a klasszikus balett előkészítőre várják, a 11-15 éves korosztályt pedig a modern tánc előkészítőre. A hamarosan induló képzéseken az oktatók nem csak az egyes táncformákat adják át, hanem a mozgás koordináció és a koncentráció fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektetnek. Dunaharasztin a felvételi szeptember 12-én szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a József Attila művelődési házban. Az érdeklődők az egyetem hivatalos Facebook oldalán megosztott linken keresztül jelentkezhetnek. Részletes tájékoztató a www.mte.eu weboldalon érhető el. Retro véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Dunaharasztin. Akár három ember életét is megmenthetik azok, akik részt vesznek a szeptember 3-ai programon. A jelentkezőket délelőtt 11-től este 6 óráig várják a József Attila művelődési házban. A hivatalos tájékoztató szerint a véradás előfeltétele, hogy a résztvevők hozzanak magukkal személyi igazolást, igazolványt, valamint lakcím és tajkártyát. Regisztrálni, illetve időpontot foglalni az Országos Vérellátó Szolgálat hivatalos felületén keresztül név és e-mail cím megadásával lehet. További tudnivalók a www.véradás.hu oldalon érhetők el.
8: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen. A kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
8: és Somogyi

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább. Azt írja az Útinform, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben az 50-es és a 44-es kilométer között az erős forgalom miatt szakaszosan lassul, torlódik a kocsisor a külső sávban. Továbbra is a fővárosba vezető főbb útvonalakon erős a forgalom, így például a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi és Lakihegyi szakaszán, valamint a Csepeli út Szigetszent Miklósi részén is. Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biator, Bágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávok továbbra is zárva vannak, ez még jó darabig, jó ideig így lesz. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessetek nagyon óvatosan, és vegyétek figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. Mindenkinek jó utat kívánunk.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délelőttöt kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
0: Ma már ugye korábban volt szó a most szombati buckatavi zsibvásárról, hiszen korábban már ugye Gyurcsik Józseffel, a szervező, a közösség, a Fejlett Városért egyesület, jól mondom, hogy egyesület.
5: Igen, igen.
0: Köszönöm, mert hogy itt van velünk Gyurcsik József a vonalban. Szóval volt már ugye róla szó, de akkor még nem tudtuk reggel, korán reggel konkrétan, hogy ki az, akinek segít ez a rendezvény, úgyhogy itt van velünk Gyurcsik József, a szervező, hogy ezt jól elmondja nekünk. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, szia!
5: Jó reggelt, szervezet, és üdvözlöm a hallgatókat is. Igen, ahogy az előző interjúban, megközel egy hónapja, vagy három héttel ezelőtt szó volt róla, hogy ugye ezek a vásárok mindig összekapcsolódnak egy karitatív eseménye is, tehát általában gyűjtése valaki, vagy valami céljára, valamilyen nemes feladat, nemes cél érdekében. Akkor így föltettük a kérdést, hogy van-e valakinek ötlete, vagy gondolata, hogy az aktuális most szombati 29-i vásárunkon mi legyen a karitatív tematikája az eseménynek. És köszönettel volt egy helyi Facebook csoportban, anyuka, Balkai Bövének hívják, nem baj, hogy megjelent.
0: Nem, mert egyébként neki a kislánya az én csoporttárs, vagyis nem az enyém, mert nem én járok az oviba, de hogy így összeértek a szállak, igen, és már korábban hozzánk is eljutott a hír, hogy ő így nagyon, hát a szívére vette ennek a családnak a sorsát.
5: Így, ahogy, és ugye egyeztettünk vele, és akkor fölvettük a programba. Itt egy helyi édesanyja daganatos betegséggel küzd, jelenleg kórházban van, így nagymama ápolja a két, neveli a két kisgyereket, ők általános iskolás korúak, és itt a lényeges információ ezen, hogy holnap a vásáron lehet adományokat, pénzbeli ruha, cipő adományokat is hozni, és azt megköszönnénk, és azt átadnánk nekik ebben a nehéz időszakban, ami lényeges lenne, hogy lehetőleg használható ruha,

0: termék kerüljenek hozzánk ezen akció keretében. Itt a kislánya 152-es méretű és 36-os cipő, valamint a 37 cipő méretnél lehet gondolkodni, a kisfiú pedig 134-es méretű és 33-34-es cipő méretekről lehet gondolkodni, ha valaki eszközadományt ad, tehát vagy tárgyi adományt ad és nem pénzt. Ez azért fontos, hogy ezek a 36-33-as cipők szerintem mindenkinél van átnőtt méret. Én azt gondolom, hogy itt van lehetőség arra, hogy megszabaduljunk ezektől egy ilyen jó cél keletében. Az, ami fontos még, hogy a vásárba igen sok árus jelentkezett, tehát közel 60, már fölülről súróval 60, tehát hatalmas választék lesz, azt tudom mondani. A vásárosok ugye kikárulnak, hoznak süteményeket, tehát akik kilátogatnak, azok sütészhetnek, egyesületünk üdítővel kínálja meg teljesen térítésmentesen a kilátogatókat, és gyakorlatilag itt lehetne adományozni ennek a családnak is. Ez holnap szombaton 29-én reggel 8-tól délután 1 óráig, közel 1 óráig tartjuk ezt a szokásos kis vásárunkat, közösségi vásárunkat.
1: Hogyha valaki szeretne kivinni bármit, ruhát, cipőt, pénzadományt, az ott egyértelmű lesz a buckatónál, hogy kihez kell odavinni?
0: Igen, egyértelmű, hogy ilyen lesz a egyesületünknek ki lesz téve, ugye a Molinója, ott gyakorlatilag ott a kis adománygyűjtő vödröcskénkbe bele lehet tenni, és hát ott leszünk mi is, akik eligazítjuk a kilátogatókat, illetve a vásárosokat.
1: És akkor a vásár után eljuttatjátok a családnak majd az adományokat?
0: Így van, így van, akkor igen, így van, egyeztetve, akkor rendezve, átszámolva átadjuk a családnak azokat a dolgot, amikre igényt tartanak, tehát tovább is az, amikre igényt tartanak, tehát ezért kértem azt a beszélgetés elején, hogy tényleg lehetőleg olyan ruhaneműk legyenek, amelyek kinőttek, átnőttek, de olyanban tényleg használhatók.
2: Uh-huh. Hát jó állapotúak. Persze. Legyenek, igen, azért az fontos, meg használhatóak.
0: Igen.
1: Oké, okay, nagyon.
0: Igen. A túlzásokba esni ezzel kapcsolatban, de amikor ilyen sorsú család ról van szó, akkor ugye az általános iskolában ugye szeptember, tehát jövő héten mennek iskolába, azért nekik is legyen egyfajta öröm az, hogy kapnak dolgokat. Annyit még hozzátennék záró akkordként, hogy személyesen is köszönöm a nagycsaládosok egyesületének, akik már tanszercsomagot juttattak el a családsegítőn keresztül a családnak, és a Szigetszentmiklós családsegítő is felvette a kapcsolatot a családdal, tehát a város is igyekszik a teljes közösség együtt érzően gondoskodni ebben a nehéz pillanatban a családról.
1: Ezt jó tudni egyébként, hogy nem hagyja magára így a közösség. Igen. Tehát akkor augusztus 29 szombat, buckatavi vásár, ahol egy helyi édesanyja, daganatos betegséggel küzdő édesanyát lehet segíteni, támogatni, illetve hát az ő gyermekeit jelenleg kórházban ápolják az anyukát, két általános iskolás gyermekéről jelenleg a nagymama gondoskodik. A gyerekek méretei: kislány 152-es méret, 36-os cipő, a kisfiú 134-es méret, 33-as cipő. Nagyon szépen köszönjük Gyurcsik Józsefnek, a Közösség a Fejlett Városért Egyesület vezetőjének, a program szervezőjének a beszélgetést augusztus 29 szombat, tehát Buckata Vizsibbásár. Köszönjük, szép napot!
2: Szép napot, szia!
0: Szép napot, és várunk.
1: Rendben, szia! És nem csak Józseftől búcsúzunk, hanem tőletek is, és nem csak már, hanem egész hétre. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, 10 perc múlva 10 óra van, Petro Karesz érkezik majd hozzátok, mi pedig jövő héten
2: jövünk. Jó hétvégén!
1: Utolsó nyári
2: hétvége! Az utolsó nyári hétvégén. De még augusztus 31-e lesz hétfőn. Az igen. Utolsó nyári munkanap tulajdonképpen lehet így mondani.
1: Igen, durva lesz, hogy jövő héten már készüljétek arra.
2: Közlekedés is durvább lesz.
1: Időben induljatok el, és ezt mondom magunknak is.
2: Szép hétvégét. Igen, jó hétvégét, sziasztok!

0: Indulj velünk a munkába! Süss fel nap a Lakihegy Rádióban!
1: How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up! Step in the kitchen. Let's go!

A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: közönség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Újabb áradás veszélyezteti Nepált, ezért felfüggesztették a mentést. Vasárnap zárul a Nemzeti Galéria Dolce Vita kiállítása. Szaharai por szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A Botekoszi folyón kialakult természetes torlasz mögött a felgyülemlett víz elkezdett túlfolyni, és attól tartanak, hogy újabb áradat indulhat meg. A két nappal ezelőtti katasztrófát egy greccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A természeti katasztrófának már csaknem 470 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Meghalt 5. Harald norvég király. A 89 éves korában elhunyt uralkodót csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel. Harald 1991-ben édesapja 5. Ulaf halála után lépett trónra. Polgári származású feleségével, Szonyával 1968-ban kötött házasságot. A trónon fia Hókon herceg követi majd. Orosz dróntámadás ért egy logisztikai központot Kijev közelében. A Novaposta vállalat elosztó központja megsemmisült, de senki sem sérült meg. Zaporizsjában egy hipermarketet ért találat, ott civil áldozatai is vannak a légicsapásnak, közölték az ukrán hatóságok. Korábban az oroszok ugyancsak drónokkal támadtak egy Kijev megyei raktárkomplexumot, amelyben flamingó típusú nagy hatótávolságú manőverező repülőgépeket és rakétahajtómű üzemanyagot tároltak. Júliusban nőtt itthon a foglalkoztatás, de emelkedett a munkanélküliek száma is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a múlt hónapban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1%-ponttal 4,5%-ra emelkedett. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csaknem 11 ezre jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Vasárnapig látogatható a Dolce Vita kiállítás a Nemzeti Galériában. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket. A tárlaton 75 alkotó, csaknem 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet.
5: Időjárás.
6: Az ország nagy részén napos, fátyol, felhős az idő, eső nem lesz. A sok napsütést nagy mennyiségű szaharai por szűri meg. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
7: Friss közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint élénk forgalomra kell számítanatok Szigetszent Miklóson, a Csepeli úton, a város határában, a Lehel utca közelében. Folyamatos a haladás a Kántor úton, a Gerinc úton, illetve a gyártelepi Hévát járónál. Nincs fennakadás a Gyári úton és a Csépi úton sem. A Csepeli úton, az M0-ás közelében és a fővárosban pedig szintén folyamatos a haladás. Jól lehet haladni a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, de a fővárosban a Lámpás utca és az Erdősor utca között élénk a forgalom. Csepelen folyamatosan lehet haladni a Kossuth-Lajos utcában és a Tellerede úton is mindkét irányban. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatos a haladás az 51-es és 510-es úton, Taksonyban pedig a főúton a Szent Mihály utca közelében rendőri ellenőrzés zajlik. Nincs torlódás a Soroksári úton, a Haraszti úton és a Grassalkovics úton sem. Ezen kívül az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is jól lehet haladni. Szigetcsépen a főúton a Majosi út közelében rendőri ellenőrzésre készülhettek. További jó utat kívánunk mindenkinek!
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Szép napos időt és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Augusztus 28-án pénteken a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, én pedig Petró Karesz vagyok. Ahogy ezt már rendszeres hallgatóink megszokhatták, nem sokára mai évfordulókkal, illetve történelmi érdekességekkel foglalkozunk. Beszélünk majd arról is, amire már egyébként a Szigetszent Miklósi önkormányzat is felhívta a figyelmet a közösségi oldalán. Sajnos nem pihennek az unokázós csalók. Hozom majd a legfrissebb programajánlatokat, és beszélünk majd az internet függőségről is, dél és egy óra között. Töltsétek velem a következő 5 órát! Hey!

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban augusztus 28-án, a mai napon pedig az ágostonok ünneplik a névnapjukat. A mai nap Szent Ágoston ünnepe, Szent Ágoston katolikus egyházi író, filozófus halálának emlékére. Lelkesen tanulmányozta Platón és a neoplatonisták munkásságát. Később figyelme a Biblia vizsgálata felé irányult, végül 387-ben keresztényé vált, 391-ben pappá szentelték, majd 396-ban hippói püspök lett. A kereszténység kétségtelenül legnagyobb filozófusa volt, életművéből táplálkozik a középkor ideológiája, és hatása szinte napjainkig érvényesül. Ma van a kőolajtermelés és a modern bányászat születésnapja. 1858-ban ezen a napon csaknem 5 hónapig elhúzódó, ám kitartó munka eredményeként a 21 méter mély kőolajkút száján kibudjant a fekete arany. Edwin Laurentin Drake a Pennsylvania Rock Oil Company-vel 1858 májusában kötött szerződése értelmében Titusville mellett megszervezte a fúrásokat. Közel egy évi előkészület után 1859 április 1-én kezdődött a munka, amely eredményeként 1859 augusztus 27-éről 28-ára virradóan a 21 méter mély lyuk száján kibudjant a fekete arany. Ez a nap lett a kőolajbányászat születésnapja. Drake, a tragikus sorsú felfedező, később visszatér New Yorkba, ahol pénzét a tőzsdén elvesztette. Elfeledve a legnagyobb nyomorban hunyt el 1880-ban. 1934-ben az első kút fúrásának 75. évfordulóján Titusville-ben felállították Drake szobrát, hogy ezzel emléket állítsanak a kőolaj hősének. Innen folytatjuk nem sokára.

Augusztus 28-án itt a Lakihegy Rádióban továbbra is a mai évfordulókról hallhattok. Pontosan 63 évvel ezelőtt ezen a napon elindult a Malév első Európán kívüli járata, egy IL-18 típusú gép repült Athénba és Kairóba. 63 évvel ezelőtt Martin Luther King Jr., amerikai baptista tiszteletes megtartotta Van egy álmom kezdetű beszédét. Martin Luther King Jr. polgárjogi harcos, az afroamerikai polgárjogi mozgalom egyik vezető személyisége volt. A washingtoni menetelés során megtartott Van egy álmom kezdetű beszéde óriási nyilvánosságot hozott a polgárjogi mozgalomnak, Kinget pedig a történelem egyik legnagyobb szónokává emelte. Martin Luther King 1968. április 4-én Memphisben merénylet áldozata lett. 61. szülinapját ünnepli ma a népszerű country énekes Shania Twain, 57 éves ma az amerikai színész, komikus és zenész Jack Black, és 30 évvel ezelőtt Károly, akkor még angol herceg, és Lady Diana Spencer elváltak. Ezek voltak a legfontosabb évfordulók a mai napra vonatkozóan, hamarosan pedig friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
6: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
7: www.kaszanap.hu
8: Jogomvan.hu
9: Jogomvan.hu
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
8: Jogomvan.hu
9: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
10: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
11: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás. Zöld kert.
9: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Tanszercsomagokkal segíti a rászoruló gyermekek iskolakezdését a segélyszervezet. Iskolakezdési adománygyűjtést tartott augusztus 25-én a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Csepeli Szent István úti telephelyén. A helyszínen 120 üres dobozt töltöttek meg tanszerekkel az önkéntesek. Gáncs Kristóf a szervezetelnök elmondta, az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltöttek meg a segélyszervezettel közösen. Az idei adományok egy részét az állami támogatások figyelembevételével már az év közbeni fejlesztő órákra és foglalkozásokra fordítják. Ugyanakkor továbbra is nagy szükség van a tanszercsomagokra. Egy csomag értéke mintegy 15 ezer forint. A segítség a tanév kezdetével nem ér véget. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja egész évben támogatja a rászoruló gyermekeket, többek között fejlesztő órákkal és felzárkózást segítő foglalkozásokkal. Újra vízi programot rendeznek Sziget-Szent Miklóson. A nagy sikerű korábbi eseményt követően augusztus 29-én ismét a folyó és a vízi élet kerül középpontba. A résztvevők hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak a programhoz. Az esemény helyszínén a Sziget-Szent Miklósi hajókikötőben az italszerviz és a DJ is a kikötőbe költözik, így a szervezők szerint gördülékenyebb lesz a kiszolgálás és a nagyobb hajók is kiköthetnek a mólónál. Kis Roland az esemény főszervezője rádiónknak elmondta, a program szárazföldről is látogatható, a részvétel pedig ezúttal is ingyenes. Az esemény augusztus 29-én szombaton déltől este fél kilencig tart.
13: Most azért olyan szempontból variálódik a dolog, hogy nagyon-nagyon macera volt ezt így kezelni. Mind a staffot, mind a DJ-ket, mind az ételeknek, italoknak az utánpótlását ki a vízre. Úgyhogy picit a helyszínen változtattunk, és akkor nem ponton hajón leszünk kint a víz közepén, hanem kivittük a Sziget-Szent Miklósi hajókikötőbe a felszerelést, a setupot gyakorlatilag, és ott lesz az italszerviz, ott lesznek a DJ-ek, és akkor kvázi a kikötő előtt a vízfelületen lehet gyülekezni. Bárki csatlakozhat, száppal, kajakkal, hajóval.
12: Hajóbérlésre is van lehetőség a Sziget-Szent Miklósi hajókikötőből. A szolgáltatás évén azok is vízre szállhatnak, akik saját hajó nélkül szeretnék felfedezni a Kis-Dunát. Kis Roland, a Dunaparton található bisztró tulajdonosa hozzátette, jelenleg egy 4 és egy 5 személyes hajó bérelhető.
13: Most egyelőre két hajónk van, saját hajónk van a flottában, egy ilyen kis 4 személyes sporthajó, meg egy ilyen 5-6 személyes kis túrahajóink, kis középkormányos. Szeretik, élvezik, viszik, tök jó. Igazából azért el lehet ezekkel is bohóckodni. 2-3-4 órákra szokták általában kivinni őket. Hogyha, mit tudom én, 2-3 főjön, akkor még azért meg is siklanak a hajók, tehát azért lehet velük haladni szépen. És azért 2-2 kötőjel 4 óra alatt azért be lehet járni a környéket.
12: Véglegesnek tekinti keretét a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosár csapata. Az NB1-ből kieső álmanyáron a zöld asztalnál mégiscsak bennmaradó miklósiak eredetileg 4 légiós terveztek igazolni, ám végül 3 külföldivel kezdik meg a bajnokságot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szűkös keretekből gazdálkodnak, és a jelenlegi felállás tűnt a legjobb árértékarányúnak. Hozzátette, amennyiben a 3 légiós közül valaki nem teljesít az elvárásoknak megfelelően, akár már januárban átvariálhatják a keretet, de az most már biztos, hogy a jelenleg szerződés alatt álló játékosokkal vágnak neki a 2026-27-es idénynek.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
14: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint. Ebben az esetben postázzák az eredményt egy felbélyegzett válaszboríték ellenében. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat ingyenes. Panasz nélkül is lehetünk betegek, a vizsgálat pedig alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. A vizsgálatra mindenképp vigyétek magatokkal a személyi igazolványt, a TB kártyát, illetve ha van, akkor az előző évi tüdőszűrő igazolást is. Ne feledjétek tehát, Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban szeptember 30-áig van lehetőség részt venni tüdőszűrésen.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban augusztus 28-án, és ahogy a Sziget-Szent Miklós város hivatalos Facebook oldalán is olvasható, sajnos nem pihennek az unokázós csalók. A rendőrség egy plakáttal szeretné ismételten felhívni a figyelmet a telefonos csalásokra, melyek célpontjai többnyire idős emberek. Az elkövetők ijesztő hírekkel keresik meg gyanútlan áldozataikat, sokszor bajba került rokonokról szóló történetekkel csalnak ki pénzt, illetve értéktárgyakat. A hívás általában ismeretlen számról érkezik, a csalók gyakran kérnek titoktartást és gyors reagálást az áldozattól. A szokatlan telefonhívásoknál legyetek óvatosak és igyekezzetek meggyőződni a hallott információk hitelességéről. Gyanús hívás esetén szakítsátok meg a vonalat és hívjátok fel a hozzátartozókat az általatok ismert valódi telefonszámán. Tegyetek fel kérdéseket, olyasmit kérdezzetek, amire csak a valódi hozzátartozó tudhatja a választ. Ne adjatok meg plusz információkat, és soha ne adjatok át pénzt, illetve értékeket idegennek. Ha csalás gyanúja merül fel, haladéktalanul tegyetek bejelentést a rendőrségen, vagy hívjátok a 112-es egységes segélyhívó számot.

A reklámok után nem sokára hír összefoglaló következik itt a Lakihegy Rádióban, a következő 60 percben pedig az aktuális térségi programajánlatokat hallhatjátok majd. FM

0: Laki 1 Rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök. Meghalt 5. Harald norvég király, szaharai por szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában azt mondta, nem állítja, hogy minden problémát sikerült eddig megoldani, de továbbra is dolgozni fognak azon, ahol hibát találnak, azt kijavítják, és ahol az állam évek óta nem végezte el a dolgát, azt el fogják végezni. Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról tájékoztatott, hogy a tisztséget eddig betöltő Vikon Kál Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezi ki. A tárcavezető szerint a cél, hogy a Honvéd Kórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrum kórház és a Magyar Honvéd Egészségügy meghatározó bázisa. Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de emelkedett a munkanélküliek száma is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a múlt hónapban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1% ponttal 4,5%-ra emelkedett. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A Botekoszi folyón kialakult természetes torlasz mögött a felgyülemlett víz elkezdett túlfolyni, és attól tartanak, hogy újabb áradat indulhat meg. A természeti katasztrófának már csaknem 500 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Meghalt a norvég király. 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel, 89 éves volt. 1991-ben édesapja 5. Uláv halála után lépett trónra, polgári származású feleségével, Szonyával 1968-ban kötött házasságot. Reformpártiként a királyi ház megújítójaként lett ismert, a norvégok körében népszerű volt. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hókon névem. Értékes nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz nyémántal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek tegnap a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot.
0: Időjárás.
6: Az ország nagy részén napos, fátyol felhős, az idő eső nem lesz. A sok napsütést nagy mennyiségű szaharai por szűri meg. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
7: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV-Volán autóbusz járatai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A munkaterület közelében fokozott figyelemmel a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően a sebességkorlátozások betartásával közlekedjetek. A térkép szerint folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, és nincs fennakadás a Csepeli és második Rákóczi-Ferenc úton sem. Jól járható a Kántor út, a Gerinc út és a Gyártelepi hévátjáró, viszont rendőri jelenlétre számíthattok Taksonyban, a főúton, a focipálya közelében. A Soroksári út, Haraszti út és Grassalkovics út jól járható, és nincs fennakadás az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem. További jó utat mindenkinek!
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
7: Szép napot, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek augusztus 28-án, pénteken. Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ebben az órában pedig válogatunk majd az aktuális térségi programajánlatok közül. Ígérem, hogy találtok majd számotokra megfelelőt. Töltsétek velem ezt az órát is.

Programajánlattal folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban szeptember 15-én este 7 órakor kezdődik majd a Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarab. A rendező Őze Áron, a főszerepben pedig Csibi Gergely és Martor Róbert. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. Lackfi János apa-fia története magáról az életről, annak generációs lenyomatairól, üzeneteiről is szól. Mit jelent apává válni? A párválasztás, párkapcsolat mutathat-e mintát az apává válás során? Milyen szerepe van a szülői elvárásnak a pályaválasztásban? Mi jelenti a felelősségvállalást, az együttműködést, a támogató közeget egy krízis helyzetben? További információt a színdarabról a sárgaház.com oldalon olvashattok. Ez lesz tehát a Mikor jöttök haza című előadás a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban szeptember 15-én este 7 órától.

programajánlattal folytatjuk a delelőt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin a Laffert Kúriában augusztus 30-án vasárnap este 8 órakor kezdődik majd az Add kölcsön a feleséget című francia vígjáték. A főszerepben Szőke Zoltán, Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső. Egy miniszter pályafutásának csúcsa felé közelít, ugyanis reményei szerint az államfő hamarosan őt bízza meg kabinetváltással, egyúttal pedig megkapja miniszterelnöki kinevezését. Ám ember tervez, ugyanis barátja, Buladon képviselő szokatlan kéréssel keresi meg, szeretné a miniszter feleségét egy hétre elvinni a zöldfoki szigetekre, és ha ezt a kérését megtagadja, felfedi a miniszter féltve őrzött titkait. A miniszter megpróbálja megvesztegetni őt, de hogy mi lesz a történet vége, utazik-e Buladon bárkivel a szigetekre, és lesz-e miniszterelnöki kinevezés, arra derüljön fény akkor, amikor megnézitek majd ezt a francia komédiát. A darabot tehát Dunaharasztin a Laffert Kúriában láthatjátok majd augusztus 30-án vasárnap este 8 órától. További információt az esemény közösségi oldalán találhattok. Kettő.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Véradást várják a donorokat Taksonyban. Véradást szerveznek Taksonyban augusztus 31-én hétfőn. A Magyar Vöröskereszt délután 2 és este 6 óra között várja az életmentő donorokat a Petőfi Sándor művelődési jázés könyvtárban. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a véradás napján legalább 2 liter folyadékot fogyasszanak, és vigyék magukkal a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, valamint tajkártyájukat. A véradással kapcsolatos további információk a taksony.hu oldalon és a taksonyi hírharangban olvashatók. Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Németin. A program reggel 8 órakor kezdődik a gyülekezővel és a nevezéssel, majd 9 órakor traktoros felvonulás indul a település utcáin. A menet a Halászi, a Széchenyi, a Hunyadi, a Haraszti, a Toldi és az Árpád utcán, valamint a főúton halad végig. Ger Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a megnyitót követően akadály, tolató és gyorsulási versenyen mérik össze tudásokat a résztvevők. Télben a helyi főzőcsapatok ételeiből tartanak ebédet, majd légi bemutató is színesíti a programot. A díjkiosztás után a Turner Retro Band ad koncertet, a napot pedig Retro Disco zárja. A rendezvény műsorvezetője Abaházi Csaba lesz. A Traktor Fesztivál augusztus 29-én szombaton várja az érdeklődőket a Alsó-Németin.
6: Rögtön ideje korán reggel, tehát érdemes korán kelni, ugyanis reggel 9-tól már a felvonulás veszi kezdetét, és 10 óra 30-tól pedig különböző ügyességi versenyek, gyorsulási akadály, illetve tolató versenynek lehet majd a nézők szem és fültanúi, de természetesen az elengedhetetlen vidéki hangulat és ételek, italok is rendelkezésre állnak.
5: A szokásosnál jóval több edzőmérkőzéssel készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző miklósiak a következő héten a Pénzügyőr és a Nyíregyháza ellenfelei lesznek, majd már légiósukkal, Dean Reiberrel kiegészülve két tornára is ellátogatnak. A Tiszaújváros és Veszprémi hétvégéket követően, ahol két-két találkozót játszanak le, eredetileg a TF Budapesttel játszanák az utolsó felkészülési találkozót, ám mivel kiderült, hogy a két együttes rögtön az első fordulóban összecsap, ezért ott vélhetően új ellenféllel szervezi le a mérkőzést a BKG. Dr. Nagy Ágoston, a klub vezetőedzője elmondta, szeretnék jól beépíteni az újakat, és a sok mérkőzés a versenyt is elősegíti, hiszen a fiatalok most mutathatják meg, hogy érdemesek a játékpercekre.
7: Jövő héten pénteken Pénzügyőrhöz megyünk egyszerűen, vasárnap megyél egyházban. A negyedik helyi héten egy később pénteken szombaton egy tornához, ahol a játszerények egy kicsit, utána a Tiszaújváros kassa, a gyársport is jobb, annak a győztesével,
0: még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Nyáron is várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. A Sziget-Szent Miklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. Minden héten szerdán Meridian tornára várják az érdeklődőket Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A Meridian gyakorlatok egyszerűek és mindenki számára könnyen elsajátíthatók, segítségükkel az életenergia akadálytalanul áramolhat a testben. A hagyományos kínai orvoslás 3000 éves, jól megalapozott gyógymódja ez. A gyakorlatvezető Batu Emma, a részvétel pedig ingyenes. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Keresz, és szeretettel várnak minden érdeklődőt Sziget-Szent Miklóson az Egyben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület által szervezett hagyományos lecsófőző családi napra idén is. A felhívás így szól, készítsétek a fakanalakat, válogassátok össze a titkos recept hozzávalóit, és mutassátok meg, hogy nálatok készül a környék legfinomabb lecsója. Egy jó hangulatú, programokkal teli őszi napra várnak majd mindenkit, ahol a főzés öröme mellett a családi kikapcsolódásé és a jó beszélgetéseké a főszerep. A program szeptember 19-én szombaton zajlik majd a Sziget-Szent Miklósi Kéktó Szabadidőparkban. A csapatok gondtalan alkotásához a szervezők adják az alapokat, biztosítják számukra a főzőhelyet, valamint a lecsó alapanyagait, a paprikát, a paradicsomot és a hagymát. A résztvevőknek már csak bográcsot, a gázt vagy tűzifát, a konyhai eszközöket, a titkos fűszereket és a csapatot kell vinniük. A versenyen való részvétel regisztrációhoz kötött, a nevezési szándékot pedig a csapatnév és egy telefonszám megadásával jelezhetitek a lecsó@fke.hu e-mail címen. A nevezési határidő szeptember 6-a. Ez lesz tehát szeptember 19-én a Sziget-Szent Miklósi Kéktó Szabadidőparkban a Lecsó Főző családi nap.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Közlekedésbiztonsági családi napra várják a dunavarsányi családokat augusztus 29-én. Hamarosan kezdődik az iskola, rövidülnek a nappalok, változnak az útviszonyok, éppen ezért most különösen aktuális, hogy gyerekek és felnőttek egyaránt felfrissítsék közlekedési ismereteiket. És ha mindezt játékosan, közös családi programként tehetjük meg, annál jobb. Lesz kerékpáros és rolleres ügyességi próba, ingyenes műszaki átvizsgálás, kreszteszt és közlekedésbiztonsági feladatok, motor és biztonsági szimulátor, első segélybemutató a Magyar Vöröskereszt közreműködésével és 8 állomásos élményprogram, valamint tombola. Az időpont tehát augusztus 29-e szombat, délelőtt 9 órától délután 1 óráig tart a rendezvény a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár előtti téren. A rendezvény ingyenes és nem csak a gyerekeknek szól, várják az egész családot. További információt pedig Dunavarsány hivatalos közösségi oldalán találhattok a közlekedésbiztonsági családi napról.

0: Délben hírösszefoglalóval megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban, a következő óra első felében pedig az internetfüggőség veszélyeiről beszélünk.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: over, cause it's not over.
1: Laki egy rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
1: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
1: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
1: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
4: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
5: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
4: És igény szerint otthonába szállítjuk.
5: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
4: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
5: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: A Tisza kormány első 107 napját értékelte a miniszterelnök. Értékes nyakéket loptak el egy bécsi múzeumból. Szaharai por szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában az eddigi eredmények közül kiemelte a rendeleti kormányzás és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, a közmédia átalakítását, a több mint 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalát, valamint az értelmetlen állami kiadások visszafogását. A vagyonvédelmi hivatal élére jelölt Unger Anna szívesen látná a munkatársak között Ligeti Miklóst. A Transparency International Magyarország jogi vezetője maga is jelentkezett az MVVH elnöki posztjára, de az országgyűlés illetékes bizottságában a három jelölt közül Unger Anna kapta a legnagyobb támogatást. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőiről ma szavaz az országgyűlés. Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról tájékoztatott, hogy a tisztséget eddig betöltő Vikon Kál Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezi ki. A tárcavezető szerint a cél, hogy a Honvéd Kórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrum kórház és a Magyar Honvéd Egészségügy meghatározó bázisa. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Fradi Város projektügyében. A tárca közölte, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás, továbbá hanyagkezelés és hamis magánokirat felhasználás vétségének gyanúja vetődött fel. Az Orbán kormány 2016-ban és 2017-ben összesen csaknem 25 milliárd forint támogatást biztosított az FTC-nek a Népligeti sporttelep fejlesztésére, de a Fradi Város a támogatás ellenére nem épült meg. Már csaknem 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek. Értékes nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz gyémánttal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek tegnap a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot.
6: Időjárás.
7: Az ország nagy részén napos, fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A sok napsütés nagy mennyiségű szaharai por szűri meg. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
8: Ezek itt a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint továbbra is folyamatosan lehet haladni a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán. Lassulásra kell számítanatok az M0-áson egy rövid szakaszon a Győr felé vezető oldalon a 6-os úttól nagyjából a Csepeli útig. A második Rákóczi-Ferenc úton a Halásztelki és a Lakihegyi szakasz jól járható, a fővárosban pedig a Lámpás utca és a Szabadság utca között élénk a forgalom. Csepelen jól lehet haladni a Kossuth-Lajos utcában és a Tellerede úton is. Ugyanez a helyzet Szigetszentmiklóson a Gerinc úton, a Gyári úton és a Csépi úton, de erős forgalomra számíthattok a Gyártelepi Hévát járónál. Folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, nem kell komoly torlódást számítani Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem. Ezen kívül a Soroksári út, a Haraszti út és a Grassalkovics út is jól járható ezekben a percekben. További jó utat kívánok mindenkinek, óvatosan és persze nagyon türelmesen vezessetek a térségi utakon.
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
8: Helyben vagyunk, ez itt augusztus 28-án, továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Én Petró Karesz vagyok, és az óra első felében az internetfüggőség veszélyeiről lesz majd szó. Utána pedig beszélünk majd a

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Egy friss kutatás szerint az internetfüggőség a fiatalok agyában olyan kémiai változást okoz, ami még több függőséget kiváltó viselkedéshez vezethet. A tanulmány szerzői olyan korábbi kutatásokat tekintettek át, amelyekben fMRI képalkotással vizsgálták több száz 10-19 év közötti internetfüggőséggel diagnosztizált fiatalon, hogy miként hatnak egymásra a különböző agyi területek. A kutatók megállapították, hogy a fiatalok agyában több neurális hálózatban is megmutatkoznak a hatások, és az agy egyes részein akkor fokozott aktivitást tapasztaltak, amikor az alanyok nyugalmi állapotban voltak. Az agy aktív gondolkodásban résztvevő, a memóriáért és döntéshozatalért felelős területein ugyanakkor összességében csökkent a funkcionális összekapcsolás. Ezek a változások a kutatók szerint addiktív viselkedést és hajlamot, valamint a mentális egészséggel, a fejlődéssel, az értelmi képességekkel és a fizikai koordinációval kapcsolatos viselkedésbeli változásokat eredményeztek a serdülőknél. A serdülőkor egy döntő fontosságú fejlődési szakasz, amelynek során az emberek jelentős változásokon mennek keresztül biológiai és kognitív szinten, illetve személyiségükben. Emiatt az agy különösen érzékeny az internetfüggőséggel kapcsolatos késztetésekre, kényszercselekvésekre ebben az időszakban, idézi a Guardian Max Chenget, a tanulmány vezető szerzőjét, a University College London kutatóját. Innen folytatjuk hamarosan.

témánk itt a Delelőben továbbra is, hogy az internetfüggőség újabb komoly veszélyére derült fény. Max Cheng, a tanulmány vezető szerzője, a University College London kutatója szerint az eredmények azt mutatják, hogy a kényszeres internethasználat negatív viselkedési és fejlődési változásokhoz vezethet, ami komoly hatással lehet a serdülők életére. Például nehezebben tarthatják fenn kapcsolataikat és társas tevékenységeiket, hazugság spirálba kerülhetnek az online tevékenységükkel kapcsolatban, valamint rendszertelen étkezést és alvászavarokat tapasztalhatnak. A kutatók azt remélik, hogy tanulmányuk lehetővé teszi az internetfüggőség korai jeleinek hatékony kezelését. Az orvosok például olyan kezelést írhatnának elő, amely specifikusan célozza meg az érintett agyi területet, vagy az internetfüggőség kulcsfontosságú tüneteit célzó pszichó- vagy családterápiát javasolhatnának, mondta Cheng. A megelőzés másik lehetséges útja a szülők felvilágosítása az internetfüggőségről, hiszen azok a szülők, akik tisztában vannak annak korai jeleivel és kialakulásával, hatékonyabban kezelik a tüneteit is, és minimalizálhatják a kockázati tényezőket. A kutatók azt tanácsolják, hogy a fiatalok szabjanak észszerű korlátokat a napi internet használatukra, és fontos, hogy tisztában legyenek a túl sok online töltött idő pszichés és társadalmi következményeivel.

0: Balatihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Nézze csak, főnök úr, a fontos dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
3: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
2: Szaladok is, főnök úr.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Teljes terjedelmében égett egy autómosol csütörtökre viradóra Szigetszent Miklóson. A Szilvás utcában nem sokkal éjfél után csaptak fel a lángok. A helyszínre a Szigetszent Miklós és a fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a Pest vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat egységei vonultak ki. Csámpai Attila, a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, a csaknem 100 négyzetméteres épületet áramtalanították, majd több vízsugárral körülhatárolták, és egy órán belül megfékezték a tüzet. Hozzátette, az oltás során két motorkerékpár megsemmisült, három gázpalack felhasadt és több autógumi is lángra kapott. A tűzoltók az utómunkálatok során hőkamerával is átvizsgálták a területet, a tűzben senki nem sérült meg.
7: Helyszínre nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, itt Szigetszent Miklóstól, fővárostól hivatásos egységek. Tűzoltóknak első feladatuk az volt, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését, tehát ezt körül kellett határolni, hogy a tűz további épületeket, illetve további területeket ne veszélyeztessen, és ezt követően pedig több vízsugár segítségével eloltották a lángokat, majd átvizsgálták a teljesen kiégett épületeket. Szerencsére személysérés nem történt, legalábbis ott az épületben nem tartózkodott senki.
6: Tüdőszűrést tartanak szeptemberben Halásztelken. Tüdőszűrést szervez Halásztelken a Református Pulmonológiai Centrum szeptember 16-a és 24-e között. A vizsgálatokat a Márai Sándor Közművelődési Intézmény hátsó termében végzik. Kedden, csütörtökön és pénteken reggel 8 és délután 2 óra között, valamint hétfőn és szerdán déltől este 6 óráig vehető majd igénybe a szűrővizsgálat. További részletek a Halásztelki Hírmondó augusztusi számában olvashatók. A tanulásban és a sportban egyaránt sikeres tanulókat köszöntötték. 176 csepeli diák vehette át idén a Jó Tanuló Jó Sportoló elismerést a 2025-26-os tanévben nyújtott kiemelkedő tanulmányi és sportteljesítményért. A fiatalokat a Laurenc László sportcsarnokban rendezett ünnepségen köszöntötték. A díjjal azokat a diákokat ismerték el, akik a tanulásban és a sportban egyaránt példát mutattak szorgalomból, kitartásból és akaraterőből. Eredményeik azt bizonyítják, hogy következetes munkával a tanulmányok és a sport területén is jelentős sikereket lehet elérni. Az ünnepségen Borbély Linárd Csepel polgármestere gratulált a díjazottaknak. Hangsúlyozta, a fiatalok eredményei mögött nem csak saját teljesítményük, hanem egy egész közösség munkája is áll. A sikerekhez a szülők, a pedagógusok és az edzők támogatása, biztatása és mindennapi munkája egyaránt hozzájárul. Közzétette a Magyar Kézilabda Szövetség a női NB1-B sorsolását. Szigetszent Miklós csapata a Kozár Michelinnyel kezd hazai pályán szeptember 4-én, és szintén hazai pályán az FTC U20 ellen zárja majd a bajnokságot május 22-én. A téli szünet előtti utolsó mérkőzés december 12-én lesz, és nem tudnak majd sokat pihenni a csapatok, mert január 16-án már ismét forduló van kírva. Jakab László, az SNKSL Mateco vezető edzője elmondta, nagyon sok a 30 mérkőzés, és még a kupában is érdekeltek lesznek, ezért jó, hogy ilyen elnyújtott és hosszú a szezon. Hozzátette, nagyon kell drukkolniuk, hogy a sérülések elkerüljék őket, ugyanis nincs mély keretük, és ezt az egész éves menetelést nem könnyű végigbírni.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A filmek szerelmeseit várja a Szigetszentmiklósi Nádasdi Filmszínház. A családi üzemeltetésű mozi műsorán rendszeresen szerepelnek magyar, valamint művészfilmek és közönségkedvenc alkotások, így minden korosztály találhat számára érdekes programot. A mozi célja, hogy a művészet és az egyetemes kultúra terjesztésével szellemi értékeink mindenki számára elérhetővé váljanak. A legfrissebb vetítésekről és időpontokról a mozi hivatalos weboldalán a nadasdifilmszinház.hu oldalon tájékozódhatsz. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Erkihegy Rádió, helyben a legjobb. A legjobb.
1: Hallod, tesó? Most, hogy megvertél mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

Lakhelyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. GPS nyomkövetővel ellátott palackokat engedtek a Gangesbe és a Bengáli öbölbe. A kísérletet bemutató tanulmány alapján a hulladékok viszonylag rövid idő alatt óriási távon sodródtak. A leghosszabb út 2845 kilométer volt, ezt mindössze 94 nap alatt tette meg egy műanyag. Az Exeteri Egyetem és a Londoni Zoológiai Társaság a National Geographic Society támogatásával valósít

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin szeptember 12-én szombaton sportnapra és sportág bemutatóra várnak szeretettel titeket a város több helyszínén is. A Bezerédi Sportparkban, a vízisporttelepen, illetve a Sportszigeten található teniszpályán. A vízisporttelepen délelőtt 10 órától lesz majd sárkányhajózás 10-15 fős csoportok részvételével, a teniszpályán pedig, mint az Isten, a teniszezéssel ismerkedhettek, lesznek játékos feladatok kezdők számára. A délutáni órákban, egész pontosan 2 órától a Bezerédi Sportparkban bemelegítő zenés torna veszi kezdetét, életmód tanácsadással egybekötve Katus Attila aerobik oktató, 6-szoros világbajnok, 2-szeres Európa-bajnok, világjátékok győztes sportoló vezetésével. 15 órától pedig sportág a bemutatkozása kezdődik. A Dunaharaszti munkástest edzőkör szakosztályai, asztali tenisz, birkózás, judó, karate, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás tartanak majd bemutató foglalkozásokat, melyekbe természetesen be is lehet majd kapcsolódni. 18 órától pedig zenekari koncertek kezdődnek majd, közben pedig lehet szabadon sportolni. A részletes információkat pedig keressétek az esemény közösségi oldalán. Mozdulj ki, próbáld meg, így keressetek rá. A program tehát Dunaharasztin zajlik majd szeptember 12-én szombaton délelőtt 9 órától. Minek

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten.
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsy-Zsilinszky utca 43/B.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról. Személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: A Tisza kormány első 107 napját értékelte a miniszterelnök. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Marad a napos, fátyol felhős idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában az eddigi eredmények közül kiemelte a rendeleti kormányzás és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, a közmédia átalakítását, a több mint 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalát, valamint az értelmetlen állami kiadások visszafogását. Jövő szerdán Budapesten találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel az uniós tagországok vezetőit tömörítő európai tanácselnöke. António Costa uniós körútján felkeresi a tagállamok többségét, hogy a tagországok vezetőivel tárgyaljon, egyebek közt az Európai Unió következő hosszú távú költségvetéséről. Meghalt a norvég király. 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 éves volt. A királyi palota előtt ezrek gyűltek össze, hogy emlékezzenek a reformpártiként ismert népszerű uralkodóra. 5. Harald 1991-ben édesapja 5. Uláv halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon névem. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. 2 nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentés ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek, az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Segítséget kapnak itthon a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Az oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Lannert Judit megjegyezte, az új tanév előtt már most lehetőség van arra, hogy a tanárok, tanítók felkészülhessenek a feladatra, és tudják, mit kell tenni, ha anafilaxiás allergiával élő gyermek érkezik az intézménybe. Szemléletformáló, interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak.
8: Időjárás.
9: Folytatódik a napos, fátyol, felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar, a szél megélénkül. Éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk, délkeleten lesz melegebb. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
10: Jönnek a friss közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, és nincs fennakadás a Csepeli úton, valamint a második Rákóczi-Ferenc út Halászterki és Lakihegyi szakaszán sem. Viszont a fővárosban a Lámpás utca és az Erdősor utca között élénk a forgalom a második Rákóczi-Ferenc úton. Szigetszent Miklóson folyamatos a haladás a Kántor úton, Gerinc úton, a Petőfi utcában, Gyári úton és a Csépi úton is, de sűrű a forgalom a Gyártelepi Hévát járónál. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. Nincs fennakadás az 510-es úton és annak folytatásában, a Soroksári úton, Haraszti úton és Grass-Salkovics úton sem, ezen kívül pedig jól lehet haladni az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett. További jó utat kívánunk mindenkinek, vigyázzatok egymásra!
8: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
10: Filmes, mozis hírekkel foglalkozunk így augusztus 28-án ebben az órában, itt a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, én Petró Karesz vagyok, és az a helyzet, hogy a Bosszúállók végjáték Ráadás című film előzetese megváltoztatott egy kulcsfontosságú párbeszédet, a rajongók pedig megosztottak a jelentésével kapcsolatban. Ezzel a hírrel kezdünk, töltsétek velem ezt az órát is.
11: I've noticed you around. I find you very attractive.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Megérkezett a Bosszúállók végjáték Ráadás című film első kedvcsináló előzetese, amely a látványos színkezelés mellett egy egészen apró, ám rendkívül szembetűnő módosítást tartalmaz az eredeti film egyik kulcsfontosságú párbeszédében. A 2019-es változatban Tony Stark úgy fogalmaz Steve Rogersnek, amikor Thanos és serege megérkezik a jelenbéli időségre, hogyha újat húzol az idővel, az visszavág. A friss videóban elhangzó mondatban azonban a névmás helyett maga az idő szó szerepel alanyként. Ez a minimális korrekció komoly fejtörést okoz a rajongói közösségnek, hiszen az idézet az időutazás alapvető szabályát foglalja össze a Marvel moziverzumban. Sokan úgy vélik, hogy a változtatás közvetlen utalást jelenthet Robert Downey Jr. visszatérésére Dr. Doom szerepében a decemberben érkező Bosszúállók Dr. Doom ébredése című filmben. Az igazságra hamarosan fény derül, hiszen a Bosszúállók legkorábban szeptember 25-én visszatérnek világszerte, és köztük Magyarországon is a mozikba, míg a folytatás a Bosszúállók Dr. Doom ébredése premierjére sem kell sokat várni, a nagyszabású kalandot legkorábban december 18-án láthatjuk majd a vásznon.

Delelőtt filmajánlóval folytatjuk itt a Lakihegy Rádióban. A Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban jövő szerdáig minden nap 16 órától ismét megnézhetitek a Minyonok és Szörnyek című animációs filmet. Jövő szerdáig minden nap 19 órától pedig Ridley Scott új filmjét, a Kutya csillagképet is láthatjátok. Ez 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ridley Scott izgalmas, nagyszabású thrillere egy olyan világban játszódik, ahol a túlélés ösztönös, de az emberség döntés kérdése. Hague a fiatal pilóta és képzett túlélő, Bang Lee jól szolgáló, ám elszigetelt hajlékot alakított ki a könyörtelen posztapokaliptikus világban. Egy rejtélyes rádióállomás azonban az ismeretlenbe szólítja Hague-et, ő még hisz abban, hogy az emberiség számára van remény. A Peter Heller Letaglózó azonos című könyv sikere nyomán készült film főszereplői, az Oscar-díjra jelölt Jacob Elordi, az Oscar-díjra jelölt Josh Brolin, a Golden Globe-díjra jelölt Margaret Qualley, az Oscar-díjra jelölt Guy Pearce és az Oscar-díjas Allison Janney. További információért látogassatok el a nadasdifilmszínház.hu oldalra. Jó mozizást és kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a filmekhez!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Újra vízi programot rendeznek Szigetszent Miklóson. A nagy sikerű korábbi eseményt követően augusztus 29-én ismét a folyó és a vízi élet kerül középpontba. A résztvevők hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak a programhoz. Az esemény helyszínén a Szigetszent Miklósi hajókikötőben az italszerviz és a DJ is a kikötőbe költözik. Így a szervezők szerint gördülékenyebb lesz a kiszolgálás és a nagyobb hajók is kiköthetnek a mólónál. Kis Roland, az esemény főszervezője rádiónknak elmondta, a program szárazföldről is látogat. A részvétel pedig ezúttal is ingyenes. Az esemény augusztus 29-én szombaton déltől este 8:30-ig tart.
7: Most azért olyan szempontból variálódik a dolog, hogy nagyon-nagyon macera volt ezt így kezelni. Mind a staffot, mind a DJ-ket, mind az ételeknek, italoknak az utánpótlását ki a vízre, úgyhogy picit a helyszínen változtattunk, és akkor nem ponton hajón leszünk kint a víz közepén, hanem kivittük a Szigetszent Miklósi hajókikötőbe a felszerelést, a setupot gyakorlatilag, és ott lesz az italszerviz, ott lesznek a DJ-ek, és akkor kvázi a kikötő előtt a vízfelületen lehet gyülekezni. Bárki csatlakozhat, száppal, kajakkal, hajóval.
6: Hajóbérlésre is van lehetőség a Szigetszent Miklósi hajókikötőből. A szolgáltatást évén azok is vízre szállhatnak, akik saját hajó nélkül szeretnék felfedezni a Kis-Dunát. Kis Roland, a Dunaparton található bisztró tulajdonosa hozzátette, jelenleg egy 4 és egy 5 személyes hajó bérelhető.
7: Most egyelőre 2 hajónk van, saját hajónk van a flottában, egy ilyen kis 4 személyes sporthajó, meg egy ilyen 5-6 személyes kis túrahajóink, kis középkormányos. Szeretik, élvezik, viszik, tök jó. Igazából azért el lehet ezekkel is bohóckodni. 2-3-4 órákra szokták általában kivinni őket. Hogyha, mit tudom én, 2-3 fő jön, akkor még azért meg is siklanak a hajók, tehát azért lehet velük haladni szépen. És azért 2-2 kötél 4 óra alatt azért be lehet járni a környéket.
6: Felemás felkészülési mérkőzéseken van túl Szigetszent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő BKG először a szintén első osztályú, de jóval erősebb kerettel rendelkező csata DSE otthonában játszott, ahol sima vereséget szenvedett. Ezt követően az Óbudai Kaszások másodosztályban szereplő együtteséhez látogattak a térségiek, ahol viszont több mint 20 ponttal nyerni tudtak. Horváth Rihárd, a klub vezetőedzője elmondta, az első találkozón még összesen 7 voltak, így ott csak az volt a cél, hogy meccsterhelést kapjanak. A szakvezető elmondta, mindkét találkozó nagyon jó mentalitással léptek pályára a játékosai, és már a háromból az egyik légiósuk is megérkezett, így egyre jobban haladnak a felkészüléssel.
8: Az első meccset még előző szombaton játszottuk a csatával, az ő otthonukba. 7 voltunk, tehát nem az volt a cél, hogy bármi konkrét eredményt tudjunk produkálni, hanem igazából csak, hogy elkezdjünk mozogni. Nagyon jó hozzáállással játszottak a lányok. Nyilván azért az a különbség, ami tavaly is megvolt a csata meg köztünk, főleg így, hogy náluk már légiósok is voltak, nálunk pedig nem az érződött. Tegnap játszottuk az óbudai kaszásoknál, ugye a másodosztályú csapat, a finn légiósunk megérkezett már 2 napja. Ott is ugyanezt a mentalitást hálainknak még egy szinten meg tudtuk emelni, amire nagyon büszke vagyok.
9: Még több hír egy helyen.
10: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit Dunaharasztin. A rendezvény augusztus 28-án pénteken este 6 órától kezdődik a Laffert Kúria kertjében. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak a rajzfilmekből jól ismert slágereket adják elő, hanem tematikus kvízt is vezetnek. Az este folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajana, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangzanak el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kishableány és az Anasztázia. A programról további tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, illetve a dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert Kúriában. Az Ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
10: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Laki Hegy Rádió.
1: FM 107.
2: Ez Budapest, baby, nem jó jó city. Itt nem zavar senki, csak ég a cigén. Fújjad a füstöt, a csókodon át.

Filmes hírek itt a Laki Hegy Rádióban. A Hollywoodot felforgató legfrissebb hírek szerint a megosztó, de kétségkívül egyedi látásmódú Zack Snyder kapta meg a lehetőséget, hogy tető alá hozza a kultikus Menekülés New Yorkból modern újragondolását. A The Hollywood Reporter beszámolója alapján a rendező nem csak a direktori széket foglalja el, hanem a forgatókönyv megírásáért is ő felel majd. A stúdióknak és befektetőknek szánt csomagot a következő hetekben kezdik el értékesíteni a piacon, és a terveket egyértelműen a széleskörű mozis forgalmazásra hegyezik ki. A történetről még nem árultak el részleteket, de belsős források szerint Snyder egy kőkemény, földhöz ragadt és valóságos akciófilmet tervez. A készítők a zöld hátteres CGI kavalkád helyett a valódi helyszínekre és a fizikai effektekre helyezik a hangsúlyt, ami üdítő váltás lehet a rendező monumentális sci-fi kudarcai után. John Carpenter 1981-es eredeti remek műve szorosan összenőtt a 80-as évek disztópikus hangulatával, a minimalista történetmeséléssel és természetesen Kurt Russell ikonikus alakításával. Mivel ezt az analóg, lassabb tempójú világot szinte lehetetlen lenne változatlan formában átültetni a modern korba, Snydernek muszáj egy teljes 180 fokos fordulatot vennie, hogy valami alapjaiban eltérőt alkosson. Ha a rendező képes lesz megismételni azt a bravúrt, amit a Holtak hajnal a zseniális remake-ével bemutatott, akkor a rajongóknak nincs okuk komolyabb aggodalomra. A feszült és koszos atmoszféra ígérete, valamint a számítógépes trükkök háttérbe szorítása kifejezetten bíztató jelnek tekinthető egy olyan korszakban, ahol a blockbusterek többsége teljesen elveszik a mesterséges

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Dan Stevens alakítja a címszereplőt a Prime Video készülő Robot Zsaru című sorozatában, amelyet a Blumhouse Atomic Monster és Peter Oko hoz el a képernyőkre. A 8 epizódból álló szériában egy hatalmas technológiai konglomerátum meggyőzi a várost, hogy a rendőrség alkalmazza a fejlett robotokat, majd később a szolgálat közben elhunyt Alex Murphy tizedes tudatával megalkotják az első Robot Zsarut. Stevens leginkább a Downton Abbey és a Légió című sorozatokból, valamint a Godzilla Kong ellen, valamint a Szépség és a Szörnyetek című filmekből ismert a közönség számára. A produkció mögött olyan neves producer foglal helyet, mint James Wan, aki több kulcsfontosságú epizód rendezését is elvállalta. A forgatási munkálatok a tervek szerint jövő januárban kezdődnek majd Vancouverben. A mostani televíziós adaptáció előtt néhány évvel még Neil Blomkamp dolgozott egy közvetlen folytatáson, Robocop Returns címmel, amelyben az eredeti főszereplőt Peter Wellert hozták volna vissza, ám az MGM stúdió végül törölte ezt a projektet.

keep moving.

0: Ezek voltak a legfrissebb filmes hírek itt a Laki Hegy Rádióban, rövidesen pedig térségi hír összefoglalóval megyünk tovább. Töltsétek velem a következő órát is.
1: FM 107 Laki Hegy Rádió.

0: Esik kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunabarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
5: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
4: És igény szerint otthonába szállítjuk.
5: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
4: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
5: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Teljes terjedelmében égett egy autómosó csütörtökre viradóra Sziget-Szent Miklóson. A Szilvás utcában nem sokkal éjfél után csaptak fel a lángok. A helyszínre a Sziget-Szent Miklós és a fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a Pest vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat egységei vonultak ki. Csámpai Attila, a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, a csaknem 100 négyzetméteres épületet áramtalanították, majd több vízsugárral körülhatárolták, és egy órán belül megfékezték a tüzet. Hozzátette, az oltás során két motorkerékpár megsemmisült, három gázpalack felhasadt és több autógumi is lángra kapott. A tűzoltók az utómunkálatok során hőkamerával is átvizsgálták a területet, a tűzben senki nem sérült meg.
8: Jelszére nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, itt Szigeten, Miklóstól, fővárostól hivatásos egységek. Tűzoltóknak első feladatuk az volt, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését, tehát ezt körül kellett határolni, hogy a tűz további épületeket, illetve további területeket ne veszélyeztessen, és ezt követően pedig több vízsugár segítségével eloltották a lángokat, majd átvizsgálták a teljesen kiégett épületeket. Szerencsére személysérés nem történt, legalábbis ott az épületben nem tartózkodott senki.
7: Újra vízi programot rendeznek Sziget-Szent Miklóson. A nagy sikerű korábbi eseményt követően augusztus 29-én ismét a folyó és a vízi élet kerül középpontba. A résztvevők hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak a programhoz. Az esemény helyszínén a Sziget-Szent Miklósi hajó kikötőben az italszerviz és a DJ is a kikötőbe költözik, így a szervezők szerint gördülékenyebb lesz a kiszolgálás és a nagyobb hajók is kiköthetnek a mólónál. Kis Roland, az esemény főszervezője rádiónknak elmondta, a program szárazföldről is látogatható, a részvétel pedig ezúttal is ingyenes. Az esemény augusztus 29-én szombaton déltől este 8:30-ig tart.
9: Most azért olyan szempontból variálódik a dolog, hogy nagyon-nagyon macera volt ezt így kezelni. Mind a staffot, mind a DJ-ket, mind az ételeknek, italoknak az utánpótlását ki a vízre, úgyhogy picit a helyszínen változtattunk, és akkor nem ponton hajón leszünk kint a víz közepén, hanem kivittük a Sziget-Szent Miklósi hajókikötőbe a felszerelést, a setupot gyakorlatilag, és ott lesz az italszerviz, ott lesznek a DJ-k, és akkor kvázi a kikötő előtt a vízfelületen lehet gyülekezni. Bárki csatlakozhat, száppal, kajakkal, hajóval.
7: Hajóbérlésre is van lehetőség a Sziget-Szent Miklósi hajókikötőből. A szolgáltatást évén azok is vízre szállhatnak, akik saját hajó nélkül szeretnék felfedezni a Kis-Dunát. Kis Roland, a Dunaparton található bisztró tulajdonosa hozzátette, jelenleg egy 4 és egy 5 személyes hajó bérelhető.
9: Most egyelőre két hajónk van, saját hajónk van a flottában, egy ilyen kis 4 személyes sporthajó, meg egy ilyen 5-6 személyes kis kis túrahajóink, kis középkormányos. Szeretik, élvezik, viszik, tök jó. Igazából azért el lehet ezekkel is bohóckodni. 2-3-4 órákra szokták általában kivinni őket. Hogyha, mit tudom én, 2-3 fő jön, akkor még azért meg is siklanak a hajók, tehát azért lehet velük haladni szépen. És azért 2-2 kötőjel 4 óra alatt be lehet járni a környéket.
7: Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Németin. A program reggel 8 órakor kezdődik a gyülekezővel és a nevezéssel, majd 9 órakor traktoros felvonulás indul a település utcáin. A menet a Halászi, a Széchenyi, a Hunyadi, a Haraszti, a Toldi és az Árpád utcán, valamint a főúton halad végig. Gerá Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a megnyitót követően akadály, tolató és gyorsulási versenyen mérik összetudásokat a résztvevők. Télben a helyi főzőcsapatok éte...

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ahogy azt már említettem nektek, 22. alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt október 10-én a Kéktó Szabadidőparkban, és ezzel egy időben keresik a város legfinomabb süteményét is. Olvasható a sárgaház.com oldalon. A versenyben a következő alapanyagok használata kötelező. Szilva, tejföl és vagy túró, dió és vagy mák, és vagy tökmag, mindezek választhatók. Fontos, hogy amatőr versenyzőket várnak, és nevezésenként 3 szelet leadása szükséges. Jelentkezni a halászléfőző verseny jelentkezési lapján lehet, természetesen lehet csak is kizárólag a süti versenyre is nevezni. Minden fontos információt, köztük a jelentkezési lapot is megtaláljátok a sárgaház.com oldalon. A leadási határidő pedig október 10-e szombat 8 és 9 óra között a Kéktó Szabadidőparkban a regisztrációs sátorban. Az eredményhirdetésre pedig 14 órakor kerül majd sor.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, és egy programajánlattal megyünk tovább. Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban stand-up estre várnak szeretettel mindenkit, október 10-én, szombaton este 7 órától. Egy hamisítatlan underground stand-up élmény lesz majd ez. Friss hangokat, szókimondó előadókat és olykor műfai határokat feszegető kísérletezéseket hallhattok és láthattok, ha részt vesztek a programon. A műsorban több ismert, a televízióban is rendszeresen szereplő előadó is helyet kap, akik a Duma Színház fellépőiként is ismertek. Forgács Rudolf, Lenz Máté, Noé Bex és Fehér Gáspár. A műsorvezető pedig Szőke The Blond Dániel. Ha további információra vagytok kíváncsiak, látogassatok el az esemény közösségi oldalára. Ez lesz a Stand-up Est Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban október 10-én, szombaton este 7 órától. Fontos, hogy a program 16 éven felülieknek ajánlott. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki ott lesz. Itt a Lakihegy Rádióban pedig rövidesen friss térségi hír összefoglalóval megyünk tovább, utána pedig programajánlatokkal. A következő fél órában pedig elárulom, hogy milyen időre számíthatunk az előttünk álló hét.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattátok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári után jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Aktív turisztikai fejlesztést valósítanak meg a Kis-Duna déli szakaszán. Mintegy 700 millió forintos támogatásból fejlesztik a Ráckevei Soroksári Dunák déli szakaszának evezős és kerékpáros turisztikai infrastruktúráját. A beruházás teljes egészében támogatásból valósul meg. A fejlesztés Dömsödöt, Tasot, Makádot, Szigetbecsét és Ráckevét is érinti. A beruházás célja, hogy javítsa a térség aktív turisztikai lehetőségeit és megkönnyítse a Dunák déli szakaszának felfedezését kerékpárral és víziúton. A projektben Ráckeve mellett a négy érintett település önkormányzata, valamint az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ is részt vesz. A fejlesztés várhatóan 2028. május 31-ig valósul meg. Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Németi. A program reggel 8 órakor kezdődik a gyülekezővel és a nevezéssel, majd 9 órakor traktoros felvonulás indul a település utcáin. A menet a Halászi, a Széchenyi, a Hunyadi, a Haraszti, a Toldi és az Árpád utcán, valamint a főúton halad végig. Gera Ágnes, a Kis-Dunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a megnyitót követően akadály, tolató és gyorsulási versenyen mérik összetudásokat a résztvevők. Télben a helyi főzőcsapatok ételeiből tartanak ebédet, majd légi bemutató is színesíti a programot. A díjkiosztás után a Turner Retro Band ad koncertet, a napot pedig retro diszkó zárja. A rendezvény műsorvezetője Abaházi Csaba lesz. A Traktor Fesztivál augusztus 29-én szombaton várja az érdeklődőket a Alsó-Németi.
8: Rögtön ideje korán reggel, tehát érdemes korán kelni, ugyanis reggel 9-tól már a felvonulás veszi kezdetét, és 10 óra 30-tól pedig különböző ügyességi versenyek, gyorsulási akadály, illetve tolató versenynek lehetnek majd a nézők szem- és fültanúi, de természetesen az elengedhetetlen vidéki hangulat és ételek, italok is rendelkezésre állnak.
7: Tanszercsomagokkal segíti a rászoruló gyermekek iskolakezdését a segélyszervezet. Iskolakezdési adománygyűjtést tartott augusztus 25-én a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Csepeli Szent István úti telephelyén. A helyszínen 120 üres doboz töltöttek meg tanszerekkel az önkéntesek. Gáncs Kristóf, a szervezetelnök elmondta, az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltöttek meg a segélyszervezettel közösen. Az idei adományok egy részét az állami támogatások figyelembevételével már az évközbeni fejlesztő órákra és foglalkozásokra fordítják. Ugyanakkor továbbra is nagy szükség van a tanszercsomagokra. Egy csomag értéke mintegy 15 ezer forint. A segítség a tanév kezdetével nem ér véget. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja egész évben támogatja a rászoruló gyermekeket, többek között fejlesztő órákkal és felzárkózást segítő foglalkozásokkal. Fiatalokat toboroz a Magyar Táncművészeti Egyetem Dunaharaszti Tehetségcentruma. A 6-10 éves gyermekeket a klasszikus balett előkészítőre várják, a 11-15 éves korosztály pedig a modern tánc előkészítőre. A hamarosan induló képzéseken az oktatók nem csak az egyes táncformákat adják át, hanem a mozgás koordináció és a koncentráció fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt fektetnek. Dunaharasztin a felvételi szeptember 12-én szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a József Attila művelődési házban. Az érdeklődők az egyetem hivatalos Facebook oldalán megosztott linken keresztül jelentkezhetnek. Részletes tájékoztató a www.mte.eu weboldalon érhető el.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit Dunaharasztin. A rendezvény augusztus 28-án pénteken este 6 órától kezdődik a Laffert Kúria kertjében. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak a rajzfilmekből jól ismert slágereket adják elő, hanem tematikus kvízt is vezetnek. Az este folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajana, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangzanak el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kishableány és az Anasztázia. A programról további tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, illetve a dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. A fotózás és a művészetek kedvelőit várja a Szigetbecsei André Kertész Fotómúzeum és Emlékház. A művész egyike azoknak a magyaroknak, akik a nagyvilágban sokkal híresebbek, mint itthon. André Kertész a 20. századi fotóművészet egyik legnagyobb alakja számára Szigetbecse jelentette a fiatalon otthagyott Magyarországot, mert gyermekkora boldog nyarait itt töltötte nagybátyjánál. A fotóművész 120 szignált képét küldte el a múzeumnak, és ide került halála után New York-i lakásából néhány bútor és személyes tárgy is. Az Emlékház szívesen fogad csoportokat és osztályokat. Bővebb információkért és a nyitvatartási időkért keressétek a szigetbecse.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt augusztus 28-án a Delelő a Lakihegy Rádióban. Jöjjön most néhány szó az időjárásról. Ma száraz, napos időben lesz részünk, délután növekedhetnek helyenként a fátyol felhőzet nyugat felől. Esni sehol sem fog. Élénk, néhol erős lökések kísérhetik a keleti, délkeleti szelet, 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén nyugat felől kiderül az ég. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz lehűlést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti csúcsértékekkel. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad majd a hét utolsó napján. Hamarosan pedig az aktuális orvos meteorológiai infókkal folytatjuk. You're the salt on the lemon on the top. Heart quickens, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I. Heart

Sziasztok, delelő hallgatók! A mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, és ma nem érkezik front, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Az arra érzékenyek fejfájást, szédülést, migrént tapasztalhatnak, emellett fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetnek. A fokozódó kánikula elsősorban a kisgyermekeket és az időseket terhelheti meg. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Nagyon fontos, hogy ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. A parlagfű pollen koncentrációja az ország nagy részén magas szinten van jelen, de egyre több felé, elsősorban a Tiszántúlon a nagyon magas szintet is elérheti. A parlagfű pollen koncentráció gyors emelkedésére kell számítani, azonban a pollen terhelés továbbra is jelentősen elmarad a korábbi években megszokottól.

0: Kedves delelő hallgatók, az elmúlt 5 órában Petró Kareszt hallhattátok, a következő órától pedig Hajnyival rádiózhattok majd, velem pedig legközelebb 2 hét múlva. Jövő héten már Ági is visszatér, és Hajnyi vár titeket majd itt a delelőben. Vigyázzatok magatokra, további szép napot kívánok mindenkinek a Lakihegy Rádióval.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Engedj a csábításnak.
5: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
4: Wow, Aqualand!
6: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Marad a napos, fátyolfelhős idő. Tovább nő a nepáli áradás áldozatainak száma. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Meghalt a norvég király, 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel, 89 éves volt. 5. Harald 1991-ben édesapja, 5. Ulaf halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon néven. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A jelöltek kiválasztásában és a szavazáson a Fidesz nem vett részt. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul az MVVH ügyében. Az ellenzéki frakció Tisza AVH-nak nevezte a hivatalt, és politikai komisszárnak a szervezet megválasztott elnökét. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktatóvideó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Idén csaknem 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a Katolikus Karitas bentlakásos és napközis táboraiban. Emellett a szervezet által támogatott 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A cél az volt, hogy a gyerekek számára a pihenés mellett kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtsanak.
1: Időjárás.
7: Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Közlekedünk már is itt a Lakihegy Rádióban. Lakihegynél és Sziget-Szentmiklós térségében jelenleg élénk a forgalom, főként az M0-ás csomópontjai környékén. Az 5101-es úton a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakaszán mindkét irányban folyamatos a jármű áramlás. A csomópontoknál időnként lassulásra kell számítani. Sziget-Szentmiklós belterületén a második Rákóczi-Ferenc út forgalma is erős, különösen az M0 felhajtójának környezetében. Sokan most jönnek vissza a nyaralásból, mások még szeptember megkezdése előtt egy hétvégére elutaznak, ezért tapasztalhatjuk az élénkebb forgalmat. Dunaharaszti felé az 51-es főút elkerülő szakaszán is sok az autó, a haladás helyenként belassul. Az 51-es főút Taksony térségében is fokozott figyelmet igényel, az útépítési munkák miatt megváltozott a forgalmi rend. A Taksony felőli bekötéseknél időszakosan torlódás is kialakulhat. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok ma is a Lakihegy Rádióval.
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Ez a Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk itt a 107 egészen. Már péntek van, augusztus 28-a. Isten éltesse az ágostonokat. Petyko Ágit ma még én helyettesítem. Szendi Hajni vagyok. Ebben az órában számtalan programot és hírt hozok vételkörzetünkből, de Friedrich Antal Schäffel is beszélgetek majd. Ma az alapanyagunk a zöld borsó lesz.

az Alaki Hegy Rádió helyben vagyunk, irány Dunavarsány, ahol ismét megérkeznek hamarosan a szűrővizsgálatokra alkalmas kamionok. Szeptember 5-én és 6-án reggel 8-tól délután 4-ig várják a Tündérország bölcsődével szembeni rendezvényterületen azokat, akik szeretnének tenni az egészségükért. A szakorvosok mintegy 50-féle átfogó vizsgálatot végeznek el, köztük teljes testanalízist, allergiatesztet, koleszterin és vércukorszint mérést. A hivatalos tájékoztató szerint a szűréseken kizárólag azok vehetnek részt, akik dunavarsányi lakcímkártyával rendelkeznek. A kamionok naponta maximum 112 fő befogadására és ellátására képesek, emiatt arra kérik a jelentkezőket, hogy lehetőleg minél hamarabb érkezzenek meg a helyszínre. További tudnivalók a település Facebook és weboldalán érhetők el.

nehéz, sokaknak szívszorító, másoknak egy kis gyomorgörcsös, megint másoknak pedig hát hatalmas öröm az, hogy hamarosan becsengetnek. És hát ahogy közeledik ugye az iskolai tanévkezdés, nagyon fontos az őszi-téli közlekedésre felkészülni. Most ezt megtehetik a Dunavarsányi családok, hiszen jön a közlekedésbiztonsági családi nap. A település önkormányzata idén is megrendezi ezt a nagy sikerű családi közlekedésbiztonsági napot. A kerékpárral és a rollerrel érkezőket augusztus 29-én szombaton reggel 9 órától várják a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár előtti téren. Az érdeklődőket várja a biztonsági öv és motorkerékpár szimulátor, ezen kívül ügyességi pályákon és vetélkedőkön is részt vehetnek. A program elmaradhatatlan része mellett a járművek műszaki átvizsgálása, a Magyar Vöröskereszt elsősegély bemutatója, és lesz KRESZ teszt is. További információk a Városvezetés hivatalos Facebook oldalán.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Teljes terjedelmében égett egy autó mosolt csütörtökre viradóra Sziget-Szent Miklóson. A Szilvás utcában nem sokkal éjfél után csaptak fel a lángok. A helyszínre a Sziget-Szent Miklós és a fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a Pest vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat egységei vonultak ki. Csámpai Attila, a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, a csaknem 100 négyzetméteres épületet áramtalanították, majd több vízsugárral körülhatárolták, és egy órán belül megfékezték a tüzet. Hozzátette, az oltás során két motorkerékpár megsemmisült, három gázpalack felhasadt és több autógumi is lángra kapott. A tűzoltók az utómunkálatok során hőkamerával is átvizsgálták a területet, a tűzben senki nem sérült meg.
7: Jelszére nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, itt Szigeten, Miklóstól, fővárostól hivatásos egységek. Tűzoltóknak első feladatuk az volt, hogy megakadályozzák a tűz tovább terjedését, tehát ezt körül kellett határolni, hogy a tűz további épületeket, illetve további területeket ne veszélyeztessen, és ezt követően pedig több vízsugár segítségével eloltották a lángokat, majd átvizsgálták a teljesen kiégett épületeket. Szerencsére személysérés nem történt, legalábbis ott az épületben nem tartózkodott senki.
6: Megszüntette a vízkorlátozást Halásztelek polgármestere. Megszüntette az elsőfokú vízkorlátozást Halásztelek teljes közigazgatási területén Nagy Barnabás polgármester. A korlátozást augusztus 1-én a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium ajánlásával összhangban rendelték el. A polgármester közlése szerint a vízfogyasztásra vonatkozó tilalmakat augusztus 25-i hatállyal megszüntették. A döntést azzal indokolta, hogy jelenleg nincs országosan elrendelt hőségriasztás, a település vízellátása pedig zavartalan. Nagy Barnabás ugyanakkor arra kéri a halásztelkieket, hogy a továbbiakban is felelősségteljesen használják az ivóvizet. A polgármester megköszönte a lakosság együttműködését, amely hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt időszakban megóvják a település egyik legfontosabb erőforrását. Véradást várják a donorokat Taksonyban. Véradást szerveznek Taksonyban augusztus 31-én hétfőn. A Magyar Vöröskereszt délután 2 és este 6 óra között várja az életmentő donorokat a Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtárban. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a véradás napján legalább 2 liter folyadékot fogyasszanak, és vigyék magukkal a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, valamint tankártyájukat. A véradással kapcsolatos további információk a taksony.hu oldalon és a Taksonyi Hírharangban olvashatók. Retro véradást szervez a Magyar Vörös Kereszt Dunaharasztin. Akár 3 ember életét is megmenthetik azok, akik részt vesznek a szeptember 3-ai programon. A jelentkezőket délelőtt 11-től este 6 óráig várják a József Attila művelődési házban. A hivatalos tájékoztató szerint a véradás előfeltétele, hogy a résztvevők hozzanak magukkal személyi igazolványt, valamint lakcím és tajkártyát. Regisztrálni, illetve időpontot foglalni az Országos Vérellátó Szolgálat hivatalos felületén keresztül név és e-mail cím megadásával lehet. További tudnivalók a www.véradás.hu oldalon érhetők el.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken, a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A Cifraszűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A Cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A folytatásban olyan dolgokról lesz szó, amelyeket a filmekben sokszor látunk, de jobb, hogyha a valóságban még véletlenül se próbáljuk ki. Nos, hogyha kívülről fújjuk már például Bear Grylls összes adását, a kisújjangból kirázzuk a Survivort, és hát nagy kanállal fogyasztjuk a túlélős filmeket, akkor sem biztos, hogy fel vagyunk készülve az élet szélsőséges helyzeteire, sőt, hogyha nem láttuk ezeket, könnyen lehet, hogy nagyobbak az esélyeink, és állítólag ez nem vicc, írja a Joy. A filmek és a tévés produkciók ugyanis nagyon sok esetben távol állnak a valóságtól, a Joy pedig összeszedte azokat a veszélyes tévhiteket, amit az elmúlt években elhitettek velünk a filmek készítői. No, hát ugye sokszor látjuk azt, hogy a barlangban tüzet raknak, és ez egy ilyen biztonságos hely, biztonságosnak, sőt egyébként romantikusnak is tűnhet, ám a hő hatására nő a beomlás esélye. Tehát, hogyha olyan helyre kerülünk, hogy egy olyan helyzetbe, hogy behúzódunk egy barlangba, még véletlenül se rakjunk tüzet, csak a szabad ég alatt érdemes gondolkodni az ilyenem. A frissen fogott nyers hal emberi fogyasztása alkalmas, hiszen a sushit is sokan megeszik. Igen ám, viszont az egyetlen, amit a filmek nem mutatnak, az a baktériumok és a kórokozók okozta lehetséges emésztési rendellenességek. Mivel a vadonban nincs kéznél elsősegélykészlet, egyáltalán nem menő, sőt kockázatos nyers halat enni. A vérzés elállítása a végtag elkötésével, ezt is sokszor mutatják, gyakori jelenet az akciófilmekben, ám hogyha a vérellátás teljesen megszűnik, annak amputáció lehet a vége, arról már nem is beszélve, hogy a vérkeringés megbolygatása esetén a szívroham esélye is fennáll. A víz 100%-os biztonsággal fogyasztható, ha felforraljuk, ugye ezt is sokszor látjuk. A forralás viszont csak a baktériumokat öli meg, de ennek ténye még nem teszi ihatóvá a vizet. A sáros víz például sosem fog ihatóvá válni. A szakértők azt ajánlják, hogy szűrjük át valamilyen anyag segítségével a vizet, hagyjuk állni, és az üledék letelepedik így az aljára. Ez a jó módszer. Ha elvesztünk, kövessük a folyót, mert hogy előbb-utóbb az nyilvánvalóan civilizációhoz vezet. Igen, ám itt a kulcs szó az előbb vagy az utóbb. Természetesen általános igazság, hogy az emberek a folyó közelében telepednek le, mert vízre van szükség az élethez. De egy ilyen út az első településig a föld bizonyos pontjain akár hetekbe is beletelhet. A vizes ruha is jobb, mint a semmi. Nem mindig. Például, ha a hőmérséklet 0 fok alatt van, a nedves ruha csak hűti a testet. A test rengeteg energiát pazarol a nedves ruha felmelegítésére, ahelyett, hogy a belső szerveket melegíteni. A sivatagban először vizet kell keresni. Nos, azt mondják a szakemberek, ez sem így van, mert hogy először is árnyékot kell keresni és estig várni, ahelyett, hogy a saját testünkben lévő vízkészletet pazarolnánk el. Ha sötét van és már nem perzsel annyira a nap, akkor lehet elkezdeni a csillagokat keresni, és utána szállodákat, vizet, és természetesen wifit.

0: Biztos vagyok benne, hogy szinte az emberek 100%-ának van kedves zöldsége, illetve gyümölcse. Ha gyerekeket kérdezzük, akkor inkább gyümölcs, mint zöldség, de szerintem a zöld borsó az egy olyan dolog, amit én azt gondolom, hogy mindenki imád. Ehhez képest egy csomó gyerek meglátja, és azt mondja, hogy fúj. Anti, gondolom, te szereted a zöld borsót.
1: Én igen. Nagyon is szeretem. Szia. És köszöntöm a hallgatókat is.
0: Akkor Friedrich Antasséffel beszélgettünk, akkor ezt azért tegyük tisztába. Mit tudhatunk a borsóról, azon túl, hogy finom és zöld?
1: Hát a gyerekekre visszatérve, hogyha időben elkezdjük etetni a gyerekeket zöld borsóval, akkor megszeretik. Most ez dicsekedés, vagy nem dicsekedés, de már van egy unokám, egy nagyon aranyos kislány. És amennyire az elején félteték a szüleik még, hogy a napszöge is hogy süt rá, az sem volt mindegy, azóta egy kicsit radikál változott a helyzet, most már simán mezitláb bejön a nagypapa kertjébe, és szüretel, málát meg, amit talál, és ahogy leszette, meg is ette. Éppen zöldborsom nincsen sajnos, de bizistene megenni a zöldborsót is úgy nyersen, mert ilyenek a gyerekek, és ráadásul édes. Én nagyon szeretem a zöldborsót, régen persze csak a zöldborsó borsó formáját ismertem, aztán később megismerkedtem azt, hogy ez héjastól is meg lehet enni,
0: amikor csak friss
1: és üde. Persze, csak a zsengét, és nagyon-nagyon jó, nagyon finom, sőt, az különböző grillezve is lehet, körepnek is, párolva is nagyon jó.
0: Na bocsánat, az, hogyha grillezed, akkor az csak egy kis vajon átfuttatod, ugye, egy pillanat
1: persze, alatt? Persze, tehát nem szenesítem meg természetesen.
0: Aha, mert az annyira kis zsenge, hogy...
1: Így grill zöldségbe gondolom, ilyen mix grill zöldségbe, tehát abba rakok a héjas zöldborson, tényleg a héjas kis zöldborson kívül egy kis sárgarépát, egy kis édes burgonyát, egy kis paprikát, és azoknak mind nagyon rövid idő kell ahhoz, hogy tényleg egy vajas kis grillezésen működőképes legyen, ez csak én mellékes ebben a pillanatban, de vissza kell térjek az elejére. Nem szívesen mondom ki, de a franciáknak köszönhetjük részben ezt a dolgot.
0: Nem is értem, miért ezt a zöld borsót ezek után, te, aki...
1: De az ókori görögök és rómaiak intézték el, hogy ez legyen, de ők megszárították és úgy rákcsálták, aztán a reneszánsz idején...
0: Szárítva, bocsánat, tehát, vagy mint egy ilyen chipset, vagy...
1: Ő nekik valami ilyen volt, tehát nem nyersen ették, hanem szárítva, valamiért ez jött át akkor, de aztán később a franciák a 16. században hozták, valahogy összeszedték magukat, és rájöttek, hogy ez a zöldborsó milyen jó, aztán ebből olyan divat lett, hogy a napkirály, a 16. Lajos udvarában az volt az őrület, hogy ki tud minél előbb a saját kis kertjébe borsót termelni, hogy az megérett. Voltak ilyen kis hóbortok, úgyhogy mindenkornak voltak jó vagy rossz hülyeségei, ez például egy érdekes és jó hülyeség volt, én azt mondom, ez nagyon tetszetős és ötletes. De visszatér a zöldborsóval, a magyarok szeretik a zöldborsót, az étteremből indulok ki, tehát a zöldborsó leves a sztár, a zöldborsó főzelék sztár.
0: Bocsánat, ezeket klasszik módon csinálod? A borsó főzeléket például, ez a habarásos?
1: Nagyon jó, hogy mondod. Én a kollégáimat utána egy kicsit kiakasztottam, azt rájöttek, hogy nekem van igazam, pedig miért is gondolhatták másképp.
0: Ez és a zöldborsó

0: borsókhoz, vagy grillezett húshoz. Ez nem más, mint borsófüré mentával és feta sajttal, ami hasonló módon, tehát az egész megvan vajon párolva, kis fokhagymával, kis mentával. A mentát végén rakjuk bele, olívaolajon is lehet indítani, citromlét is rakunk hozzá, egy kis só meg bors azért szükséges, egy csöpp víz, hogy éppen ellepje, és amikor nagyon gyorsan megpúl ez a borsó, akkor az egészet pürésítjük. Ha lehet, akkor a kuttergéppel, de ha még finomabbat akarunk, amikor még át is passzírozhatjuk, és amikor kész vagyunk, akkor rakjuk hozzá a mentát, az sem probléma.
1: De teljesen picire összeaprítod, ugye?
0: Abszolút így van, és akkor ezt a végén, amikor kész van, a passzírozás előtt rakom hozzá a feta sajtot. Lehet a végén is, csak akkor ilyen kis rusztikus lesz.
1: Igen, az a nem szép.
0: Szereti, de én előtte beleraknám, és belerakom, és passzírozás együtt lesz a feta sajttal, és akkor a feta sajt is ad neki egy különleges íz. És ez egy köret, egyszerű köretelem, tehát ez az a fajta köret, amikor nézzük, hogy fine dining, vagy a legutóbb hallottam az egyik ilyen főző műsorban szegény versenyző párja, akit kívül interjú voltak meg a fine diningot, azt mondja, de a fine dininget azt nem értük, ez hülyeség. Úgyhogy teljesen egyet értettem vele. Na ez a fine dining kategóriában. Ezt lehet úgy kenni, meg hajlítani a tányéron, meg egyebek, de ráadásul ez finom is. Nagyon egyszerű, 15 perc alatt kész vagy vele.
1: Rendszeres fogyasztója leszek.
0: Benne van az, hogy keresed a méhűtőbe 10 percig a zöld borsót, és 5 perc alatt kész az étel.
1: Úgy, jaj, de jó, imádom az ilyet, nagyon-nagyon-nagyon jó.
0: Étel lesz. Úgyhogy ezt merem ajánlani, zöld borsót, nem csak leves, nem csak főzelék, hanem nyugodtan gondolkozunk el, akár ilyen grillzöldség mixbe, akár ilyen krémesen, nagyon finom tényleg is.
1: Annyira kedvet kaptam. Pedig pár nappal ezelőtt főztem, de hát most akkor ez a feta sajtos verziót kipróbáljuk. Ha valaki úgy gondolja, hogy elfelejti a receptet, akkor kattintson a Anti Chef az Amatőr Facebook oldalra, és akkor fotókkal, leírással, mennyiségekkel minden ott lesz. Anti, köszönöm szépen, innen folytatjuk legközelebb.

0: filmekről lesz nálunk szó, egészen pontosan a filmipar egyik jelentős szereplőjével foglalkozunk, David Fincherrel, aki ezen a napon született Denverben, Colorado-ban 1962-ben. BAFTA, Golden Globe és négyszeres Primetime Emmy-díjas amerikai filmrendező és videoklip készítő. Gyakran fellelhetők saját stílusjegyei, mint például a sötét, misztikus hangulat, leginkább a hetedik, a Harcosok klubja, a Zodiák és a Benjamin Button különös élete című filmjeiben, ugye ezekben közös, hogy amit most négyet említettem, háromban a főszereplő Brad Pitt egyébként. Gyerekkorában nagy hatással volt rá Paul Newman és Robert Redford féle Butch Cassidy és a Sundance kölyök című western film. Amikor sikerült megnézni a filmről készült verket, akkor egész egyszerűen azt mondta, beleszeretett a rendezésbe. Annak ellenére, hogy a szakma szamár létláját viszonylag gyorsan bejárva került rendezői székbe, nagyon döcögősen indult a karrierje. Effekt gyártóként közreműködött a Jedi visszatérben és a Végtelen történetben, majd az Indiana Jones és a Végzett templomában is. Közben reklámfilmek tucatjait rendezte meg. Korai szösszenete és sötét tónusúak, expresszívek és morbid jellegű stílusukról ismerszenek meg. Kisebb botrányt kavart egyébként egy 1984-es rákellenes reklámfilmje, amelyben egy cigiző magzat képét mutatta be. Ő alapította 1987-ben a Proganda stúdiót, ahol videoklippek mellett reklámfilmeket is rendezett, és nagyon sok rendező dolgozott nála a stúdiónál, akik később híressé, nagy filmesekké váltak, hát például Michael Bay vagy Zack Snyder is ide sorolható. Fincher nagy költségvetésű videókat is készített, többek között olyan előadóknak, mint Madonna vagy a The Rolling Stones. Nos, a nagy filmjei közül természetesen az 1992-es alkotását kell most első körben kiemelnünk, mert hogy a videóival egy rakás díjat bezsebelő Fincher 29 éves volt mindössze, amikor lehetőséget kapott, hogy igazi, nagy költségvetésű, egész estés filmet forgasson. Ám ez felemás lehetőség volt. Egyrészt azért, mert a Century Fox az Alien trilógia lezárását bízta rá. Másrészt a film forgatása már megkezdődött, és ő tulajdonképpen a kirúgott Vincent Wardot helyettesítette, aki végül forgatókönyvíróként lett feltüntetve a stáblistán. A nyomás hatalmas volt, hiszen a 80-as években komoly rajongótábor alakult ki a két film körül már. A forgatás viharos volt, a költségvetés túl nagy lett, és végül a trilógia befejező része a bemutató után, mondjuk ki, megbukott. A rendezőnek kapóra jött, hogy a történet egy börtönbolygó játszódik, hiszen a szűk belsők már klipjeiben is visszatérő, kedvelt helyszínei voltak. Visszatudta idézni a sorozat Ridley Scott féle első részének, a nyolcadik utasa halálnak a nyomasztó, pszichoanalitikus környezetét. Fincher Ripley-e újjáébred, James Cameron a Bolygó neve halál című trükk orgiájából, a szerető anyából férfias anyává változik, aki vírus hordoz magában. Ripley tehát egy polgárértékrendű nő, őből kiszakított beteggé válik, akit állapota kárhoztat arra, hogy meghaljon. Ettől a betegségtől, sárkányától heroikusan válik meg a film befejezésében. A bezártság, a földszagú reális környezet kedvezett a rendezőnek egyébként. Aztán jött a hetedik. 1995-ben Andrew Kevin Walker hetedik című forgatókönyve már alkalmas volt az újabb debütálásra. Nos, ez már hatalmas sikert aratott, és utána egymást érték a klasszikus nagy filmek, például a Játszma 1997-ben, a Harcosok klubja 1999-ben, a Pánikszoba 2002-ben, az Zodiákus 2007-ben, a Benjamin Button különös élete 2008-ban, a Közösségi háló, ami arról szólt, hogy hogyan is jött létre a Facebook 2010-ben, és hát mindemellett természetesen azóta is nagyon-nagyon aktív, sok filmet köszönhetünk neki, például még a Tetovált lányt, a Holtodiglant, a Menket és a Gyilkost is. No hát reméljük sok-sok filmmel ajándékoz meg még minket ez a nagyon-nagyon különleges látásmóddal rendelkező rendező, David Fincher, akinek ma van a szülinapja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban, a

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már csaknem 550 halálos áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. A több száz eltűnt között három magyar is van. Két nappal ezelőtt egy leccserről lezúduló jég és törmeléklavina söpört el mindent, ami az útjába akadt. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett. A helyiek további áradástól tartanak, emiatt a mentést is felfüggesztették. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Magyar Péter visszautasítja, hogy a Tisza paktumot kötött volna a Fidesszel arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök azt mondta, hogy amennyiben az országgyűlés tiszás többsége nem szavazta volna meg Unger Annát az MVVH elnökének, akkor lehet, hogy örökre lekerül a napirendről a hivatal működése. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében. Dróntalálat miatt süllyedhetett el tegnap este a Fekete-tenger román gazdasági övezetében kigyulladt kereskedelmi hajó. Egy bukaresti hírportálnak a tengerészek szakszervezeti elnöke azt mondta, a tűz gyors elterjedése gyújtóanyagot tartalmazó, úgynevezett sárkány drón becsapódására utal. A dominikai zászló alatt élelmiszert szállító hajó 12 fős személyzetét sikerült kimenteni a vízből, egyiküket sérülések miatt kórházba vitték. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon.
5: Időjárás.
6: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
5: Még több hír egy helyen.
4: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Péntek délután van, nőhet a forgalom Lakihegyen és Szigetszentmiklós térségében, élénkebbé vált már most a forgalom. A második Rákóczi-Ferenc úton Lakihegy és Szigetszentmiklós között folyamatos a kocsisor, jelzőlámpás csomópontoknál időnként lelassul a haladás. Az 5101-es úton Budapest, illetve Csepel felé is egyre több az autó, a megszokottnál hosszabb a menetidő. Az 5102-es úton Szigetszentmiklós és Szigethalom között erős a délutáni forgalom, főleg a csomópontok közelében. Halásztelek irányába folyamatos a járműáramlás, de jelenleg nincs fennakadás. Az M0-ás déli szektorán, a Szigetszentmiklós környéki csomópontnál nagy a forgalom, ezért a fel- és a lehajtóknál lassulásra kell számítani. A Dunaharaszti felé vezető 51-es főút elkerülő szakaszán lassabb a haladás, az 51-es főút Taksony felüli csomópontjánál pedig a munkálatok miatt kialakított idéglenes forgalmi rend okozhat torlódást. Fontos elmondani, hogy aki Dunaharaszti felől Szigetszentmiklós irányába tart, annak az 51-es főút és az M0-ás csomópontja környékén érdemes némi plusz menetidővel számolni. Jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval!
5: Lakihegy Rádió.
4: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
7: Sziasztok, ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk. Itt a 107 egészen kellemes szép délutánt kívánok, aki pedig négy itt dolgozott, annak már jó hétvégét is. A jövő héten becsengetnek, érdemes tehát a következő pár napot a nyári szünetből még kihasználni. Hamarosan hozok programokat, híreket vételkörzetünkből, aztán moziban megyünk, hiszen jövő héten csütörtökön számtalan érdekes film debüt áll a hazai mozikba, többek között visszatér a Terminátor második része, és nekem az volt egyébként az összes közül a kedvencem. Beszélek majd filmpremierekről, aztán Palagi Alexandra dietetikussal az alvás lesz a témánk, de azt is elárulom, milyen lesz a hétvége időjárása.

Ez a Laki Hegy Rádió, Szendi Hajni vagyok. Átköltözik két szigetszentmiklósi gyermekorvosi rendelés, egészen pontosan ez már meg is történt. Felújítási munkálatok miatt ugyanis egy hónapra bezár a határút három szám alatti házi gyermekorvosi rendelő Szigetszentmiklóson. Az önkormányzattól megtudtuk, hogy szeptember 17-ig nem fogadják itt a betegeket. A felújítás ideje alatt a kettes számú gyermekorvosi körzet orvosa Kovács Andrea, valamint a négyes számú körzet, amelyet Berta Csilla lát el, idéglenesen a Remete utca 9 szám alatti Bakonya Mária egészségházban működik. A rendeléseket a megszokott időben fogják tartani a következő időszakban is. Éppen ezért az önkormányzat arra kéri az érintett családokat, hogy a felújítás alatt a gyermekorvosi ellátást ezeken az idéglenes helyszíneken vegyék igénybe. További részletek a lakihegyradio.hu-n.

Ez a Laki Hegy Rádió helyben vagyunk, negyedszázados jubileumot ünnepel Tököl hamarosan. A település ugyanis idén ünnepli várossá nyilvánításának 25. évfordulóját. Ehhez kapcsolódva szeptember 26-án szombaton egésznapos rendezvénnyel várják a lakosságot. Az esemény a szüreti felvonulást követően a lovaspályán folytatódik majd, ahol színes programokkal készülnek az összes korosztálynak. A tervek szerint lesz burkóstoló, szüreti program, koncertek, gyermekműsorok, kézműves foglalkozások, étel és italválaszték is várja az érkezőket. A jubileumi eseménnyel Tököl várossá nyilvánításának negyedszázados évfordulóját ünneplik. A részletes programot a későbbiekben teszik közzé a szervezők az önkormányzat oldalán, de ha meg lesz a pontos leírás, mi is beszámolunk róla itt a Laki Hegy Rádióban.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Taksony továbbra is várja a lakossági javaslatokat. Lakossági fórumot tartott Taksony Nagyközség önkormányzata az új település terv készítéséről. A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban megtartott eseményen a település fejlődésének lehetséges irányairól, valamint a település rendezési és település képvédelmi szabályokról is szó esett. Az önkormányzat már a tervezési folyamat kezdetén szeretné megismerni a lakosság és a helyi partnerek véleményét, észrevételeit és fejlesztési javaslatait. Dr. Érces Gergő főépítész rádiónknak elmondta, a fórumot követően még 5 napig van lehetőség a javaslatok benyújtására.
6: Írásban szükséges benyújtani ezeket a javaslatokat. Nagyon fontos, hogy ismertesse a kérelmező, javaslattevő, észrevételtevő azt, hogy milyen fejlesztést szeretne. Röviden nem kell ezt úgy bölére ereszteni, de valamilyen rövid kis ismertetése szükség van hozzá. Milyennek a fejlesztésnek a tervezett helye, milyen megvalósítás kérdéseket szeretne hozzátenni még.
5: Megszüntette Taksony önkormányzata az elsőfokú vízkorlátozást. A település önkormányzatának tájékoztatása szerint a DPMV ZRT szakembereivel történt egyeztetést követően augusztus 18-án déltől feloldották a július 31-én elrendelt korlátozást. A nappali locsolási tilalom ugyanakkor továbbra is érvényben marad annak visszavonásáig. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a csapadékhiányos időszak miatt a korlátozás megszüntetése ellenére is takarékosan használják a vizet. A település vezetése egyúttal megköszönte a taksonyiak együttműködését és felelős hozzáállását. Tüdőszűrést tartanak szeptemberben Halásztelken. Tüdőszűrést szervez Halásztelken a Református Pulmonológiai Centrum szeptember 16-a és 24-e között. A vizsgálatokat a Márai Sándor Közművelődési Intézmény hátsó termében végzik. Kedden, csütörtökön és pénteken reggel 8 és délután 2 óra között, valamint hétfőn és szerdán déltől este 6 óráig vehető majd igénybe a szűrővizsgálat. További részletek a Halásztelki Hírmondó augusztusi számában olvashatók. Újra vízi programot rendeznek Sziget-Szent Miklóson. A nagy sikerű korábbi eseményt követően augusztus 29-én ismét a folyó és a vízi élet kerül középpontba. A résztvevők hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak a programhoz. Az esemény helyszínén a Sziget-Szent Miklósi hajókikötőben az italszerviz és a DJ is a kikötőbe költözik, így a szervezők szerint gördülékenyebb lesz a kiszolgálás és a nagyobb hajók is kiköthetnek a mólónál. Kis Roland az esemény főszervezője rádiónknak elmondta, a program szárazföldről is látogatható, a részvétel pedig ezúttal is ingyenes. Az esemény augusztus 29-én szombaton déltől este 8:30-ig tart.
7: Most azért olyan szempontból variálódik a dolog, hogy nagyon-nagyon macera volt ezt így kezelni. Mind a staffot, mind a DJ-ket, mind az ételeknek, italoknak az utánpótlását ki a vízre, úgyhogy picit a helyszínen változtattunk, és akkor nem ponton hajón leszünk kint a víz közepén, hanem kivittük a Szigetszent Miklósi hajókikötőbe a felszerelést, a setupot gyakorlatilag, és ott lesz az italszerviz, ott lesznek a DJ-ek, és akkor kvázi a kikötő előtt a vízfelületen lehet gyülekezni. Bárki csatlakozhat, száppal, kajakkal, hajóval.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történet, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Szigetszent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: kezdjük általában.
1: Moziba megyünk, és hát a legközelebbi premier nap, a szeptember 3-a, csütörtök, akkor debütál majd idehaza a Méz király, a Csaló csajok Párizsban című film, újra mozikba kerül a Terminátor 2, az ítélet napja, bemutatják a Torrente 6. részét, de debütál majd a Tériszony című film is, na már is mondom, melyikről mit kell tudni. A Tériszony egy angol-amerikai tájföldi thriller, és Tom Brittany a főszereplője, Michael Spearing és Peter Spearing a rendezők, tehát egy testvér pár, egyelőre a filmről ennyi információ van. Műsoron lesz majd a Méz király, az angol-amerikai krimi főszereplője, Matthew McGenagy és Andrew Patterson a film rendezője. Az oklahomai vidék mélyén él Amazing King, egy karizmatikus és rendkívül tehetséges zenész, aki egy különcökből álló bluesgrass zenekar tagja, miközben a környék legjelentősebb méztermelő üzemét is ő irányítja. Amikor elhidegül nevelt lánya visszatér, a férfi azonnal megragadja az alkalmat, hogy újra közel kerüljenek egymáshoz, és a családi vállalkozást közösen vigyék. De a mézipar kegyetlen világ. A férfi riválisai azzal fenyegetőznek, tönkreteszik mindazt, amit eddig felépített, erről szól a film. Debütál egy francia vígjáték is, Csaló csajok Párizsban címmel. Fanny le van égve, gyereket vár, és mindent megtesz azért, hogy lakáshoz jusson. Végül potom pénzért sikerül szerezni egy álomszép párizsi lakást egy idős hölggyel kötött életjáradékszerződés keretében. És hogy mi a bökkenő? Meg kell várni, amíg a néni meghal, és voilà, övé a lakás. Csak hogy Madame Massena egyáltalán nem készül meghalni, sőt, valósággal kivirul. Kiderül, hogy profi szélhámos, aki egész életében olyan kétségbe esett vevőket csapott be, mint Fanny. Ami ezután következik, az egy fergeteges, kegyetlenül vicces párharc egy elszánt fiatal nő és egy fondorlatos mindenhájjal megkent nagyuk között. A film címe Csaló csajok Párizsban. Hihetetlen, hogy mennyire szalad az idő, 1991-ben került a hazai mozikba a Terminátor 2. része, az ítélet napja, Arnold Schwarzeneggerrel, Linda Hamiltonnal a főszerepben, ugye James Cameron rendezéséről van szó, most azonban a filmet újra megtekinthetjük, most a hazai mozikban újra debütál, hát biztos lesz olyan, akinek ez újdonságnak számít. A 6. részéhez érkezik a Torrente, az elnöki ügy, a szatirikus vígjáték a spanyol társadalmi és politikai sztereotípiákat vicceli el, valós eseményeket parodizál, politikai szféra különleges vendégszerepléseivel. Erről szól tehát a film. Nos, jó szórakozást kívánok, azt gondolom nem lehet okunk a panaszra, elég színes a paletta szeptember 1. premier dátumán.

0: törődünk az egészségünkkel. Jön nálunk a kalóriadó Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajni, én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Én imádok aludni, megmondom őszintén, húzom, halasztom, jó későn fekszek le, de nagyon szeretek aludni, és jót is alszom, de néha vannak olyan időszakok, amikor nehezebben alszom el, felkelek reggel, olyan vagyok, mintha nem aludtam volna. Én azt gondolom, hogy az alvás, a stresszmentes életmód, az egészséges táplálkozás, és hát a mozgás mellett kulcsfontosságú, hogy jól működjünk a szervezetünk, nem? Pontosan. Egyáltalán mennyit kell nekünk aludni? Mi az ideális?
1: Hát nehéz erre konkrét választ mondani, de alapvetően a szükséges alvási idő egyén függő, de nagyjából 7-9 órára tehető, és egyébként teljesen egyetértek veled. Az életkor előre haladtával egyre inkább felértékelődik ez a tevékenység. Mi gyerekkorban harcolunk a délutáni alvás ellen a korai ébredés lehetőségéért, és fenn akarunk maradni legalább éjfélig szilveszterkor. Felnőttkorban mindent megadnánk egy ebéd utáni sziesztáért.
0: Bár az ebéd utáni sziesta, én nem tudom, hogy ez kinél hogy működik. Apukám elalszik, föl kell, képbe van. Tényleg, működik. Én lefekszek, alig bírok elaludni, pedig azt hiszem, hogy mindjárt elalszok, de nem siker, nagyon küzdök a sziesta alvásáért, és ha nem csörög a telefonom, és nem ugat a kutya, és elalszok, ha fölkelek, én olyan vagyok, mint aki átment egy úthenger. Nem tudok bebútolni két órán keresztül, tehát nekem nem való az ebéd utáni alvás, hogy ez mitől van vajon?
1: Hát ez is teljesen egyénfüggő, tehát hogy tényleg valakinek arra van szükség, hogy az éjszakát végig aludja, lehetőleg ébredések nélkül, és teljesen a toppon van napközben, és valakinél meg kifejezetten előnyös és jót tesz egy kis délutáni szundi. Egyébként

0: lehet ennek előnye is, de nyilván annak nincs hátránya, hogyha délután nem szundizunk, akkor, hogyha az éjszakai alvás az rendben megtörtént.
1: Sokan szokták azt csinálni, hogy egész héten iszonyatosan pörögnek, alig alszanak, és akkor azt mondják, hogy na majd a hétvégén bepótolom, de én azt olvastam, hogy ez nem működik. Tehát olyan nincs, hogy a hétközben elvesztett alvásidőt bepótolom a hétvégén, például egy ebéd utáni 2-3 órás alvással.
0: Hát igen, azért fontos lenne a rendszeresség. Ugye az alvás alatt regenerálódik a testünk, intenzív fehérje szintézis történik, felépítő folyamatok zajlanak, illetve feldolgozzuk a napközben történteket, felkészülünk a következő napra, tehát hogyha a hétközben ez nem megfelelő, akkor nyilván már nagyon kifárasztjuk magunkat a hétvégére, és nem ez lenne a cél, illetve a szervezetünket is megterheljük. Tehát fontos lenne a rendszeresség. Nyilván előfordul olyan, hogy egy-egy nap kiesik, kevesebbet alszunk, elmegyünk éjszaka a barátokkal, beülünk valahova, de egy-egy nap az nem fogja felborítani a felépített ritmust.
1: Uh-huh. Olvastam arról, hogy aki keveset alszik, vagy rosszul alszik, az hajlamosabb a hízásra, ez így van?
0: Igen, ez lehet így. Ugye a lefekvés előtti étkezés is befolyásolja az alvás minőségét, majd erről is beszélhetünk, de ugye az alvás minősége hatással van az étkezésünkre. Hogyha nem alszunk eleget, vagy mondjuk lehet, hogy 10 órát az ágyban töltünk, de óránként ébredünk, tehát nem minőségi az alvás, következő nap fáradtabb lesz a szervezetünk, és hogyha a szervezetünk fáradt, akkor energiadúsabb ételeket fog megkívánni, aminek nem nagyon tudunk ellenállni. Tehát vagy az van, hogy nagyon zsíros, magas energiatartalmú ételeket, gyors ételeket eszünk, vagy a nasi utáni vágy nő megint csak meg, amivel megint plusz kalóriákat tudunk bevinni, és ezáltal, hogyha ez ugye hosszú távon áll fenn, akkor a hízás lehetősége is nő. Nem beszélve arról, hogyha valaki tényleg nagyon-nagyon rosszul alszik az éjszaka folyamán, megéhezik éjszaka, aki megy a hűtőhöz, bekap egy-két kekszet, egy-két felvágottat, csak egy szendvicset megeszik, akkor ezek az éjszakai nassolgatások szintén ugye hozzájárulnak a hízáshoz.
1: Na, vissza fogunk még térni az alvásra. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen!

0: Szendi Hajni vagyok, és már is mondom, hogy hogy alakul a hétvége időjárása. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet idehaza, de azért több órás napsütés benne van a pakliban. Elszórtan várható zápor, zivatar, sőt heves zivatar sem kizárt, és jelentősen csökken több helyen az országban a levegő hőmérséklete. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megélénkül. Zivatarok környezetében viharos lökésekkel kell számolni. Holnap 16-23 fokra ébredünk idehaza, délután északnyugaton már 30 fok alatti csúcshőmérsékletek lesznek, míg délkeleten marad a 35 pluszos hőmérséklet. Vasárnap gomoly felhős, de napos idő várható, csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Az északi a szél megélénkül, de csak bizonyos részein az országnak. Vasárnap hajnalban 13-21, délután 27-32 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a Vagyonvédelmi Hivatal élére. Szeptember közepétől csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Dróntalálat miatt süllyedhetett el tegnap este a Fekete-tenger román gazdasági övezetében kigyulladt kereskedelmi hajó. Egy bukaresti hírportálnak a tengerészek szakszervezeti elnöke azt mondta, a tűz gyors elterjedése gyújtóanyagot tartalmazó, úgynevezett sárkánydrón becsapódására utal. A dominikai zászló alatt élelmiszert szállító hajó 12 fős személyzetét sikerült kimenteni a vízből, egyiküket sérülések miatt kórházba vitték. Az ukrajnai áruraktárak mintegy 90%-a megsemmisült orosz csapások miatt, közölte az ukrán agrárminiszter. Tarasz Viszocki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az ukránok élelmiszer nélkül maradnak, de az ukrán logisztikai infrastruktúra elleni támadások hatással lehetnek az üzletekben elérhető termékválasztékra. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény.
8: Időjárás.
9: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, aki A-ból B-be közlekedik, azoknak mondok most fontos információkat. Lakihegyen és Szigetszentmiklóson egyre sűrűbb a forgalom, főként a Budapest felé vezető útvonalakon. A második Rákóczi-Ferenc úton Lakihegy és Szigetszentmiklós között folyamatos az autóáramlás, a nagyobb csomópontoknál lassú a haladás. Szigetszentmiklós belső útjain is erősebb a délutáni forgalom, különösen a főút és az M0-ás kapcsolatai környékén. Az 5102-es úton Szigethalom és Halásztelek irányába egyre több az autó, a települési csomópontoknál lassabb a haladás. Az M0 déli szektorán is egyre sűrűbb a forgalom, elsősorban a Szigetszentmiklós térségében található fel- és lehajtóknál. Összességében elmondható, hogy a Lakihegy, Szigetszentmiklós, Csepel útvonal, valamint az 51-es főút Dunaharaszti Taksony térségében kell most a megszokottnál sűrű forgalomra és lassabb haladásra számítani. Jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval!
8: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, töltsük együtt ezt az órát is, itt a 107 egészen. Szendi Hajni vagyok. Londonban, ha valaki ellátogat, akár egy, nem tudom, több héten keresztül is tud folyamatosan múzeumokba menni, koncertekre vagy színházi előadásokat nézni. Döbbenetesen erős ott a kulturális élet. Erről is fogok beszélni, no meg arról, hogy milyen tényezők befolyásolják a hajunk minőségét, és persze hozok híreket a Lakihegyi Rádió vétel körzetéből is.

Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, és irány Sziget-Szent Miklós, ahol bemutatóra várják majd az érdeklődőket szeptember 11-én a Temesvári utcában található pumpapályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpapályán három fellépő látványos bemutatóval készül, ezután egy workshop keretében lehet kérdezni tőlük a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, mesélnek majd az érdekességekről, kulisszatitkokról, versenyekről is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sargaház.com oldalt.

Imádom a lecsót, gondolom nem vagyok ezzel egyedül, és hát minden családnak megvan a kis praktikája a lecsókészítés kapcsán, most ezt akár meg is lehet mérettetni, hiszen várják a csapatok jelentkezését a lecsófőző napra Sziget-Szent Miklóson. Szeptember 19-én lesz maga az esemény a Kéktó Szabadidő Központban. A rendezők főzőhelyet, paprikát, paradicsomot, hagymát biztosítanak. Aki szeretne nevezni, az küldje el a csapat nevét és a telefonszámát szeptember 6-ig a lecsókukac fk.hu e-mail címre. Sok sikert!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük, pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Elkészült az Akácfa utca határút felújítása. A Dunavarsány és Délegyháza határán elhelyezkedő útszakaszon az elmúlt hónapokban a burkolat korszerűsítése valósult meg. Sor került továbbá új esővíz szikkasztóárkok építésére, illetve a régebbiek átalakítására is. A két település önkormányzat által közösen finanszírozott beruházást nemrég augusztus 19-én adták át. Az ünnepségen Keresztesi Balázs és dr. Ribel Antal polgármesterek mondtak beszédet. A műsor ezután dr. Baloggál Andrea előadó és Ferenci Attila színművész produkcióival folytatódott. Módosult a forgalmi rend Dunavarsány egyik legforgalmasabb utcáján. A változás elsősorban a Kossuth-Lajos utcában található bölcsödét érinti. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Egyeslet által működtetett intézmény ételszállításának megkünnyítése érdekében az útszakaszon korlátozást vezettek be. Ennek értelmében az épület előtt hétköznap reggel 7 és 8 óra között, illetve 11 és dél között tilos megállni. Az új közlekedési rend betartását kihelyezett jelzőtáblák segítik. A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy a gyermekek biztonságának megőrzése érdekében fokozott figyelemmel haladjanak át ezen a területen. Ügyfélszolgálati ügyintézőt keres a Halásztelki polgármesteri hivatal. A határozatlan idejű teljes munkaidős közszolgálati jogviszony keretében az új munkatárs elsősorban az ügyfelek tájékoztatásában, a beadványok átvételében és az önkormányzati nyomtatványok kiadásában vesz részt. A feladatok közé tartozik emellett a telefonközpont kezelése, az ügyiratok iktatása, határidőzése és irattározása, valamint a selejtezési feladatokban való közreműködés. A pályázat feltétele legalább érettségi vagy középfokú szakképesítés. A kiválasztásnál előnyt jelent a szakmai tapasztalat és az ASP rendszer gyakorlott ismerete. A kinevezés határozatlan időre szól 6 hónapos próbaidővel. A pályázatokat szeptember 4-ig lehet benyújtani postai úton, személyesen a Halásztelki polgármesteri hivatalban, illetve elektronikus úton a munkaügy@halasztelek.hu e-mail címen. Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Németin. A program reggel 8 órakor kezdődik a gyülekezővel és a nevezéssel, majd 9 órakor traktoros felvonulás indul a település utcáin. A menet a Halászi, a Széchenyi, a Hunyadi, a Haraszti, a Toldi és az Árpád utcán, valamint a főúton halad végig. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a megnyitót követően akadály, tolató és gyorsulási versenyen mérik összetudásokat a résztvevők. Télben a helyi főzőcsapatok ételeiből tartanak ebédet, majd légi bemutató is színesíti a programot. A díjkiosztás után a Turner Retro Band ad koncertet, a napot pedig retro diszkó zárja. A rendezvény műsorvezetője Abaházi Csaba lesz. A Traktor Fesztivál augusztus 29-én szombaton várja az érdeklődőket a Alsó-Németin.
8: Rögtön ideje korán reggel, tehát érdemes korán kelni, ugyanis reggel 9-tól már a felvonulás veszi kezdetét, és 10 óra 30-tól pedig különböző ügyességi versenyek, gyorsulási akadály, illetve tolató versenynek lehetnek majd a nézők szem- és fültanúi, de természetesen az elengedhetetlen vidéki hangulat és ételek, italok is rendelkezésre állnak.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található pumpapályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpapályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: milyen életed.
1: A hajunkkal foglalkozunk a folytatásban. Milyen tényezők befolyásolják a haj minőségét? Nos, a hajápolás nem ér véget azzal, hogy rendszeresen megmossuk a hajunkat. Ügyelni kell rá, hogy a hajtípusnak megfelelő sampont, balzsamot és ápoló formázószereket használjunk. A táplálkozás is nagyban befolyásolja, hogy milyen a hajunk minősége. Érdemes tehát gondoskodni az optimális ásványi anyag és vitaminbevitelről. Mindannyiunk természetes igénye, hogy a lehető legjobb arcát mutassa, ráadásul társadalmunk is első pillantásra ítél. Nos, kezdjük akkor a hajunk kapcsán a mosásszárítással. A megfelelő hajápolással sokat tehetünk a hajszálainkért, ezért az alapvető szabályokat érdemes betartani. Hajat mosni hetente maximum 2 alkalommal javasolt. A hajra kerülő sampont, balzsamot mindig alaposan mossuk ki, ne maradjon vegyszer darab a fej közelében. A hajra kerülő termékek minősége fontos, soha nem szabad olyat venni, ami bármiféle irritációt kiválthat. A hideg-meleg víz váltakozása nem tesz jót a fejbőrnek, a hajszárító pedig roncsolhatja a hajszálakat, ezért érdemes langyos hőmérsékleten hajat szárítani, még hogyha hosszabb időt is vesz igénybe. Érdemes hajszárítózás előtt alaposan áttörölni a hajunkat törölközővel, így kevesebb hőhatásnak kell kitenni. Léteznek hővédő termékek is, melyeket a hajszárító használata előtt kell ráspriccelni a hajunkra. A gyakori és túlerős fésülködés összetörheti a hajszálakat, ezért naponta legfeljebb 2-szer, akkor is óvatosan használjuk a fésűt. Ha festetjük vagy dajeroltatjuk a hajunkat, érdemes hosszabb szünetet tartani 2 kezelés között, így elegendő időt hagyunk, hogy regenerálódjon a haj. Egy jó fodrász mindig a haj aktuális állapota alapján dönti el, milyen módszert alkalmaz. A belső táplálás ugyanolyan fontos, mint a külső. Ha elegendő vitamint és folyadékot viszünk be a szervezetünkbe, a hajunk ezt meghálálja. Nem lesz dehidratált, száraz, törött, nem kezd hullani. A haj és a körmök erősítésére ma már kifejezetten erre a célra kialakított készítmények is kaphatók. Ha a táplálkozásunk is, hajápolási szokásaink is rendben vannak, a hajunk mégsem szép, akkor esetleg a szokottnál jobban hullik, akkor a következő betegségekre lehet gyanakodni. Bőr vagy belgyógyászati probléma, gócfertőzés, vashiány, vérszegénység, fejbőrbetegsége, pajzsmirigyrendellenesség vagy hormonális változás. Ha ezek egyikéről van szó, különösen fontos elkerülni a káros fizikai és kémiai hatásokat, és a betegség kezelése után hagyni kell a hajat is regenerálódni. Ha naponta 100 hajszálnál több hullik ki huzamosabb ideig, akkor ajánlott orvoshoz fordulni.

Szendi Hajni vagyok, elérkeztünk a kilométerkőhöz, irány London, amiről már nagyon-nagyon sokat beszéltem. Megnéztük, hogy egyáltalán hogy alakult ki London, és lett az, ami ma. Aztán beszéltem az ikonikus helyekről, az ikonikus dolgokról, például a fekete taxikról, és persze a királyi családot is meglátogattuk már. Viszont, hogyha valaki Londonban jár, akkor nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy azért a kultúrát is beszippantsa magába. Mert hogyha Londonról beszélünk, nem csak a ködös Temzeparti városra kell gondolni, hanem a világ egyik legfontosabb kulturális központjára is. Mert hogy London egyszerre őrzi történelmi örökségét és mutatja a legmodernebb irányzatokat is a művészetek szinte minden területén. A város gazdagsága abban rejlik, hogy a múlt és a jelenét bizony-bizony kéz a kézben jár. A színház művészet kapcsán megkerülhetetlen William Shakespeare neve a Globe Színház, amely eredetileg a 16. században épült. Ma újjáépített formájában fogadja a látogatókat. Itt átélhetjük, hogy hogyan játszották a korabeli színészek a világirodalom legnagyobb drámáit. A Globe élménye nem csupán előadás, hanem bizony időutazás is. A nézők a nyitott tető szerkezet alatt ugyanúgy érezhetik magukat, mint Shakespeare közönsége több mint 400 évvel ezelőtt. A múzeumok és galériák Londonban szinte önálló világot alkotnak. A British Múzeum a világ egyik leggazdagabb gyűjteménye. A Rosetti kő, az ókori egyiptomi múmiák, a görög Pantheon frízei mind-mind itt láthatók. A National Gallery a Trafalgar téren olyan mesterek képeit őrzi, mint Van Gogh, Leonardo da Vinci vagy Monet. Ha valaki a modern művészetre kíváncsi, annak kihagyhatatlan a Tate Múzeum, amely egy régi erőmű épületében kapott helyet, és a 20.-21. századi alkotásokat mutatja be a világ minden tájáról. London zenei élete szintén legendás. Innen indult világhódító útjára a Beatles és a Rolling Stones, akik meghatározták az egész popkultúra fejlődését. A 70-es években London adott otthont a punk forradalmának is, melynek lázadó szelleme a mai napig érezhető. A Britpop mozgalom pedig a 90-es években olyan zenekarokat emelt a csúcsra, mint az Oasis. London zenei világában egyszerre élnek egymás mellett a klasszikus koncertek, a rock legendák és a legújabb klubzenék. Az irodalom szerelmesei is otthon érezhetik magukat Londonban. Dickens itt ábrázolta a 19. századi társadalom sötétebb és derűsebb arcát is, míg Sir Arthur Conan Doyle megteremtette Sherlock Holmes figuráját, akinek lakcíme ma is turisták ezreit vonza. És persze ott van Harry Potter Londonja is, a King's Cross pályaudvar 9 és 3/4. Vágánya, amely a Warner Bros.

0: stúdió is, ahol a filmek kulisszái életre kelnek. A gasztronómia terén London sokáig a tradicionális fish and chips otthona volt, de ma már egy valódi multikulturális konyha. Az indiai köriházak, a kínai negyed éttermei, a közel-keleti és afrikai ízek mind részei a londoni mindennapoknak. Ez a kulináris sokszínűség is tükrözi a város sok nemzetiségű lakosságát és nyitottságát. London kulturális világa tehát végtelenül gazdag és sokrétű. A klasszikus művészetek, a modern irányzatok, a világhírű irodalom és zenei örökség mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Londont egyszer látni kell.
1: FM 107.
2: Lakihegy Rádió.

0: Augusztus 28-a van, és ezen a napon született Robert Merle 1908-ban, és 2004. március 27-én hunyt el a francia író, tehát nagyon szép hosszú élete volt, 95 évig élt. Az akkor még francia gyarmat Algériában született, aztán a párizsi Sorbonne-on szerzett képesítést angol irodalomból. Rövid ideig harcolt a II. Világháborúban, és 3 évet töltött német hadifogságban. Szabadulása után egyetemen tanított, és megírta első regényét, a háborús élményeit feldolgozó Két nap az életet, amely meg is kapta a legrangosabb francia irodalmi elismerést. Az 50-es, 60-as években ismert baloldali elkötelezettségű íróvá vált. Könyvet írt Fidel Castro-ról is, illetve az algériai forradalomról és annak vezéreiről. Világszerte elismertséget szerzett politikai fantasztikus regényeivel, amelyekben kora politikai és társadalmi problémáit mutatta be sci-fi díszletekben. Ezek közé tartozik az Állati elmék, a Malevil vagy éppen a Védett férfiak. 13 kötetes történelmi regény sorozata, a francia história Magyarországon is az egyik legtöbbet olvasott francia íróvá tette. Mivel Merle, Robert Merle ezen a napon született, itt tőle származik a mai nap gondolata, amely így szól: a szerelem olyan illúzió, amit a vágy és az élvezet táplál.
1: A Lakihegy rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valami mint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és a szükséges kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Rendőrségi nyomozás indult Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Legkevesebb 575 halálos áldozata van a nepáli természeti katasztrófának. A több száz eltűnt között három magyar is van. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég és törmeléklavina söpört el mindent, ami az útjába akadt. A helyiek további áradástól tartanak, emiatt a mentést is felfüggesztették. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett. Itthon a Katolikus Karitas, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vörös Kereszt is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Az ukrajnai áruraktárak mintegy 90%-a megsemmisült orosz csapások miatt, közölte az ukrán agrárminiszter. Tarasz Viszocki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az ukránok élelmiszer nélkül maradnak, de az ukrán logisztikai infrastruktúra elleni támadások hatással lehetnek az üzletekben elérhető termékválasztékra. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, Továbbá azon másfél millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 ezer forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény.
6: Időjárás.
7: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnalban 16-23, szombaton napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, aki A-ból B-be közlekedik, azoknak mondok most fontos információkat. Lakihegyen és Szigetszentmiklóson egyre sűrűbb a forgalom, főként a Budapest felé vezető útvonalakon. A második Rákóczi-Ferenc úton Lakihegy és Szigetszentmiklós között folyamatos az autóáramlás, a nagyobb csomópontoknál lassú a haladás. Szigetszentmiklós belső útjain is erősebb a délutáni forgalom, különösen a főút és az M0-ás kapcsolatai környékén. Az 5102-es úton Szigethalom és Halásztelek irányába egyre több az autó, a települési csomópontoknál lassabb a haladás. Az M0 déli szektorán is egyre sűrűbb a forgalom, elsősorban a Szigetszentmiklós térségében található fel- és lehajtóknál. Összességében elmondható, hogy a Lakihegy, Szigetszentmiklós, Csepel útvonal, valamint az 51-es főút Dunaharaszti Taksony térségében kell most a megszokottnál sűrű forgalomra és lassabb haladásra számítani. Jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval!
0: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
6: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Kelemes délutánt kívánok nektek, ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk augusztus 28-án, Ágoston napján. Én Szendi Hajni vagyok, és arról is szó lesz nálunk ebben az órában, hogy hogyan hagyjuk otthon a macskát egész napra, és ellátogatunk egy olyan városba is, ahol egyáltalán nem közlekednek autók. Tök jó.

Ez a Naki Hegy Rádió, helyben vagyunk, a Rock örök, hiszen nagy sikert aratott idén is a Rock Sziget Fesztivál Sziget-Szent Miklóson, a 22. alkalommal megrendezett programon. A változékony időjárás és a váratlanul megszólaló templomi harang sem tudta elrontani a közönség hangulatát. A rendezvény tehetségkutató versenyén 8 zenekar mutatta be saját szerzeményeit a szakmai zsűri előtt. A résztvevők 3 dallal léptek színpadra, majd a zsűri értékelte az előadásokat, és persze szakmai tanácsokkal is ellátta a zenekarokat. Az első helyet a 2359 szerezte meg, a második a Foglalt lett, a harmadik pedig Cserna Kristóf és zenekara. A díjakat Nagy János polgármester adta át, aztán pedig indult az éjszakában nyúló koncertprogram. A színpadon az Anyám kínja, az Arms of Apollo, a Zanzibár és a Stondist fellépett. Részletek a lakihegyradio.hu-n.

Ez a Laki Hegy Rádió helyben vagyunk. Elkészült az Akácfa utca határút felújítása Dunavarsányban. A Dunavarsány és Délegyháza határán elhelyezkedő útszakaszon az elmúlt hónapokban a burkolat korszerűsítése valósult meg. Így sor került még az új esővíz szikkasztó árok megépítésére is, és a régebbieket átalakították. A két település önkormányzat által közösen finanszírozott beruházást már át is adták. Az ünnepségen Keresztesi Balázs és Rébla Antal polgármesterek mondtak beszédet. A műsor ezután Balogh Gál Andrea előadó és Ferenci Attila színművész produkciójával folytatódott, lehet tehát suhanni ezen az útszakaszon. Átadták.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
4: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
3: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
4: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
3: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
4: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
3: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet. Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is. És igény szerint otthonába szállítjuk. Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat. Borbély tüzép Sziget-Szentmiklóson a Petőfi utca 20 szám alatt. Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Teljes terjedelmében égett egy autómosott csütörtökre viradóra Szigetszentmiklóson. A Szilvás utcában nem sokkal éjfél után csaptak fel a lángok. A helyszínre a Szigetszentmiklós és a fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a Pestvár megyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat egységei vonultak ki. Csámpai Attila, a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, a csaknem 100 négyzetméteres épületet áramtalanították, majd több vízsugárral körülhatárolták, és egy órán belül megfékezték a tüzet. Hozzátette, az oltás során két motorkerékpár megsemmisült, három gázpalack felhasadt és több autógumi is lángra kapott. A tűzoltók az utómunkálatok során hőkamerával is átvizsgálták a területet, a tűzben senki nem sérült meg.
9: Jelszére nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, itt Szigetszentmiklóstól, fővárostól hivatásos egységek. Tűzoltóknak első feladatuk az volt, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését, tehát ezt körül kellett határolni, hogy a tűz további épületeket, illetve további területeket ne veszélyeztessen, és ezt követően pedig több vízsugár segítségével eloltották a lángokat, majd átvizsgálták a teljesen kiégett épületeket. Szerencsére személysérés nem történt, legalábbis ott az épületben nem tartózkodott senki.
8: Továbbra is javában zajlanak a munkálatok Dunavarsány közterületein. A Városgazdálkodási Kft. Rengeteg fontos feladatot ellát a szokásos intézményi teendők mellett. A szakemberek ezúttal az 51-es út, illetve az arra vezető Nyárfás utcai lejáró gajazását végzik. Kiemelt hangsúlyt fektetnek továbbá a buszmegállók és a játszóterek karbantartására, valamint az ágyások és a parkok folyamatos gondozására. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon olvashatók. A tanulásban és a sportban egyaránt sikeres tanulókat köszöntötték. 176 csepeli diák vehette át idén a Jó Tanuló, Jó Sportoló elismerést a 2025-26-os tanévben nyújtott kiemelkedő tanulmányi és sportteljesítményért. A fiatalokat a Laurenc László sportcsarnokban rendezett ünnepségen köszöntötték. A díjjal azokat a diákokat ismerték el, akik a tanulásban és a sportban egyaránt példát mutattak szorgalomból, kitartásból és akaraterőből. Eredményeik azt bizonyítják, hogy következő fedélzetes munkával a tanulmányok és a sport területén is jelentős sikereket lehet elérni. Az ünnepségen Borbély Linárd Csepel polgármestere gratulált a díjazottaknak. Hangsúlyozta, a fiatalok eredményei mögött nem csak saját teljesítményük, hanem egy egész közösség munkája is áll. A sikerekhez a szülők, a pedagógusok és az edzők támogatása, biztatása és mindennapi munkája egyaránt hozzájárul. Ismét véradást szervez a Pest vármegyei civil közösségi szolgáltató központ Dunavarsányban. A jelentkezőket a Solideo Gloria közösségi házban várják. A hivatalos tájékoztató szerint fontos, hogy a résztvevőknél legyen személyi igazolvány, lakcím és tajkártya, mivel ezek a dokumentumok az azonosítást segítik. A szervezők ezen kívül hangsúlyozzák, hogy egy véradás akár 3 ember életét is megmentheti. Regisztrálni, illetve időpontot foglalni Nagyné dr. Csobolyó Eszternél lehet. További információk Dunavarsány önkormányzatának Facebook oldalán, valamint a www.ckskpestmegye.com oldalon érhetők el.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopterszimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történet, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Szigetszent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Sokan kényszerülnek arra, hogy amíg dolgoznak, napközben egyedül hagyják a lakásban négylábú kedvencüket. Ilyenkor a gazdi sokszor aggódik, hogy mit fog csinálni az állat egész nap a lakásban. Macskák esetében érdemes a következőt kipróbálni. Rendezzük be a teret úgy, hogy tudjon mivel játszani. Már a szoba egyik sarka vagy egy ablakpárkány is elég lehet, hogy extra szórakozási lehetőséget biztosítsunk a macseknak. Hagyjunk elő dobozokat, a kedvenc játékait, legyen kosara, kaparófája, esetleg valamilyen emeletes építmény, amelyre felmászhat, vagy amelybe elbújhat. Ha az ablak elé madáretetőt teszünk, az odaszálló madarak látványa órákon át leköti a macskát. Érdemes olyan játékokat is elhelyezni, amelyek fel vannak függesztve, lehetőleg különböző magasságokba, mert a macskák ezeket is szeretik. A cicák sokkal jobban leköthetők, ha nincsenek egyedül. Egy macska vagy akár egy kutya társ is kis összeszoktatás után azért villámgyorsan megoldhatja a szórakoztatás problémáját. Az összeszoktatás az első hetekben lehet problémás, de megéri a fáradtságot, mert a társakkal együtt élő állatok általában boldogabbak, egészségesebbek és hosszabb ideig is élnek. Ha észrevesszük, hogy van olyan hang vagy zene, amelyre a cicánk jól reagál, akkor hagyjuk neki azt bekapcsolva, amíg nem vagyunk otthon. A klasszikus zene kutatások szerint általában a legtöbb macskára nyugtató hatással van, különösen ha hegedűn vagy zongorán játsszák. Emellett a meditáció zenékre, hangokra is jól szoktak reagálni az állatok. Szeretik továbbá az olyan játékokat, amelyekben jutalomfalatok vannak elrejtve, órákig el tudnak szórakozni az ilyen speciális állateledelboltokban is kapható szerkezetekkel, hogy megszerezzék a kedvenc csemegét.

egyáltalán nem közlekednek autók. Nos, Amerikáig utazunk el, ahol a Mackinac-sziget az a hely, ahol tulajdonképpen olyan, mintha egy egészen másik korba cseppentünk volna bele. A Huron-tó és a Michigan-tó között egy kis szorosban fekszik ez a sziget, és már több mint egy évszázada autómentes. A kerékpározás és a gyaloglás mellett a lovak jelentik a fő közlekedési eszközt. A sziget megközelítése sem egyszerű, vagy charterjárattal, vagy a szoros átszelő kompal lehet oda eljutni. A szigetet átszövi több tucat mérföldnyi túraútvonal, itt kóstolható meg Amerika egyik legjobb desszertje, és megtekinthető számos történelmi látnivaló is. Ez az összesen 10 négyzetkilométeres sziget nagyon fontos stratégiai pont volt a nagy tavak vidékén, ahol az őslakos sok közössége után a francia, majd a brit és az amerikai kereskedők és a katonák is megtelepedtek. A szigeten a megélhetést elsősorban a szörme és a prémkereskedelem jelentette régen. Ennek a sokszínű örökségnek a nyomait egyébként ma is őrzi a település, ahol a történelmi erődítményektől és a régi kereskedőházaktól kezdve az őslakos kultúrát bemutató kiállításokig mindent meg lehet nézni. A sziget több mint 80%-a egyébként egy nemzeti park része, ahol a sűrű erdőket, juharasok, bükkösök, örökzöldek díszítik. A partokat pedig a nagy tavak évezredes eróziója formálta látványos mészkő alakzatokká. Az egyik legfontosabb helyi látnivaló egyébként egy olyan épület, amely több mint 240 éves, és a Huron-tóra és a kikötőre lehet belőle kilátni. Érdemes felfedezni a történelmi belvárost, és hát tulajdonképpen a Grand Hotelt is, amely a viktoriánus építészetéről híres. Amikor az ember megnézi az itt készült képeket, hát azt gondolja, hogy ez nem is ebben a században készült, pedig de...

0: Jönnek a hírek most itt a Lakihegy Rádióban, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom. Nagyon kellemes szép péntek estét, és egyben jó hétvégét is kívánok nektek. Remélem találkozunk a jövő héten is, de akkor majd nem délután, hanem a délelőtti órákban 10 órakor futhatunk össze 10-től. Itt a 107 egészen. Szendi Hajni vagyok, találkozzunk hétfőn.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban, a

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
3: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
2: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
3: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Újra vízi programot rendeznek Sziget-Szentmiklóson. Teljes terjedelmében égett egy autómosó csütörtökre viradóra Sziget-Szentmiklóson. Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Némedin. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Teljes terjedelmében égett egy autómosó csütörtökre viradóra Sziget-Szentmiklóson. A Szilvás utcában nem sokkal éjfél után csaptak fel a lángok. A helyszínre a Sziget-Szentmiklós és a fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a Pestvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egységei vonultak ki. Csámpai Attila, a Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, a csaknem 100 négyzetméteres épületet áramtalanították, majd több vízsugárral körülhatárolták, és egy órán belül megfékezték a tüzet. Hozzátette, az oltás során két motorkerékpár megsemmisült, három gázpalack felhasadt és több autógumi is lángra kapott. A tűzoltók az utómunkálatok során hőkamerával is átvizsgálták a területet, a tűzben senki nem sérült meg.
7: Jelszére nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, így Sziget-Szentmiklóstól, fővárostól hivatásos egységek. Tűzoltóknak első feladatuk az volt, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését, tehát ezt körül kellett határolni, hogy a tűz további épületeket, illetve további területeket ne veszélyeztessen, és ezt követően pedig több vízsugár segítségével eloltották a lángokat, majd átvizsgálták a teljesen kiégett épületeket. Szerencsére személysérés nem történt, legalábbis ott az épületben nem tartózkodott senki.
6: Újra vízi programot rendeznek Sziget-Szentmiklóson. A nagy sikerű korábbi eseményt követően augusztus 29-én ismét a folyó és a vízi élet kerül középpontba. A résztvevők hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak a programhoz. Az esemény helyszínén a Sziget-Szentmiklósi hajó kikötőben az italszerviz és a DJ is a kikötőbe költözik, így a szervezők szerint gördülékenyebb lesz a kiszolgálás és a nagyobb hajók is kiköthetnek a mólónál. Kis Roland az esemény főszervezője rádiónknak elmondta, a program szárazföldről is látogatható, a részvétel pedig ezúttal is ingyenes. Az esemény augusztus 29-én szombaton déltől este 8:30-ig tart.
8: Most azért olyan szempontból variálódik a dolog, hogy nagyon-nagyon macera volt ezt így kezelni. Mind a staffot, mind a DJ-ket, mind az ételeknek, italoknak az utánpótlását ki a vízre, úgyhogy picit a helyszínen változtattunk, és akkor nem ponton hajón leszünk kint a víz közepén, hanem kivittük a Sziget-Szentmiklósi hajókikötőbe a felszerelést, a setupot gyakorlatilag, és ott lesz az italszerviz, ott lesznek a DJ-k, és akkor kvázi a kikötő előtt a vízfelületen lehet gyülekezni. Bárki csatlakozhat, száppal, kajakkal, hajóval.
6: Hajóbérlésre is van lehetőség a Sziget-Szentmiklósi hajókikötőből. A szolgáltatást évén azok is vízre szállhatnak, akik saját hajó nélkül szeretnék felfedezni a Kis-Dunát. Kis Roland, a Dunaparton található bisztró tulajdonosa hozzátette, jelenleg egy 4 és egy 5 személyes hajó bérelhető.
8: Most egyelőre 2 hajónk van, saját hajónk van a flottában, egy ilyen kis 4 személyes sporthajó, meg egy ilyen 5-6 személyes kis túrahajóink, kis középkormányos. Szeretik, élvezik, viszik, tök jó. Igazából azért el lehet ezekkel is bohóckodni. 2-3-4 órákra szokták általában kivinni őket. Hogyha, mit tudom én, 2-3 fő jön, akkor még azért meg is siklanak a hajók, tehát azért lehet velük haladni szépen. És azért 2-2 kötőjel 4 óra alatt be lehet járni a környéket.
6: Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Némedin. A program reggel 8 órakor kezdődik a gyülekezővel és a nevezéssel, majd 9 órakor traktoros felvonulás indul a település utcáin. A menet a Halászi, a Széchenyi, a Hunyadi, a Haraszti, a Toldi és az Árpád utcán, valamint a főúton halad végig. Gerá Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a megnyitót követően akadály, tolató és gyorsulási versenyen mérik összetudásokat a résztvevők. Télben a helyi főzőcsapatok ételeiből tartanak ebédet, majd légi bemutató is színesíti a programot. A díjkiosztás után a Turner Retro Band ad koncertet, a napot pedig Retro Disco zárja. A rendezvény műsorvezetője Abaházi Csaba lesz. A Traktor Fesztivál augusztus 29-én szombaton várja az érdeklődőket a Alsó-Némedin.
9: Rögtön ideje korán reggel, tehát érdemes korán kelni, ugyanis reggel 9-tól már a felvonulás veszi kezdetét, és 10 óra 30-tól pedig különböző ügyességi versenyek, gyorsulási akadály, illetve tolató versenynek lehetnek majd a nézők szem és fültanúi, de természetesen az elengedhetetlen vidéki hangulat és ételek, italok is rendelkezésre állnak.
5: Sziget Krónika.
4: A térségre hangolva.
6: Véradást várják a donorokat Taksonyban. Véradást szerveznek Taksonyban augusztus 31-én hétfőn. A Magyar Vöröskereszt délután 2 és este 6 óra között várja az életmentő donorokat a Petőfi Sándor Művelődési Jázés Könyvtárban. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a véradás napján legalább 2 liter folyadékot fogyasszanak, és vigyék magukkal a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, valamint tajkártyájukat. A véradással kapcsolatos további információk a taksony.hu oldalon és a Taksonyi Hírharangban olvashatók. A tanulásban és a sportban egyaránt sikeres tanulókat köszöntötték. 176 csepeli diák vehette át idén a Jó Tanuló, Jó Sportoló elismerést a 2025-26-os tanévben nyújtott kiemelkedő tanulmányi és sportteljesítményért. A fiatalokat a Laurenc László sportcsarnokban rendezett ünnepségen köszöntötték. A díjjal azokat a diákokat ismerték el, akik a tanulásban és a sportban egyaránt példát mutattak szorgalomból, kitartásból és akaraterőből. Eredményeik azt bizonyítják, hogy következetes munkával a tanulmányok és a sport területén is jelentős sikereket lehet elérni. Az ünnepségen Borbély Linárd Csepel polgármestere gratulált a díjazottaknak. Hangsúlyozta, a fiatalok eredményei mögött nem csak saját teljesítményük, hanem egy egész közösség munkája is áll. A sikerekhez a szülők, a pedagógusok és az edzők támogatása, biztatása és mindennapi munkája egyaránt hozzájárul. Idén ősszel emelt angol érettségi felkészítő kurzus indul Dunaharasztin. A Tinglish nyelviskola oktatói szeptembertől kislétszámú csoportokban heti 3 kurzuson foglalkoznak majd a vizsga előtt álló diákokkal. Az alkalmak hétfőnként 4:30-től és 6 órától, illetve szerdánként szintén 6 órától lesznek. A tanfolyam megkezdése előtt az érdeklődők egy ingyenes szintfelmérő tesztet is kitölthetnek. Regisztrálni az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További információk a www.tinglish.hu weboldalon olvashatók. Az online ügyintézés előnyeire hívta fel a figyelmet Dunaharaszti városvezetése. A környezettudatosság jegyében érdemes papírmentesen lebonyolítani a levelezést a polgármesteri hivatallal. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, hogy a DÁP alkalmazáson és az Ügyfélkapu Plusz felületen keresztül egyszerűbben lehet nyomon követni az ügyeket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, az elektronikus dokumentumok jobban visszakereshetők és tárolhatók, mint a hagyományos papír alapú iratok.
10: Egyszerűbb és környezettudatosabb és papírmentesebb, hogyha az ügyfélkapunkon keresztül kapjuk meg a hivatalos okiratokat, nem csak okiratokat, hanem egyáltalán iratokat, hivatali levelezés, ez lehet bármi, ami az önkormányzattal kapcsolatos, és nem beszélve arról, hogy utána is lehet keresni, ugye ezeket le lehet menteni a tartós tárba, ha szeretnénk, hogy ne vesszen el az adott dokumentum.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Közzétette a Magyar Kézilabda Szövetség a női NB1-B sorsolását. Sziget-Szent Miklós csapata a Kozár Michelinnyel kezd hazai pályán szeptember 4-én, és szintén hazai pályán az FTC U20 ellen zárja majd a bajnokságot május 22-én. A téli szünet előtti utolsó mérkőzés december 12-én lesz, és nem tudnak majd sokat pihenni a csapatok, mert január 16-án már ismét forduló van kiírva. Jakab László, az SNKSL Mateco vezető edzője elmondta, nagyon sok a 30 mérkőzés, és még a kupában is érdekeltek lesznek, ezért jó, hogy ilyen elnyújtott és hosszú a szezon. Hozzátette, nagyon kell drukkolniuk, hogy a sérülések elkerüljék őket, ugyanis nincs mély keretük, és ezt az egész éves menetelést nem könnyű végigbírni.
5: Időjárás.
6: Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar is kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén kiderül az ég, a nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
5: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

10 év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacre Coeur, pirosázva a híváskör, zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás, kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek bohóc hala, búcsúzás

0: jó, ahogy van.
1: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
2: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
1: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
2: Kedden este 8-kor a hírek után.
1: FM 107. FM 107.
2: Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresnivalója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. Nyáron is várja az érdeklődőket Szigetszentmiklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, halásztelken is.
2: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író. Gyere,

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Újra vízi programot rendeznek Sziget-Szentmiklóson. Teljes terjedelmében égett egy autómosó csütörtökre viradóra Sziget-Szentmiklóson. Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Némedin. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
4: Teljes terjedelmében égett egy autómosó csütörtökre viradóra Sziget-Szentmiklóson. A Szilvás utcában nem sokkal éjfél után csaptak fel a lángok. A helyszínre a Sziget-Szentmiklós és a fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a Pest vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat egységei vonultak ki. Csámpai Attila, a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, a csaknem 100 négyzetméteres épületet áramtalanították, majd több vízsugárral körülhatárolták, és egy órán belül megfékezték a tüzet. Hozzátette, az oltás során két motorkerékpár megsemmisült, három gázpalack felhasadt és több autógumi is lángra kapott. A tűzoltók az utómunkálatok során hőkamerával is átvizsgálták a területet, a tűzben senki nem sérült meg.
5: Jelszínre nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, itt Sziget-Szentmiklóstól, fővárostól hivatásos egységek. Tűzoltóknak első feladatuk az volt, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését, tehát ezt körül kellett határolni, hogy a tűz további épületeket, illetve további területeket ne veszélyeztessen, és ezt követően pedig több vízsugár segítségével eloltották a lángokat, majd átvizsgálták a teljesen kiégett épületeket. Szerencsére személysérés nem történt, legalábbis ott az épületben nem tartózkodott senki.
4: Újra vízi programot rendeznek Sziget-Szentmiklóson. A nagy sikerű korábbi eseményt követően augusztus 29-én ismét a folyó és a vízi élet kerül középpontba. A résztvevők hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak a programhoz. Az esemény helyszínén a Sziget-Szentmiklósi hajó kikötőben az italszerviz és a DJ is a kikötőbe költözik, így a szervezők szerint gördülékenyebb lesz a kiszolgálás és a nagyobb hajók is kiköthetnek a mólónál. Kis Roland, az esemény főszervezője rádiónknak elmondta, a program szárazföldről is látogatható, a részvétel pedig ezúttal is ingyenes. Az esemény augusztus 29-én szombaton déltől este 8:30-ig tart.
6: Most azért olyan szempontból variálódik a dolog, hogy nagyon-nagyon macera volt ezt így kezelni. Mind a staffot, mind a DJ-ket, mind az ételeknek, italoknak az utánpótlását ki a vízre, úgyhogy picit a helyszínen változtattunk, és akkor nem ponton hajón leszünk kint a víz közepén, hanem kivittük a Sziget-Szentmiklósi hajókikötőbe a felszerelést, a setupot gyakorlatilag, és ott lesz az italszerviz, ott lesznek a DJ-ek, és akkor kvázi a kikötő előtt a vízfelületen lehet gyülekezni. Bárki csatlakozhat, száppal, kajakkal, hajóval.
4: Hajóbérlésre is van lehetőség a Sziget-Szentmiklósi hajókikötőből. A szolgáltatást évén azok is vízre szállhatnak, akik saját hajó nélkül szeretnék felfedezni a Kisdunát. Kis Roland, a Dunaparton található bisztró tulajdonosa hozzátette, jelenleg egy 4 és egy 5 személyes hajó bérelhető.
6: Most egyelőre két hajónk van, saját hajónk van a flottában, egy ilyen kis 4 személyes sporthajó, meg egy ilyen 5-6 személyes kis túrahajó, ilyen kis középkormányos. Szeretik, élvezik, viszik, tök jó. Igazából azért el lehet ezekkel is bohóckodni. 2-3-4 órákra szokták általában kivinni őket. Hogyha, mit tudom én, 2-3 főjön, akkor még azért meg is siklanak a hajók, tehát azért lehet velük haladni szépen. És azért 2-2 kötőjel 4 óra alatt azért be lehet járni a környéket.
4: Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Némedin. A program reggel 8 órakor kezdődik a gyülekezővel és a nevezéssel, majd 9 órakor traktoros felvonulás indul a település utcáin. A menet a Halászi, a Széchenyi, a Hunyadi, a Haraszti, a Toldi és az Árpád utcán, valamint a főúton halad végig. Gera Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a megnyitót követően akadálytolató és gyorsulási versenyen mérik összetudásokat a résztvevők. Télben a helyi főzőcsapatok ételeiből tartanak ebédet, majd légi bemutató is színesíti a programot. A díjkiosztás után a Turner Retro Band ad koncertet, a napot pedig Retro Disco zárja. A rendezvény műsorvezetője Abaházi Csaba lesz. A Traktorfesztivál augusztus 29-én szombaton várja az érdeklődőket a Alsó-Némedin.
7: Rögtön ideje korán reggel, tehát érdemes korán kelni, ugyanis reggel 9-tól már órára felvonulás veszi kezdetét, és 10 óra 30-tól pedig különböző ügyességi versenyek, gyorsulási akadály, illetve tolató versenynek lehetnek majd a nézők szem- és fültanúi, de természetesen az elengedhetetlen vidéki hangulat és ételek, italok is rendelkezésre állnak.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Véradásra várják a donorokat Taksonyban. Véradást szerveznek Taksonyban augusztus 31-én hétfőn. A Magyar Vöröskereszt délután 2 és este 6 óra között várja az életmentő donorokat a Petőfi Sándor művelődési jázés könyvtárban. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a véradás napján legalább 2 liter folyadékot fogyasszanak, és vigyék magukkal a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, valamint tajkártyájukat. A véradással kapcsolatos további információk a taksony.hu oldalon és a taksonyi hírharangban olvashatók. A tanulásban és a sportban egyaránt sikeres tanulókat köszöntötték. 176 csepeli diák vehette át idén a Jó Tanuló Jó Sportoló elismerést a 2025-26-os tanévben nyújtott kiemelkedő tanulmányi és sportteljesítményért. A fiatalokat a Laurenc László sportcsarnokban rendezett ünnepségen köszöntötték. A díjjal azokat a diákokat ismerték el, akik a tanulásban és a sportban egyaránt példát mutattak szorgalomból, kitartásból és akaraterőből. Eredményeik azt bizonyítják, hogy következetes munkával a tanulmányok és a sport területén is jelentős sikereket lehet elérni. Az ünnepségen Borbély Linárd Csepel polgármestere gratulált a díjazottaknak. Hangsúlyozta, a fiatalok eredményei mögött nem csak saját teljesítményük, hanem egy egész közösség munkája is áll. A sikerekhez a szülők, a pedagógusok és az edzők támogatása, biztatása és mindennapi munkája egyaránt hozzájárul. Idén ősszel emelt angol érettségi felkészítő kurzus indul Dunaharasztin. A Tinglish nyelviskola oktatói szeptembertől kislétszámú csoportokban heti 3 kurzuson foglalkoznak majd a vizsga előtt álló diákokkal. Az alkalmak hétfőnként 4:30-tól és 6 órától, illetve szerdánként szintén 6 órától lesznek. A tanfolyam megkezdése előtt az érdeklődők egy ingyenes szintfelmérő tesztet is kitölthetnek. Regisztrálni az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További információk a www.tinglish.hu weboldalon olvashatók. Az online ügyintézés előnyeire hívta fel a figyelmet Dunaharaszti városvezetése. A környezettudatosság jegyében érdemes papírmentesen lebonyolítani a levelezést a polgármesteri hivatallal. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, hogy a DÁP alkalmazáson és az Ügyfélkapu Plusz felületen keresztül egyszerűbben lehet nyomon követni az ügyeket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, az elektronikus dokumentumok jobban visszakereshetők és tárolhatók, mint a hagyományos papír alapú iratok.
8: Egyszerűbb és környezettudatosabb és papírmentesebb, hogyha az ügyfélkapunkon keresztül kapjuk meg a hivatalos okiratokat, nem csak okiratokat, hanem egyáltalán iratokat, hivatali levelezés, ez lehet bármi, ami az önkormányzattal kapcsolatos, és nem beszélve arról, hogy utána is lehet keresni, ugye ezeket le lehet menteni a tartós tárba, ha szeretnénk, hogy ne vesszen el az adott dokumentum.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Közzétette a Magyar Kézilabda Szövetség a női NB1-B sorsolását. Sziget-Szent Miklós csapata a Kozár Michelinnyel kezd hazai pályán szeptember 4-én, és szintén hazai pályán az FTC U20 ellen zárja majd a bajnokságot május 22-én. A téli szünet előtti utolsó mérkőzés december 12-én lesz, és nem tudnak majd sokat pihenni a csapatok, mert január 16-án már ismét forduló van kiírva. Jakab László, az SNKSL Mateco vezető edzője elmondta, nagyon sok a 30 mérkőzés, és még a kupában is érdekeltek lesznek, ezért jó, hogy ilyen elnyújtott és hosszú a szezon. Hozzátette, nagyon kell drukkolniuk, hogy a sérülések elkerüljék őket, ugyanis nincs mély keretük, és ezt az egész éves menetelést nem könnyű végigbírni.
1: Időjárás.
4: Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar is kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén kiderül az ég, a nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Családi kérdések, melyek nem maradnak megválaszolatlanul. Minden csütörtök este 8-kor. Családban marad a Lakihegy Rádióban.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez ma is a Családban marad a családi magazin műsorunk. Én Somogyi Betti vagyok, és mai vendégem Jónás Ágnes segítő, aki egy nagyon különleges workshopot fog hamarosan tartani itt a térségben, Szigetszentmiklóson. Tanuld meg kezelni az iskolai stresszt. Ez egy 5 napos intenzív workshop lesz tulajdonképpen gyerekeknek. Szia Ági, köszöntelek itt a stúdióban.
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást.
1: Na mesélj, hogy miről fog szólni ez az 5 napos workshop, és hát milyen indítatásból hoztad létre ezt az egészet?
2: Gyakorlatilag az önismeretben segítem a gyerekeket ezzel az intenzív workshoppal, amit egyébként már tavaly ősszel indítottam 2 hetente, illetve volt egy tavaszi szezon is, és ebből kiindulva gondoltam, hogy akkor egy társammal együtt augusztus végén még tartanánk egy intenzív workshopot.
1: Így az iskola kezdés előtt.
2: Az iskola kezdés előtt, 6 és 12 éves gyerekeknek. Elsősorban itt az önismeretet úgy értem, hogy megtanulni a stresszkezelést, a szorongást, hogyan tudják oldani, hogyan tudnak magabiztosabban fellépni bizonyos helyzetekben, és gyakorlatilag az önbizalom, hiszen mindennek az alapja, tehát az önbizalomban segíteni őket, és olyan technikákat, eszközöket adni a kezükben, amit a mindennapokban, illetve az őket érő kihívásokban elő tudnak venni a zsebükből.
1: Úgy látod, hogy nagy szükség van egyébként egy ilyenre? Tehát régen még ugye kicsit máshogy álltak hozzá szerintem a szülők is, vagy akár a szakemberek is, hogy mondjuk akár egy 6 éves gyereknek miért lenne annyira fontos, hogy ő mondjuk stresszt kezeljen, pedig hát a mai világban valóban annyi inger éri őket, tehát hogy fontos szükség van egy ilyenre, te is úgy látod.
2: Abszolút, igazából szerintem nagyon, tehát egy nagyfokú tudatosságban élünk, sokkal több lehetőségünk van önmagunkkal foglalkozni, és én azt gondolom, hogy ha már gyerekkorban meg tudjuk a gyerekeket támogatni azzal, hogy valóban, amit az előbb elmondtam, hogy olyan eszközöket, technikákat kapjanak, amivel a mindennapjaikat könnyebbé tudják tenni, tehát a stresszt kezelni tudják, akkor szerintem egy olyan úton indítjuk el őket, hogy később felnőttként akár egy munkahelyi megmérettetésben sokkal könnyebb dolguk van, vagy sokkal természetesebb lesz egy ilyen megmérettetés, mint hogyha nem találkoznak ezekkel az eszközökkel, és nem beszélve arról, hogy a mai világ egy óriási tempót diktál, egy óriási nagy változásban és váltásban van, nagyon nagy a verseny, nagy a kihívás, óriási a teljesítménykényszer, és sajnos ez már a kisiskolásoknál is így van, úgyhogy azt gondolom, hogyha minél előbb el tudnak ezzel kezdeni a szülők, és hát nyilván a gyerekek így foglalkozni, akkor egy sokkal kiegyensúlyozottabb, és hát egy jobb életminőségre van lehetőségük.
1: Mindjárt rátérünk majd arra, hogy hogy épül majd fel ez az 5 nap, de te azt gondolod, hogy egyébként tényleg minden gyereknek szüksége lenne erre a stresszkezelésre, vagy vannak azért olyan gyerekek, akik ezt mondjuk jobban kezelik, akár így, hát nem azt mondom, hogy úgy születnek, de valahogy igen, olyan temperamentumuk van, hogy ők mondjuk ezt jobban le tudják küzdeni, vagy egyébként tényleg mindenkinek azért hasznos lehet?
2: Gyakorlatilag azt mondanám, hogy ugye mindenki tud belőle meríteni annyit, amennyire neki szüksége van. Én ritkán találkozom, én is 2 gyermekes édesanya vagyok, és pont ebben a korosztályban van mind a 2 gyermekem, amiben most a workshopot tartom.
1: Tehát a 6 és 12 év közöttiek.
2: Igen, és tehát én azt látom, hogy valahol ugye hozunk magunkkal hát bizonyos dolgokat, tanulunk a környezetből, látunk mintákat, érnek minket hatások, és hogy nekünk arra milyen a reakciónk, az nagyon-nagyon eltérő. És hogyha én ezt gyerekként is már könnyedebben tudom kezelni, de látom azt, hogy a másik mennyivel többet szorong, vagy mondjuk idegeskedik egy felelés előtt, most így hozzam az iskolát példaként, de egyébként nyilván stressz nem csak az iskolában éri a gyerekeket, hanem a mindennapokban, akár otthon, akár a
1: tehát hiába iskolai stressz egyébként, ugye a workshop címe itt úgy a sima hétköznapi életben is.
2: Ugye tehát egy hétköznapi stresszről, akkor igazából, aki kevésbé stresszel is, azt gondolom, hogy tanul és fejlődik abból, hogy hogyan tudja a másik gyermeket támogatni, vagy hogyan tud neki utat mutatni azzal, hogy könnyebben kezelje a stresszt. Tehát különböző fokokban van jelen az ember életébe, de ott van, így születünk, már maga a születés is egyébként egy stressz folyamat, és mindenki kap belőle, szóval azt gondolom, hogy mindenki tud belőle profitálni magának.
1: Maradjatok velünk, kedves hallgatók, elmegyünk egy rövidet zenélni, de utána folytatódik a Családban marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. Tanuld meg kezelni az iskolai stresszt, erről az intenzív workshopról beszélgetek továbbra is vendégemmel, Jónás Ágnes segítővel. Maradjatok velünk!

0: Családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témánkat. Én Somogyi Betti vagyok, mai vendégem pedig Jónás Ágnes segítő, aki a következő héten, augusztus 24-től egy Tanuld meg kezelni az iskolai stresszt elnevezésű 5 napos intenzív workshopot tart gyerekeknek, méghozzá itt a térségben, Szigetszentmiklóson. Egyébként mind stresszelnek leginkább a gyerekek, akár így édesanyaként milyen tapasztalatod van? Nekem is van egyébként 2, bár picit kisebbek, bár mondjuk a nagyobbik most lesz 6, a kicsi az meg csak 4 éves, vagy akár korábbi olyan tapasztalatod, amikor már tartottál ugye hasonló workshopot. Miket mondtak a gyerekek, vagy elmondták-e esetleg, hogy mi az, amit ők egy kicsit tartanak?
2: Igen, én szerintem talán a leggyakoribb az a megfelelési kényszer, amit már egyébként jóval iskola előtt is
1: ez már akár óvodában.
2: Ugye a figyelemet hogyan hívjam fel a szüleimre, vagy a környezetemre, akkor az iskolában az még jobban, ugye, hogy én 5-ös legyek mindenből, hogy én meg tudjam csinálni, a sikerélmény, ez a teljesítmény orientáltság, tehát valahol szerintem ez a legnagyobb, hogy is mondjam, probléma így a mindennapokban, hogy
1: akár a társainknak egyébként, hogy megfeleljünk.
2: Akár mert az egy fogyasztói társadalomban élünk, és rengeteg inger ér minket, és nem akarunk lemaradni.
1: Tehát ezek a legjellemzőbbek alapvetően. Gyerekként, igen. Bár egyébként ez még akár a felnőttekre is. Igen, de ez nyilván egy kicsit másik téma, de szerintem ez a megfelelési kényszer, ez nagyon sok felnőttnél is egyébként jelen van. Na és akkor térjünk át egy picit erre az 5 napos workshopra, ami ugye Szigetszentmiklóson lesz a Rose & Co. Experience stúdióban. És ugye 5 nap, hogy fognak felépülni a napok? Hogy állítottad ezeket össze?
2: Ezt egy társammal, Eszlári Gabriellával fogom tartani. Ő fog nekem ebben segíteni, és mi így együtt működve ugye reggel fogadjuk a gyerekeket. Ez 8-tól 14 óráig fog tartani. És jogaórával, hangtálkezeléssel, azért mondom, hogy kezeléssel, mert a hangtálak rá is kerülnek a gyerekekre, hogyha szeretnék kipróbálni, és annak ugye teljesen más hatása van, mint hogyha csak halljuk a távolból. Aztán lesznek önismereti foglalkozások, itt ugye szituációs játékok, beszélgetőkör, kommunikálunk, hogyan fejezzük ki az érzelmeinket, hogyan mondjuk el, tehát ilyen témákban. Nagyon szeretik a motivációs kártyákat, amiről egyébként utána lehet beszélni, hogy milyen érzést kelt benne, akár az a mondat, vagy akár az a kép, amit a gyermek azon a kártyán lát. És szoktunk kreatív feladatokat is, hogy mindezt úgy levezessük egy alkotáson keresztül, kavicsot festünk, vagy életfát készítünk pozitív érzelmekkel.
1: De jó, ilyen igazi relaxálós feladatok
2: És a levezetés az általában az szokott lenni a workshopok alkalmával, hogy meditálnak a gyerekek, tehát elhelyezkednek nyugalomba, én bekapcsolom a zenét, és közben beszélek, hogy azok a napi feladatok, amiket a workshopon, vagy azon a napon ugye megcsináltunk, azok úgy beépüljenek, elmélyüljenek, és ők maguk is egy ilyen csendesebb, relaxált állapotban tudjanak a nap végén távozni.
1: Miért tartottad egyébként fontosnak tényleg, hogy legyen egy ilyen program, akár itt a térségben? Szigetszentmiklóson lesz, de hát gondolom nem csak Szigetszentmiklósról, hanem nyilván bárki jelentkezhet.
2: Így van, a környékről egyébként többen is jelentkeznek, aminek nagyon örülök. Igazából egy ilyen hirtelen ötlet jött, amikor a saját gyerekemmel játszottam, és így megfogalmazódott bennem. Eddig egyébként felnőtteknek tartottam már 3 órás workshopot, és megfogalmazódott bennem, hogy hát a gyerekeknek is igen nagy szükségük lenne a támogatásra, és ugye én egyénileg is foglalkozok gyerekekkel, és arra gondoltam, hogy csoportban még több gyereknek lehet egyszerre segíteni. A csoportban ugyanis van egy úgynevezett csoport dinamika, egy erő.
1: Meg egy ilyen húzóerő, nem?
2: Egy húzóerő, igen, ahogy mondod, és tehát oda-vissza hatások vannak, és sokkal erőteljesebb tud lenni az, amit ott hallanak, amit megtanulnak, elsajátítanak, és nem beszélve arról, amit tapasztaltam eddig, hogy nagyon szépen kialakul az egymás felé a toleráns segítés, támogatás és figyelem.
1: Elmegyünk egy rövidet zenélni, aztán pedig jövünk is vissza. Jónás Ágnes segítő lesz továbbra is a vendégem, és a Tanuld meg kezelni az iskolai stresszt elnevezésű 5 napos intenzív workshopról beszélgetünk, ami Szigetszentmiklóson lesz gyerekeknek, de egyébként majd az adás második felében Ágnes őszi terveiről is beszélgetünk majd.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, én Somogyi Betti vagyok. Folytatjuk is a megkezdett témánkat. Önismeret, iskolai stresszkezelés, Jónás Ágnes segítővel beszélgetünk. Akkor az a tapasztalatod, hogy a gyerekek nyitottak ezekre a foglalkozásokra, tehát mint mondjuk ugye beszéltünk is a hangtálakról, vagy akár ugye tényleg a jogáról, hangmasszázs, légzés technika, tehát hogy alapvetően nyilván biztos van egy-két olyan gyerek, akinek mondjuk ez még egy kicsit idegen, de hogy akkor az a tapasztalat, hogy ők abszolút fogékonyak egy ilyenre, vagy legalábbis nyitottak.
2: Igen, ahogy mondod, alapvetően rendkívül nyitottak, kíváncsiak, érdeklődőek, és a gyerekek egyébként még nagyon ösztönösen működnek, tehát ők nem fejből élnek, mint a felnőttek, nincsen annyi gondolat, és nem olyan agyalósak tényleg, mint a felnőttek, tehát hogy mondjam, sokkal kíváncsibbak és érdeklődőbbek, nyitottak és befogadóak, úgyhogy igazából aki eddig így az őszi vagy a tavaszi szemeszterre el tudott jönni, az így a 6-6 alkalmat azt végigjárta nagy örömmel, úgyhogy én azt mondom, hogy könnyű egyébként a gyerekekkel dolgozni, csak meg kell velük találni azt, ahol kapcsolódni tudsz, és ez a lényeg.
1: Általában gondolom egyébként az első nap az picit mindig erről szól, hogy kicsit te is jobban azt gondolom, hogy megismered a gyerekeket, vagy ti is jobban megismeritek majd a gyerekeket. Hát meg ők is egymást. Nem tudom, lehet, hogy van olyan, hogy mondjuk testvérek jönnek, de alapvetően gondolom az a jellemző, hogy ők sem ismerik egymást. Nem tudom, hogy hány fős csoportról is beszélünk majd, vagy van egy ilyen létszám korlát.
2: Igen. Eddig a csoportok azok maximum 10 fővel, tehát azt lehet mondani, hogy egy kisebb, családiasabb csoporttal dolgoztam. Most itt az intenzív héten egyébként van lehetőség 15-20 fő befogadására is, főleg, hogy így ketten leszünk. Gyakorlatilag a ráhangolódás szerintem minden alkalommal nagyon fontos, nem csak az első alkalommal, de nyilván először leginkább, mert hát ugye főleg most azokról az időszakokról beszélek, amikor az iskola után érkeznek egy ilyen foglalkozásra, tele a fejük, ki tudja, hogy éppen milyen napjuk volt, melyik társuk hogy szólt hozzá, vagy éppen elég volt-e az uzsonna, és akkor milyen hangulatban érkeznek.
1: Az mindig változó akkor, igen.
2: Szóval mindig változó, úgyhogy rá kell először hangolódni arra, hogy megérkezzenek oda a helyre, és hogy akkor el tudjuk kezdeni a workshopot.
1: És szülők tekintetében is azt látod, hogy például ők is nyitottak egy ilyen foglalkozásra, mármint olyan szempontból, hogy ugye ha már szerintem elküldik a gyereket, vagy legalábbis megfontolják, hogy ez egy segítség lehet a gyereknek, akkor ők nyilván igen, de hogy az lenne a cél, hogy gondolom, hogy minél több szülő azért erre nyitott legyen, mert azért vagyunk, hogy mindig van egy-két olyan ember szerintem így felnőttként, aki esetleg furcsán reagál mondjuk egy-egy ilyen, akár egy ilyen légzéstechnikát, ha veszünk, vagy nem hisz feltétlen ezekben annyira. De ez lenne a cél, hogy ők is azért megismerjék, hogy igen, tudnak ezek a foglalkozások segíteni.
2: Így van. A szülők ugye mindig inkább a gyereket tolják előre, hogy ő legyen jól, de én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy a szülő tudatos legyen ebben, és hogy ő is jól legyen, és ugye ez a család dinamika, ez az oda-vissza hatás a családtagok között. Én azt mondom, hogy könnyebben vagy talán úgy fogalmaznék, hogy a gyerekeket hamarabb elküldik egy ilyen workshopra, mint
1: ahogy ők
2: a szülő
1: elmenjenek.
2: Igen, egy ilyen önmegismerésre, vagy esetleg egy ilyen feltárásra, vagy önmegismerési folyamatra, de egyébként egyre nagyobb nyitottabbak szerintem a szülők is ebben, tehát tudatosabbak sokkal, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, tehát van egy ilyen nyitás, ezt lehet tapasztalni.
1: Ez nagyon pozitív, igen.
2: Ez pozitív irány, de még szerintem mindig apró lépésekkel haladunk így a felnőttekkel ebben a témában.
1: Hát meg ugye azért erről sokat beszélünk, akár egyébként mi is itt a rádióban szakemberekkel, hogy amit ugye te is mondasz, hogy a szülőnek is rendben kell lennie, hát magával is, meg úgy egyébként a környezetével, mert hogy ez ugye rányomja akár a gyerek stresszes helyzeteire is ugyanúgy a bélyeget. Tehát hogy lehet, hogy mondjuk a gyerek sokszor tényleg akár a családi dolgok miatt stresszel. Úgyhogy ilyenkor ez is fontos lehet. De annyit megemlíthetünk itt, hogy te egyébként felnőttekkel is foglalkozol.
2: Így van, én egyénileg is tartok ugye kezeléseket, van egy pici stúdióm Szigethalmon, és gyakorlatilag egyénileg is foglalkozok gyerekekkel is, és felnőttekkel is.
1: De ez nagyon jó egyébként, hogy most már azért tényleg te is azt látod, hogy apró lépésekkel, de hogy tulajdonképpen azért változik. Az őszi terveidről pedig hamarosan a zene után beszélgetünk, továbbra is a Családban marad vendége, Jónás Ágnes segítő, maradjatok velünk.
3: A

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témát. Sziasztok, én Somogyi Betti vagyok, Jónás Ágnes segítő pedig továbbra is a vendégem. Tanuld meg kezelni az iskolai stresszt, 5 napos intenzív workshop gyerekeknek. És egy picit akkor szaladjunk előre, ugye ez lesz most augusztus 24-28 között, ugye Sziget-Szent Miklóson a Rosenthalban, viszont utána neked folytatódnak azért ezek az alkalmak, majd az őszi időszakban is. Mivel készülsz akkor?
2: Így van, tehát a 6-tól 12 éves korosztálynak indul szeptember 23-án Sziget-Szent Miklóson 2 hetente az önismereti workshop, tehát ez a 6 alkalom egészen decemberig, és idén először igény mutatkozott rá, és nagyon örültem neki, nagyobb gyerekeknek, tehát kamaszoknak is indul szeptember 30-án, az is 2 hetente egy 6 alkalmas sorozat lesz, itt pedig 13 és 18 éves korosztálynak fogok önismereti workshopot tartani. Nyilván a két csoportnak más a már teljesen ugye az érdeklődési köre, meg más
1: problémáik vannak, igen.
2: Szembesülnek, tehát itt már teljesen más eszközökre, kommunikációra és témákra van szükség.
1: De ez tök jó, hogy tényleg abból a korosztályból is azért így kiemeled, hogy mennyire fontos, hogy oké, más problémáik vannak, viszont azért szerintem, ahogy ugye azt szokták mondani, ahogy nő a gyerek, meg ahogy úgy egyébként növünk, ugye egyre több problémánk lesz. És nagyon fontos szerintem ezt igen már gyerekkortól kezdve tulajdonképpen helyre rakni, meg rendbe rakni. Most ez a 24-i alkalom, ami ugye most lesz a következő héten, az ugye a Rosenthal Experience Studio-ban lesz. Hogy jött a kapcsolatod Rózsa Szilvivel? Mert ugye ez ugye egy olyan hely, ugye, ami nem olyan rég nyitott ugye Sziget-Szent Miklóson.
2: Igen, és egy nagyon szép központi hely. Szilvivel én Sziget-Szent Miklóson egy női klubban találkoztam, ahol így a klubtársak be tudtak egymásnak mutatkozni, hogy mivel foglalkoznak, úgyhogy ez is egy nagyon szép kezdeményezés volt itt a helyi vállalkozó hölgyek részéről, és Szilvi pont akkor nyitotta ezt a stúdiót, én pedig tudtam azt, hogy szeretnék majd ugye augusztus végén egy ilyen intenzív workshopot, illetve hát majd ugye kamaszok felé is megnyílik ez az ajtó, és lesz workshop.
1: Lesz lehetőség.
2: Lesz lehetőség, úgyhogy így megnéztem a helyet, és gyakorlatilag megállapodtunk Szilvivel, hogy akkor
1: együttműködünk. Megfelelő.
2: Mert szerintem nagyon fontos ebben is, hogy együtt tudjunk működni.
1: Hát egy olyan valakit találjuk el, aki nyitott
2: vagy
1: például egy ilyenre.
2: Aki nyitott mondjuk egy ilyen workshopnak a befogadására.
1: És akkor még így a végére annyit, hogy mondjuk ha lezárulnak ezek a workshopok, mondtad, hogy 2 hetente lesznek, és akkor 6 naposak. A végén egyébként mindig van egy ilyen kis konklúzió? Vagy akár így átgondoljátok, hogy mi is történt az elmúlt napokban, milyen eredményre jutottak, vagy honnan indult ez a gyerek, és most hová jutott el, így akár az önismeretben?
2: Pontosan, ugye a szülő az egy meghatározott céllal hozza a gyermeket, amit én előzetesen ugye a workshop kezdete előtt megbeszélek a szülővel, hogy igazából miben szeretnék, hogy segítsük a gyermeket ez alatt az 5 nap alatt, és gyakorlatilag megnézzük azt, hogy honnan, hova jutottunk. Van egy értékelés, van egy ilyen lezárás, egy ilyen elmélyítés, és igazából én mindig szoktam nekik is oklevelet, jutalmat adni, ami emlékezteti őket erre az eseményre, meg az ott megélt tapasztalatokra, hogyha mondjuk ránéz arra a tárgyra, amit egyébként egy ilyen kis szerencsekavicsot szoktam nekik, egy ásványt ajándékba adni, hogyha ránéz, akkor azok az érzések, amiket ott kapott, vagy azok a tapasztalások, azok jussanak eszébe.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Jónás Ágnes segítőnek, tehát tanuld meg kezelni az iskolai stresszt elnevezésű 5 napos intenzív workshop indul, ugye augusztus 24-től Sziget-Szent Miklóson, de ahogy ugye hallhattátok, azért ez folytatódik majd akár kamaszokkal is az őszi időszakban, és Ági oldalán, Jónás Ágnes testlélek oldalán tulajdonképpen minden fontos információ fent lesz ezzel kapcsolatban. Szerintem egy hiánypótló kezdeményezés meg workshop. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
1: Tőletek is búcsúzunk, kedves hallgatók. Ennyi volt már a Családban marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. A mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok. Tartsatok velem 2 hetente csütörtök esténként itt a Lakihegy Rádióban, és ne felejtsétek el, hogy szinte minden adást megtaláltok a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, videós formában is, tehát bármikor vissza tudjátok nézni. Legyen szép napotok, sziasztok!
0: Családalapítás, gyereknevelés, párkapcsolati kérdések, egészség. Ez a Családban marad, a Lakihegy Rádió magazin műsora. Yeah.

0: 1 Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Újra vízi programot rendeznek Sziget-Szentmiklóson. Teljes terjedelmében égett egy autómosó csütörtökre viradóra Sziget-Szentmiklóson. Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Némedin. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Teljes terjedelmében égett egy autómosó csütörtökre viradóra Sziget-Szentmiklóson. A Szilvás utcában nem sokkal éjfél után csaptak fel a lángok. A helyszínre a Sziget-Szentmiklós és a fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a Pest vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat egységei vonultak ki. Csámpai Attila, a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, a csaknem 100 négyzetméteres épületet áramtalanították, majd több vízsugárral körülhatárolták, és egy órán belül megfékezték a tüzet. Hozzátette, az oltás során két motorkerékpár megsemmisült, három gázpalack felhasadt és több autógumi is lángra kapott. A tűzoltók az utómunkálatok során hőkamerával is átvizsgálták a területet, a tűzben senki nem sérült meg.
7: Jelszére nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, itt Sziget-Szentmiklóstól, fővárostól hivatásos egységek. Tűzoltóknak első feladatuk az volt, hogy megakadályozzák a tűz tovább terjedését, tehát ezt körül kellett határolni, hogy a tűz további épületeket, illetve további területeket ne veszélyeztessen, és ezt követően pedig több vízsugár segítségével eloltották a lángokat, majd átvizsgálták a teljesen kiégett épületeket. Szerencsére személysérés nem történt, legalábbis ott az épületben nem tartózkodott senki.
6: Újra vízi programot rendeznek Sziget-Szentmiklóson. A nagy sikerű korábbi eseményt követően augusztus 29-én ismét a folyó és a vízi élet kerül középpontba. A résztvevők hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak a programhoz. Az esemény helyszínén a Sziget-Szentmiklósi hajókikötőben az italszerviz és a DJ is a kikötőbe költözik, így a szervezők szerint gördülékenyebb lesz a kiszolgálás és a nagyobb hajók is kiköthetnek a mólónál. Kis Roland az esemény főszervezője rádiónknak elmondta, a program szárazföldről is látogatható, a részvétel pedig ezúttal is ingyenes. Az esemény augusztus 29-én szombaton déltől este 8:30-ig tart.
8: Most azért olyan szempontból variálódik a dolog, hogy nagyon-nagyon macera volt ezt így kezelni. Mind a staffot, mind a DJ-ket, mind az ételeknek, italoknak az utánpótlását ki a vízre, úgyhogy picit a helyszínen változtattunk, és akkor nem ponton hajón leszünk kint a víz közepén, hanem kivittük a Sziget-Szentmiklósi hajókikötőbe a felszerelést, a setupot gyakorlatilag, és ott lesz az italszerviz, ott lesznek a DJ-ek, és akkor kvázi a kikötő előtt a vízfelületen lehet gyülekezni. Bárki csatlakozhat, száppal, kajakkal, hajóval.
6: Hajóbérlésre is van lehetőség a Sziget-Szentmiklósi hajókikötőből. A szolgáltatás évén azok is vízre szállhatnak, akik saját hajó nélkül szeretnék felfedezni a Kisdunát. Kis Roland, a Dunaparton található bisztró tulajdonosa hozzátette, jelenleg egy 4 és egy 5 személyes hajó bérelhető.
8: Most egyelőre két hajónk van, saját hajónk van a flottában, egy ilyen kis 4 személyes sporthajó, meg egy ilyen 5-6 személyes kis túrahajó, ilyen kis középkormányos. Szeretik, élvezik, viszik, tök jó. Igazából azért el lehet ezekkel is bohóckodni. 2-3-4 órákra szokták általában ki kivinni őket. Hogyha, mit tudom én, 2-3 fő jön, akkor még azért meg is siklanak a hajók, tehát azért lehet velük haladni szépen. És azért 2-2 kötőjel 4 óra alatt azért be lehet járni a környéket.
6: Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Németin. A program reggel 8 órakor kezdődik a gyülekezővel és a nevezéssel, majd 9 órakor traktoros felvonulás indul a település utcáin. A menet a Halászi, a Széchenyi, a Hunyadi, a Haraszti, a Toldi és az Árpád utcán, valamint a főúton halad végig. Gerágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a megnyitót követően akadály, tolató és gyorsulási versenyen mérik össze tudásokat a résztvevők. Télben a helyi főzőcsapatok ételeiből tartanak ebédet, majd légi bemutató is színesíti a programot. A díjkiosztás után a Turner Retro Band ad koncertet, a napot pedig Retro Disco zárja. A rendezvény műsorvezetője Abaházi Csaba lesz. A Traktorfesztivál augusztus 29-én szombaton várja az érdeklődőket a Alsó-Németin.
9: Rögtön ideje korán reggel, tehát érdemes korán kelni, ugyanis reggel 9-tól már a felvonulás veszi kezdetét, és 10 óra 30-tól pedig különböző ügyességi versenyek, gyorsulási akadály, illetve tolató versenynek lehetnek majd a nézők szem és fültanúi, de természetesen az elengedhetetlen vidéki hangulat és ételek, italok is rendelkezésre állnak.
5: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
6: Véradásra várják a donorokat Taksonyban. Véradást szerveznek Taksonyban augusztus 31-én hétfőn. A Magyar Vöröskereszt délután 2 és este 6 óra között várja az életmentő donorokat a Petőfi Sándor művelődési jázés könyvtárban. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a véradás napján legalább 2 liter folyadékot fogyasszanak, és vigyék magukkal a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, valamint tajkártyájukat. A véradással kapcsolatos további információk a taksony.hu oldalon és a taksonyi hírharangban olvashatók. A tanulásban és a sportban egyaránt sikeres tanulókat köszöntötték. 176 csepeli diák vehette át idén a Jó Tanuló, Jó Sportoló elismerést a 2025-26-os tanévben nyújtott kiemelkedő tanulmányi és sportteljesítményért. A fiatalokat a Laurenc László sportcsarnokban rendezett ünnepségen köszöntötték. A díjjal azokat a diákokat ismerték el, akik a tanulásban és a sportban egyaránt példát mutattak szorgalomból, kitartásból és akaraterőből. Eredményeik azt bizonyítják, hogy következetes munkával a tanulmányok és a sport területén is jelentős sikereket lehet elérni. Az ünnepségen Borbé Linárd Csepel polgármestere gratulált a díjazottaknak. Hangsúlyozta, a fiatalok eredményei mögött nem csak saját teljesítményük, hanem egy egész közösség munkája is áll. A sikerekhez a szülők, a pedagógusok és az edzők támogatása, biztatása és mindennapi munkája egyaránt hozzájárul. Idén ősszel emelt angol érettségi felkészítő kurzus indul Dunaharasztin. A Tinglish nyelviskola oktatói szeptembertől kis létszámú csoportokban heti 3 kurzuson foglalkoznak majd a vizsga előtt álló diákokkal. Az alkalmak hétfőnként 4:30-tól és 6 órától, illetve szerdánként szintén 6 órától lesznek. A tanfolyam megkezdése előtt az érdeklődők egy ingyenes szintfelmérő tesztet is kitölthetnek. Regisztrálni az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További információk a www.tinglish.hu weboldalon olvashatók. Az online ügyintézés előnyeire hívta fel a figyelmet Dunaharaszti városvezetése. A környezettudatosság jegyében érdemes papírmentesen lebonyolítani a levelezést a polgármesteri hivatallal. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, hogy a DÁP alkalmazáson és az Ügyfélkapu Plusz felületen keresztül egyszerűbben lehet nyomon követni az ügyeket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, az elektronikus dokumentumok jobban visszakereshetők és tárolhatók, mint a hagyományos papír alapú iratok.
10: Egyszerűbb és környezettudatosabb és papírmentesebb, hogyha az ügyfélkapunkon keresztül kapjuk meg a hivatalos okiratokat, nem csak okiratokat, hanem egyáltalán iratokat. Hivatali levelezés, ez lehet bármi, ami az önkormányzattal kapcsolatos, és nem beszélve arról, hogy utána is lehet keresni, ugye ezeket le lehet menteni a tartós tárba, ha szeretnénk, hogy ne vesszen el az adott dokumentum.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Közzétette a Magyar Kézilabda Szövetség a női NB1-B sorsolását. Sziget-Szent Miklós csapata a Kozár Michelinnyel kezd hazai pályán szeptember 4-én, és szintén hazai pályán az FTC U20 ellen zárja majd a bajnokságot május 22-én. A téli szünet előtti utolsó mérkőzés december 12-én lesz, és nem tudnak majd sokat pihenni a csapatok, mert január 16-án már ismét forduló van kiírva. Jakab László, az SNKSE Mateco vezető edzője elmondta, nagyon sok a 30 mérkőzés, és még a kupában is érdekeltek lesznek, ezért jó, hogy ilyen elnyújtott és hosszú a szezon. Hozzátette, nagyon kell drukkolniuk, hogy a sérülések elkerüljék őket, ugyanis nincs mély keretük, és ezt az egész éves menetelést nem könnyű végigbírni.
11: Időjárás.
6: Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar is kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén kiderül az ég, a nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
11: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Olyan. Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép délelőttet kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ez továbbra is az ébresztő műsorunk, a Süsfel nap. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
2: Baktai Indián Klub most pénteken Dunaharasztin, Alapvert kúriában újból, és nagyon különleges alkalom lesz ez a mostani. Na de nem mi fogjuk ezt elmondani, hanem Holló Panka szervezője ennek a klubnak. Jó reggelt! Itt vagyunk a vonalban.
4: Jó reggelt! Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is. Nos, hát az az igazság, hogy augusztus 28-án, tehát most pénteken egyrészt igen, a Baktai Indián Klubnak lesz az 5. alkalma, de az az igazság, hogy az utolsó nyári pénteken szeretnénk a gyerekeknek kedvezni, és ezen kívül még lesz egy csodás programunk este 6 órától, ami a Disney Piknik, és ezt a kettőt fűztük össze a gyerekek számára és a családok számára. Na de az elején kezdeném, a Baktai Indián Klubba most Baktai Ervin életére szeretnénk egy kicsit fókuszálni, és az ő életének nagyobb állomásaira, és ezért a következő alkalommal festő, vagyis hát a közösségi festést fogunk tartani a gyerekek számára. Szarubai Bence vezetésével fogjuk majd elkészíteni ezt a közös képet, egy hatalmas vásznat fognak majd kapni a gyerekek, és gyakorlatilag fröcskölünk, pacsmagolunk, majd ezekből kihozunk egy közös képet. Ez délután 2-től 5 óráig fog tartani, hát játszóruha ajánlott mindenféleképpen majd. Majd ugye ezt követően 6 órától kezdődik a Disney Piknik, ami egy nagyon különleges program. Szaszák Zsolt és Zámbó Brigitta színművészek fognak Disney dalokból koncertet tartani, emellett egy kvízt is tartani ezekből a Disney mesékből, és gyakorlatilag ezt a kettőt szerettük volna összefűzni, és azoknak a szülőknek, akiknek nem férne bele a felügyelet mind a kettő programra, azoknak felajánljuk, hogy felügyeletet biztosítunk a gyerekek számára.
2: Mármint ez azt jelenti, hogy akár lehet, hogy ott hagyjuk a gyerkőcöt biztonságban, intézni a dolgainkat, elmenni a nagyobbért, ha nem tudom, bevásárolni, vagy bármi.
4: És igen, akkor... igen.
2: Wow!
4: Pontosan. Annyit kérünk ebben az esetben, hogy uzsonnát érdemes majd csomagolni a gyerekeknek, mert abban az egy órában, ameddig a két program között van egy kis időnk, addig uzsonnázunk egyet, és a maradék időben pedig társas játékozunk.
2: De jó.
3: Szuper.
2: Hát egy külön-külön is tök jó program, de együtt pláne, főleg, hogy én egyébként tervezek menni a Disney piknikre, én azt ki nem hagynám, hát én sem, de hogy a kislányommal szívesen megyek. Na de nézzük meg, 5. alkalom ez már a Baktai Indián Klubban, és ahogy mondtad, közös festegetés lesz. Itt az Indián Klub, tehát ti biztosítjátok a hozzá való eszközöket, festékeket, ecseteket, bármit?
4: Így van. Tehát mire megérkeztek a gyerekek, mi már minden eszközzel elő fogunk készülni.
2: De jó, és akkor bármit rá festegethetnek, a kéznyomukat, a tappancsukat, a kis cica fülét, bármit. De
4: jó. Igen. És Bence segítségével fogunk ebből egy közös alkotást létrehozni. Őnek egyébként nagy tapasztalata van ebben már, egyrészt Dunaharasztiban ő vezeti a festőkört, másrésztről pedig Szentendrén is gyermekek számára művészetet oktat, mert nagyon széles a portfóliója. Minden esetre az ő segítségével fogunk igen egy közös képet készíteni. Emellett egyébként a következő alkalmakon is Baktai Ervinnek az életének a főbb állomásait fogjuk bejárni. Még nem szeretnék elárulni túl sok mindent, de szeptemberben India lesz a téma például, és nagyon izgalmas, érdekes programokkal készülünk a gyerekeknek.
3: És akkor folytatódni fog még, ha jól gondoljuk, ez októberben és novemberben is tovább.
4: Így van, igen, októberben egyébként a kápolyok lesz a téma is. Novemberben a, hát most már másodszor rendezett hálaadásunkkal visszatérünk az indiánokhoz.
2: De jó, tök jó. Aki nem tudná esetleg, ugye azt mondtad, hogy most is ugye tulajdonképpen éppen Baktai Ervinhez kötődő ez a program, kapcsolódó ez a program, a festés. Miért? Nyilván most nem kérem, hogy így történelmi előadást tarts, csak hogyha valaki esetleg nem tudná, mi köze van a festészethez Baktai Ervinnek.
4: Baktai Ervin életének az első állomása az a festői pályája, vagy legalábbis hát ő festőnek készült, először a képzőművészetén, majd aztán Münchenben Hollós és Simonnál tanult, és hát ezt az első világháború szakította meg, de miután igazság szerint visszatért a háborúból, már nem ezzel szeretett volna foglalkozni, és ezután kezdett el Indiával foglalkozni és az indiai kutatásaira fókuszálni, de mégis életének egy meghatározó időszaka volt ez, ugyanis rengeteg barátsága szövődött ebben a festőiskolában Münchenben, és ezek a barátságok aztán életre szólóak voltak, és a, hát az általa létrehozott dunai indiánok törzsének is fontos szereplői voltak sokan.
2: Tök jó. Jó ezeket tudni, főleg, hogy én ugye az ő nevét viselő középiskolában jártam Dunaharasztiban, és nyilván egyébként ezt azért úgy valamennyire tudtam, de jó ilyenkor egy kicsit így felidézni.
3: Mindig jó egy plusz találni, igen, hallani.
2: Igen. Na és akkor utána pedig ugye Disney koncert, ott lesz egy kvíz is, ugye azt mondtad, tehát hogy így akár a nagyobb gyerekeknek lehet majd egy ilyen kis extra játékos feladat.
4: Hát igazság szerint a színművészeket ezt inkább úgy szokták elmesélni, vagy legalábbis számomra így mesélték, hogy ez minden korosztály számára egy nagyon érdekes és szórakoztató kvíz, ugyanis hát lássuk be, hogy mi is tudunk kapcsolódni a Disney mesékhez, hiába nem vagyunk gyerekek.
2: Hogy ne? Én ez összeset kívülről tudom, az egyik jobb, mint a másik.
3: Mi gyerekkorunkat is körülölelte.
2: Majd fogjál vissza, Léci, ha ott leszel te is, hogy ne menjek fel a színpadra elénekelni a Mulánt, az Anasztáziát, vagy a Jégvarást.
4: Szerintem egyébként nincs az a baj, hogy ilyen nagy a tudásod a témában, de majd meglátjuk versenyre fel. Minden esetre, ami fontos, hogy a Kahoot alkalmazáson keresztül történik a játék, tehát egy darab okostelefon kell majd, és ilyenkor sokan csapatokba verődnek össze. Egyébként én is úgy tervezem, hogy az indián klubos gyerekekkel egy csapatban leszünk majd, és elég egy okostelefon, azon keresztül lehet majd a válaszokat leadni, és maga az alkalmazás egyébként rögzíti a helyes választ és az időt is. Aha. És a végén ez alapján tud összeállni a rangsor, ugyanis hát lesz majd győztes is, vagy lesznek majd győztesek is.
2: És annyira remény, hogy felmehetünk énekelni a színpadra, úgyhogy én nem, ezt csak mondom, hogy én ennek örülnék, bár a közönség valószínűleg nem. Kevésbé. Na, visszatérve még, bocsánat, kimaradt egy kérdés, és engem nagyon érdekel, hogy az a nagy festmény, ami elkészül, hogy annak már van ötlet, hogy mi lesz a sorsa?
4: Hát egy kiállításon, igen, szeretném, hogy mindenkit majd szerepeljen, de megmondom őszintén, hogy annyira sok csodás alkotás készül az indián klubokban, hogy ennek az egésznek tervezek egy kiállítást a hálóadás során.
2: Tök jó ötlet, de jó, tök jó. Kell-e előre bárhol regisztrálni, akár az indián klubra, akár a Disney koncertre, vagy akár a helyszínen is lehet még jegyet vásárolni?
4: A helyszínen is lehet még jegyet vásárolni. Az Indian Club kapcsán én kérem a szülőket, főleg, hogyha felügyeletet is kérnek, hogy írjanak nekem e-mailt a hollókukat.dunaharaszti.hu e-mail címre, csak hogy tudjak számolni vele nagyjából, hogy hányan leszünk. Emellett jegyet kell majd vásárolni mind a kettő programra, az Indian Club az 2500 forint, a Disney Picnic 5000 forint, mind a kettő lehet a helyszínen, hogyha pedig felügyeletet kérnek, annak nincsen plusz költsége.
2: Oké. Na, hát szuper kis program. Mondom, nekem az a tervem, hogy a Disney Picnic-en mindenképpen ott leszek, és akkor beszélünk majd még a következő alkalmakról, mert hogy tényleg nagyon beindult, azt azért lehet
3: most
2: mondani, ugye, hogy nagyon sokan mennek a Bakta Indian Klubba.
4: Igen. Hát most nyilván nyáron volt nekünk is egy kis nyári szünetünk, hiszen sokan utaztak, de bízom benne, hogy szeptemberben folytatjuk ugyanazzal a csapattal, mert nagyon sok egyébként a visszajáró gyermek, aminek nagyon örülök, mert ugye hát talán még az elején beszéltünk is erről, hogy pont ez az egyik célja ennek, hogy egy kis közösséget is építsünk. Ezáltal minden esetre minden új érdeklődőt, vagy eddig még bizonytalan érdeklődőt sok szeretettel várunk, és hát reméljük, hogy igen, hogy ezt ugyanilyen intenzitással tudjuk folytatni.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez továbbra is a Sűs Felnap, az ébresztő műsorunk. Szép napot kívánunk mindenkinek a mikrofonok mögött. Somogyi Betty
3: és Bredák Szandi, sziasztok!
2: És ismét egy nagyon jó kis hétvégi rendezvényről, eseményről beszélgetünk, mert hogy megint lesz ponton, méghozzá a Szigetszent Miklósi úszólápon a Sétány Tenisz és Bisztró szervezésében, és itt van velünk Kis Roland, a bisztrónak a tulajdonosa. Szia, Olé. Köszöntünk!
3: Szia.
2: És látható is minket, igen, ezt hozzátenném, mert hogy videós formában is élőben közvetítjük a beszélgetést a Laki Egy Rádió közösségi felületein.
3: Betty, még mielőtt kérdezed Rolandot, hogy mi is ez az esemény, meg minden, milyen neked ide visszatérni, mert azért azt áruljuk már el a hallgatóknak, ha esetleg ismerős Roland valahonnan, hogy azért ugye te itt kollégánk voltál egy ideig.
4: Fú, régebben jobban bírtam a reggeleket.
3: Reggel?
2: Ez a 9 óra is nehéz
4: volt. Régen nem voltok egész hajnalba ittoljátok, az egész elégevesztőtet.
2: Igen.
3: Igen, amikor így bejönnek a kollégák délután, vagy nem tudom, ilyen dél körül, és akkor így mondják, hogy jó reggelt, és így nézünk rá, hogy tudod, mikor voltad, főleg Betty, két óvodás gyerekkel, és
2: hát én itt vagyok, igen, már bőven 6:30 előtt.
3: Na, de Roland kicsit nosztalgiázik. Na, de nem ezért.
4: Felborult azért az éjszakázás, vendéglátás.
2: Ja, jó, hát mondjuk az meg megint egy másik vonal, igen. Na, volt már ugye egy ponton a nyáron, ami hát óriási siker lett, ugye itt Szigetszent Miklóson, tanösvénynél. Mivel készültök most hétvégén? Lesz-e valami változás az előzőhöz képest?
4: Hát olyan szempontból azért változás lesz, hogy picit azért átvariáltuk a setupot, hogy úgy mondjam, mert legutóbb azért kim voltunk a víz közepén. Ugye azt találtuk ki, igazából, ez egy ilyen tök adhok jelleggel, kim voltunk hispanokkal a vízen egy pár héttel ezelőtt, így 4-5 hajóval összekötöttük magunkat, és ja, zenét hallgattunk, el voltunk, beszélgettünk, és akkor kitaláltuk, hogy basszus, ez egy tök jó dolog így itt lenni a vízen, zenét hallgatni, csatlakoznak emberek, jönnek a szaposok, mindenki jól érzi magát, csináljunk egy ilyen eventet egy nagyobban. És akkor kivittünk egy nagy ponton jut a víz közepére, és igazából ez volt legutóbb. Most azért olyan szempontból variálódik a dolog, hogy nagyon-nagyon macera volt ezt így kezelni. Mind a staffot, mind a DJ-ket, mind az ételeknek, italoknak az utánpótlását ki a vízre, úgyhogy most picit a helyszínen változtattunk, és akkor nem ponton hajón leszünk kint a víz közepén, hanem kivittük a Szigetszent Miklósi hajókikötőbe a felszerelést, így a setupot gyakorlatilag, és ott lesz az italszerviz, ott lesznek a DJ-ek, és akkor kvázi a kikötő előtt a vízfelületen lehet gyülekezni. Bárki csatlakozhat, száppal, kajakkal, hajóval. De aztán aki egy matraccal jön, azt viszont meghívom egy italra.
2: Akkor az elég belész az a matrac.
3: Igen, ugye úgy található meg egyébként az esemény, hogy ponton part 2, 0829, Sétány, Tenisz és Bisztró, és ugye szombaton lesz, tehát dél és este 8:30 között, tehát hogy már délben déltől, kezdtek, ebédidőben?
4: Déltől elkezdjük, és onnantól kezdve folyamatos lötyögés. Múltkor azért a zenei irányzatot nem azt mondom, hogy túltoltuk, de hogy mondjam, most lehet, hogy egy picit visszafogottabb lesz. Nagyon jól indult, csak amivel indult legutóbb, lehet, hogy azzal kellett volna zárni.
3: Oh.
4: Hogy úgy mondjam, picit túllőttük magunkat, de nem tudtuk nagyjából, hogy mire lehet számítani, mi lesz a hangulat. Mi csak így belőttük valamit, így, ami az elképzelésünkben, vagy a fejünkben volt, hogy nagyjából ez így, hogy kéne, hogy kinézzen. És az előző esemény megmutatta, hogy oké, picit chill, picit visszább, inkább R&B, kicsi regi, pici ragaton, kicsit ilyen nyugodtabb.
2: Nem csapatjátok már délben annyira,
4: nem,
2: igen.
4: Nem, és akkor így este felé át fog menni azért kicsit ilyen afrohouse-osabb vonalba.
3: De nekem, amikor ilyen sztorit hallok, nekem mindig a Project X című film jut eszembe, nem tudom, ezt láttátok.
2: Igen.
4: Egyébként bennünk is volt egy ilyen az előző esemény.
3: Nem tudtátok, hogy mennyien jönnek?
4: Nem tudtuk, és ugye nagyjából a hajósoknak nagyon nincs tehát, hogy mondjam, a ráckevei lámpás vagy lampionos felvonuláson kívül nagyon nincs nekik programuk és lehetőségük így összegyűlni. Ezért se tudtuk, hogy nagyjából mire kell számítani. Nagyon jó kampányt csináltunk nekem, meg promót. Egyébként így is egy csomóan lemaradtak róla, szóval nem tudom, hogy például most mire lehet számítani, mert kimentek az utómunkák, vagy a képek, meg a videók, és mindenkiért, hogy basszus, erről lemaradtam, ez mikor lesz a következő?
2: Igen, sok
4: lehet, hogy most még
2: olvastunk.
4: Többen lesznek, de legutóbb tényleg nem lehetett tudni, olyan sztorikat hallottunk, hogy voltak brigádok, azt írtak, hogy Nagymarosról jönnek jetskikkel.
3: Hagyta mindenit.
4: Valaki tiszatóról húzta át a hajót. Tehát, hogy így ilyen...
3: Szürreális.
2: Bejutott a híretek azért itt ország szerte több felé.
4: Úristen, és elkezdtünk parázni, hogy lehet, hogy ilyen kezelhetetlenül sokan leszünk. De hál' Istennek nem, és tök flottul lement, és megtelt a meder, és olyan jó volt ránézni az egészre. Mindenki jött ki a kikötőbe, kint, és nézelődtek. hogy mi ez itt, és egyébként ezért is jó lesz most, hogy kint leszünk a kikötőben, egy csomóan csatlakoztak volna, csak egy pici időre is akár, uh-huh. a szárazföldről, meg így picit így belecsöppentek volna ebbe a hangulatba, hogy milyen ennek a közepén lenni, hogy ez milyen, és azért ebből a szempontból talán jobb döntés.
3: Igen, az egy kicsit kötöttebb volt. Na és pont erre akartam kitérni, hogy akkor jól értem tulajdonképpen, hogy ez most szárazföldi, de ott a vízparton, mert hogy úgy fogalmaztok itt az eseményben, hogy tulajdonképpen egy lebegő mini fesztivál.
4: Igen, igen. Aha, hát mert végül is mindenki, aki csatlakozik, ez elsősorban a vízen nem tudom, csatlakozó emberekről szól. Tehát, hogy most az, hogy a szervíz az hol van, és hol lehet italt kérni. Eddig ugye a pontonhajóhoz kötöttek ki a hajóval, hogy kérjenek pár koktélt, most a kikötőhöz fognak kikötni.
2: Igen.
4: Tehát kvázi csak a szervíznek a pontja változik, de mondom, ez nekünk is jobb, mert tényleg rohangáltunk mindennel, kettő karton sörrel, meg a jéggel, meg tehát a legutóbbi esemény nekünk olyan szempontból, legalábbis részemre, annyira olyan szinten tönkre lett egy téve, hogy folyamatosan kiberohangáltam, kibe hajók, emberek, fotós, videós, a másik DJ, neki a spanya, tehát így folyamatosan. Folyamatosan ingáztunk, és azért az tönkre vágott minket.
3: Jó, hát de azért elsőre mindig az egy ilyen
2: tanuló tézis valahol, igen, hogy akkor hogy legyen mondjuk legközelebb.
3: És még így is egyébként tök jól sikerült. Legyen. Na de abszolút. Hogy kell ezt elképzelni? Itt mondtál több stílus, zenei stílus, tehát lesz DJ, lesz étel, ital, ráadásul egyébként nincs belépő, azt is írod.
4: Igen. Az első rendezvényt meg akartuk tolni, azért is kollaboltunk egyébként több arccal, a kazalos srácok jöttek, DJ-zni, ők egy pesti ilyen társulat, csinálnak este mindenféle bulikat, meg kis beszélgetős műsorokat szintén. Úgyhogy most egy picit ezt is átvariáltuk, most csak így spanok, meg barátok zenélnek. Tehát ugye ezt nem gondoljuk ezt annyira túl, mint legutóbb, mert legutóbb nagyon meg akartuk mutatni, meg mindenki jöjjön, meg a drónos, meg a videós, meg a fotós, tehát nagyon legyen ez prezentálva és megmutatva, hogy mit tud ez lenni. Most azért nem toljuk ezt ennyire túl, és
2: kicsit lájtosabb
4: lesz. Picit lájtosabb, barátiasabb, családiasabb, tehát hogy
2: ja. De lehet bármikor csatlakozni, mert oké, délben kezdődik, de egyébként a délután folyamán akármikor lehet becsatlakozni hozzátok.
4: Tehát valaki jön a kikötőről, kisétál a múlóra, az csobb be, és csatlakozni kell, tehát hogy így mindenki jöjjön.
3: Na jó, hát beszéljünk már egy picit arról, mert ez így tényleg nagyon jól hangzik nekünk, akik mondjuk oda megyünk szórakozni, de nem tudom, hogy mit szólnak mondjuk ehhez. Erről beszélni kell, ugye azért akik a víz közelben szeretnek lenni, ők többnyire azért szeretnek, mert csend van, és akkor ott a természet lágy öle, meg ugye azért ott vannak lakók is, hogy ezt hogy logisztikázod így ki, hogy jusson is, maradjon is, hogy mind a két félnek, aki szórakozni szeretne, meg aki mondjuk kikapcsolni megy oda csendben, mind a ketten jól érezik magukat.
4: Szerintem azért jut is és marad is. Tehát, hogy azért nincs ez minden nap, nincs ez minden héten, szerintem azért ezt meg lehet érteni. Én elhiszem, hogy nagyon sok embernek, nagyon sok ember szemét szúrja az, hogy itt kultúra van és élet van, és nem ez van hozzászokva. Azért itt volt egy 20 vagy 25 év, de lehet, hogy több vagy régebb óta bomlasztják, vagy írtják szisztematikusan a kultúrát a környéken.
3: Így
4: érzem. De én így érzem, igen, és én ezt is személyes küldetésemnek érzem, igen, az, hogy ez ne legyen tovább egy alvóváros. És volt eleget alvóváros, és volt eleget az, hogy itt nincs semmi, meg ne csináljunk semmit, abból baj úgy sincsen, tehát ez a mentalitás konkrétan. Én nem szeretném ezt. Tehát én szeretném, ha kultúra lenne, szeretném, ha élet lenne, szeretném, ha zenés programok lennének, szeretném, ha vízi élet lenne, mert egyébként meg minden adott hozzá. Tehát konkrétan
2: ha már itt vagyunk a Dunaparton,
4: konkrétan igen. Körülöttünk mindenki szárad. Az egyetlen 70 km-es szakaszomban van víz, az jelenleg a Kis-Duna, azt innen is lapátolják át a Nagy-Dunába. És semmilyen szinten nincs kihasználva az, hogy egyébként ez önmagában lehetne egy destináció.
3: Abszolút, igen. Egyébként most az jutott eszem, annyira összecseng, ugye, hogy a halászkertes dokumentumfilmet ti is levetítettétek, te magad szerepelsz ugye a filmben, amit nem olyan régen készítettek el, és mutattak be a Nádasdy Filmszínházban, de nálatok is, hogy ugye a halászkert egykor egy, ha nem teljesen ugyanilyen, de egy valamilyen szinten hasonló céllal
2: volt. Mégis egy szórakozási lehetőség volt.
3: Igen, illetve én láttam a dokumentumfilmet, és hát nekem azért úgy átjött az a hát nem is annyira burkolt üzenet, hogy nagyon szükség van egy ilyenre szigetre.
2: Igen, ezt beszéltük is korábban.
4: Ezt továbbra is tartom. Most nem tudom, hányan lakunk itt?
2: 42 000 körül már, igen.
4: Konkrétan egy ekkora városban olyan típusú hely, mint amit én csinálok, vagy mint amin a bisztró, kéne még 2-3 alsó hangon.
2: Mert hogy azért ez egy elég nagy város.
4: Mert hogy ez egy nagy város egyébként, és szükség lenne még ilyen helyekre. És ezt senki ne konkurenciaként fogja fel, hanem egy közösségként, akik karöltve csinálnak közösen jó dolgokat, eseményeket, programsorozatokat, és kultúrát. Erről kéne, hogy szóljon.
3: Uh-huh. Igen, nem tudom, még hány szorugok beléd itt az asztal alatt, bocsánat,
2: itt ismerkedünk.
3: Igen, itt ismerkedünk, közben túl közel nem vagyunk itt egymáshoz. Figyelj csak, visszatérve egy kicsit az eseményre és a vízi részére, hajóbérlési lehetőség is van?
4: Igen, ezt tavaly óta készítjük, és akkor idén elindultunk vele tavasszal. Most egyelőre két hajónk van, saját hajónk van a flottában, egy ilyen kis 4 személyes sporthajó, meg egy ilyen 5-6 személyes kis túrahajóink, és középkormányos. Szeretik, élvezik, viszik, tök jó. Igazából azért el lehet ezekkel is bohóckodni. 2-3-4 órákra szokták általában kivinni őket. Hogyha, mit tudom én, 2-3 fő jön, akkor még azért meg is siklanak a hajók, tehát azért lehet velük haladni szépen. És azért 2-2 kötőjel 4 óra alatt azért be lehet járni a környéket. Lehet, hogy nem megy ez ember Ráckevére, de Szigetcsépi strandra meg
2: egyébként vártam. Igen, itt a környéken azért lehet.
4: És gyönyörű, és szép, és jó a víz.
2: És bármikor lehet a hajót bérelni? Tehát így egyébként az nincs így megkötve hétköznapokban, hétvégén.
4: Hát azért szeretjük, ha előre tudunk róla.
2: Nyilván az, igen, tehát azért
4: az
2: szóljanak.
4: A logisztikai szempontból rosszabb, hogyha megjelennek, hogy akkor mi most szeretnénk.
2: Nyilván igen. De hogy van lehetőség hétköznap, meg hétvégén is.
4: Igen.
3: Remélem nem haragszol, hogy így behozom így adásban, élő adásban, amit itt mikrofonon kívül mondtál, de annyira tetszett, amit mondtál, hogy olyan érdekes ez, hogy itt nőttél fel, mindig is itt volt a tanösvény, a vízpart, de hogy valahogy most érkeztél el oda az életed szakaszában, hogy ezt úgy értékelt, hogy még valami jót is kihoz belőle.
4: Emlékszem egyébként azt, hogy mindig voltak élményeim a vízzel, meg a hajózással kapcsolatban, és ez mindig ilyen borzasztó élmények voltak. Elindultunk valahova egy ilyen lélekvesztővel, egy ilyen faradékkal, és így beköpte a gyertyát, nem indult el, ott ültünk hatan a csónakba, 5 perc múlva visszafordultunk, és így teltek el egyébként 10x évek, hogy jó, hát ez ilyen. És ez amúgy megváltozott, és kimentem, és mellett más, és belepillantottam, és egyébként mondjuk tavaly, nem is tudom, talán májusig úgy voltam vele, hogy egyébként nincs nagyon semmi, ami úgy ide költ, ha nem lenne a bisztró, és nem lenne, nem lennék ekkora lokálpatrióta, akkor egyébként tök szívesen lehúznék az őrségbe, és nyitnék ott valami kis cuki éttermet. Tehát, hogy így. És amikor kikerültem a vízre, akkor így, úristen, ez ilyen?
2: Igen, is lehet.
4: Ez eddig is itt volt, 26 éve élek, ez eddig is ilyen volt, és eddig is olyan élet, akkora egy külön univerzum, ami ott a vízen van, a hajósok, meg a mindennel pár. Tehát, hogy fú, zseniális. Le se tudom írni egyébként, hogy mennyire gyönyörű és csodálatos.
3: Meg egyébként folyamatosan ugye fel is újítják, tehát történnek ilyen jellegű beruházások is. Engem nagyon érdekel még így a végére, arról még nem beszéltünk, hogy mit lehet majd ott enni.
4: Hát igazából az étel az a bisztró. Tehát oda be kell jönni, de ezt legutóbb is így csinálták. Van egy ilyen kis táblánk innen a vízen, egyébként a filmben pont beszéltem róla. Ezek a tavalyi felvételek, és olyan vicces volt, mert tavaly beszéltem róla, és most jutottunk el oda, hogy kikerüljön az a tábla a vízre, de picit sűrűbe voltunk. Úgyhogy az most a kín van, és akkor onnan jönnek, ott be lehet egyébként szkennelni telefonnal a QR-kódot a vízről.
3: Jó, de mondj már legalább kétféle
4: ételt.
2: Hát a hamburger biztos.
4: A smashburger, lángos, ezek így bestsellerek, tehát ezek azért szeretik. És tök jó, hogy szeretik, ezt mondjuk rámondtam, mert azt, hogy ennyire szeretik az emberek ezt a két ételt, az lehetőséget terem nekünk arra, hogy kreatívkodjunk és kísérletezzünk, és bontogassuk a gasztronómiai szárnyúinkat, szóval. Lehet más dolgokat is enni, van egy változó étlapunk, ami azért sokszor változik, meg variálunk rajta, meg tesztelgetünk dolgokat, úgyhogy nem lövök le semmit, nagyon jó kis ételeink vannak, gyertek és kóstoljátok meg őket.
3: Legyen, így mondanám, hogy legyen ez a zárszó, de még csak annyi a végére, hogy most ezt felfoghatjuk egy ilyen szezonzáró bulinak is, mert hogy azért most már itt van nyárszáró az ő.
4: Hivatalosan lehet ez a szezonzáró, igen, még nyárzáró. De hát azért még vagyunk, tehát hogy még csinálgatjuk.
2: Hát október. Meg ti nyitva vagytok, persze, télen is végig, igen, ezt
4: ugye januárban lesz egy pici leállás, de egyébként vagyunk, leszünk végig minden nap továbbra is, úgyhogy mi azért október végéig számoljuk a szezont. Nálunk addig van a szezon, amíg az italpult be nem zár ki. azt amikor bemegyünk utána én a téli szezon.
3: Ennek forradkor is van, meg
2: puncs. Kutkozósabb időszak, igen.
4: És nagyon szeretnék korcsi a pályát egyébként, csak hogy
2: az előtt. Egyébként szerintem az is nagyon menne. Azért az biztos korcsi, szeretnek az emberek.
4: Ezt mondom már évek óta mindenkinek, hogy nagyot menne, mert körülöttünk mindenhol van.
3: Hát a kék tóra szoktak azért csak megvédem, annyi oda szoktak kirakni valami korcsi a pályát.
4: 10 éve nem volt, igen. Nincs pénz a városban, igen.
3: Na jó, meglátjuk. Akkor végre megtanulok, lesz miért megtanulnom korcsolyázni.
2: Ja tényleg, mert te nem tudsz. Én sem nagyon jól, de kicsit. Azért igen. Köszönjük
4: szépen. Hogy bízunk benne, hogy befagy megint a Duna, és akkor lehet.
3: Aj, arra nem merek rámenni, de bízunk
2: hát,
3: benne.
2: Igen, egyébként a Duna az nekem is ilyen, hát azért nem annyira merek. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Kis Rolandnak, a Sétány Tenisz és Bisztró tulajdonosának, tehát Ponton Part 2 lesz most augusztus 29-én szombaton ingyenesen, úgyhogy menjetek, bulizzatok.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy rádióban.
2: Újra vízi programot rendeznek Sziget-Szentmiklóson. Teljes terjedelmében égett egy autómosó csütörtökre viradóra Sziget-Szentmiklóson. Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Némedin. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Teljes terjedelmében égett egy autómosó csütörtökre viradóra Sziget-Szentmiklóson. A Szilvás utcában nem sokkal éjfél után csaptak fel a lángok. A helyszínre a Sziget-Szentmiklós és a fővárosi hivatásos tűzoltók, valamint a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egységei vonultak ki. Csámpai Attila, a Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, a csaknem 100 négyzetméteres épületet áramtalanították, majd több vízsugárral körülhatárolták, és egy órán belül megfékezték a tüzet. Hozzátette, az oltás során két motorkerékpár megsemmisült, három gázpalack felhasadt és több autógumi is lángra kapott. A tűzoltók az utómunkálatok során hőkamerával is átvizsgálták a területet, a tűzben senki nem sérült meg.
3: Jelszére nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, itt Sziget-Szentmiklóstól, fővárostól hivatásos egységek. Tűzoltóknak első feladatuk az volt, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését, tehát ezt körül kellett határolni, hogy a tűz további épületeket, illetve további területeket ne veszélyeztessen, és ezt követően pedig több vízsugár segítségével eloltották a lángokat, majd átvizsgálták a teljesen kiégett épületeket. Szerencsére személysérés nem történt, legalábbis ott az épületben nem tartózkodott senki.
2: Újra vízi programot rendeznek Sziget-Szentmiklóson. A nagy sikerű korábbi eseményt követően augusztus 29-én ismét a folyó és a vízi élet kerül középpontba. A résztvevők hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak a programhoz. Az esemény helyszínén a Sziget-Szentmiklósi hajókikötőben az italszerviz és a DJ is a kikötőbe költözik, így a szervezők szerint gördülékenyebb lesz a kiszolgálás és a nagyobb hajók is kiköthetnek a mólónál. Kis Roland, az esemény főszervezője rádiónknak elmondta, a program szárazföldről is látogatható, a részvétel pedig ezúttal is ingyenes. Az esemény augusztus 29-én szombaton déltől este 8:30-ig tart.
4: Most azért olyan szempontból variálódik a dolog, hogy nagyon-nagyon macera volt ezt így kezelni. Mind a staffot, mind a DJ-ket, mind az ételeknek, italoknak az utánpótlását ki a vízre, úgyhogy picit a helyszínen változtattunk, és akkor nem ponton hajón leszünk kint a víz közepén, hanem kivittük a Sziget-Szentmiklósi hajókikötőbe a felszerelést, a setupot gyakorlatilag, és ott lesz az italszerviz, ott lesznek a DJ-ek, és akkor kvázi a kikötő előtt a vízfelületen lehet gyülekezni. Bárki csatlakozhat, száppal, kajakkal, hajóval.
2: Hajóbérlésre is van lehetőség a Sziget-Szentmiklósi hajókikötőből. A szolgáltatást évén azok is vízre szállhatnak, akik saját hajó nélkül szeretnék felfedezni a Kisdunát. Kis Roland, a Dunaparton található bisztró tulajdonosa hozzátette, jelenleg egy 4 és egy 5 személyes hajó bérelhető.
4: Most egyelőre két hajónk van, saját hajónk van a flottában, egy ilyen kis 4 személyes sporthajó, meg egy ilyen 5-6 személyes kis túrahajó, egy kis középkormányos. Szeretik, élvezik, viszik, tök jó. Igazából azért el lehet ezekkel is bohóckodni. 2-3-4 órákra szokták általában kivinni őket. Hogyha, mit tudom én, 2-3 fő jön, akkor még azért meg is siklanak a hajók, tehát azért lehet velük haladni szépen. És azért 2-2 kötőjel 4 órát, azért be lehet járni a környéket.
2: Traktorfesztivált rendeznek Alsó-Némedin. A program reggel 8 órakor kezdődik a gyülekezővel és a nevezéssel, majd 9 órakor traktoros felvonulás indul a település utcáin. A menet a Halászi, a Széchenyi, a Hunyadi, a Haraszti, a Toldi és az Árpád utcán, valamint a főúton halad végig. Ger Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a megnyitót követően akadálytolató és gyorsulási versenyen mérik össze tudásokat a résztvevők. Délben a helyi főzőcsapatok ételeiből tartanak ebédet, majd légi bemutató is színesíti a programot. A díjkiosztás után a Turner Retro Band ad koncertet, a napot pedig retro diszkó zárja. A rendezvény műsorvezetője Abaházi Csaba lesz. A Traktorfesztivál augusztus 29-én szombaton várja az érdeklődőket a Alsó-Némedin.
5: Rögtön ideje korán reggel, tehát érdemes korán kelni, ugyanis reggel 9-tól már a felvonulás veszi kezdetét, és 10 óra 30-tól pedig különböző ügyességi versenyek, gyorsulási akadály, illetve tolató versenynek lehetnek majd a nézők szem és fültanúi, de természetesen az elengedhetetlen vidéki hangulat és ételek, italok is rendelkezésre állnak.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Véradást várják a donorokat Taksonyban. Véradást szerveznek Taksonyban augusztus 31-én hétfőn. A Magyar Vöröskereszt délután 2 és este 6 6 óra között várja az életmentő donorokat a Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtárban. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a véradás napján legalább 2 liter folyadékot fogyasszanak, és vigyék magukkal a személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, valamint tajkártyájukat. A véradással kapcsolatos további információk a taksony.hu oldalon és a taksonyi hírharangban olvashatók. A tanulásban és a sportban egyaránt sikeres tanulókat köszöntötték. 176 csepeli diák vehette át idén a Jó Tanuló, Jó Sportoló elismerést a 2025-26-os tanévben nyújtott kiemelkedő tanulmányi és sportteljesítményért. A fiatalokat a Laurenc László sportcsarnokban rendezett ünnepségen köszöntötték. A díjjal azokat a diákokat ismerték el, akik a tanulásban és a sportban egyaránt példát mutattak szorgalomból, kitartásból és akaraterőből. Eredményeik azt bizonyítják, hogy következetes munkával a tanulmányok és a sport területén is jelentős sikereket lehet elérni. Az ünnepségen Borbély Linárd Csepel polgármestere gratulált a díjazottaknak. Hangsúlyozta, a fiatalok eredményei mögött nem csak saját teljesítményük, hanem egy egész közösség munkája is áll. A sikerekhez a szülők, a pedagógusok és az edzők támogatása, biztatása és mindennapi munkája egyaránt hozzájárul. Idén ősszel emelt angol érettségi felkészítő kurzus indul Dunaharasztin. A Tinglish nyelviskola oktatói szeptembertől kislétszámú csoportokban heti 3 kurzuson foglalkoznak majd a vizsga előtt álló diákokkal. Az alkalmak hétfőnként 4:30-tól és 6 órától, illetve szerdánként szintén 6 órától lesznek. A tanfolyam megkezdése előtt az érdeklődők egy ingyenes szintfelmérő tesztet is kitölthetnek. Regisztrálni az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További információk a www.tinglish.hu weboldalon olvashatók. Az online ügyintézés előnyeire hívta fel a figyelmet Dunaharaszti városvezetése. A környezettudatosság jegyében érdemes papírmentesen lebonyolítani a levelezést a polgármesteri hivatallal. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, hogy a DÁP alkalmazáson és az Ügyfélkapu Plusz felületen keresztül egyszerűbben lehet nyomon követni az ügyeket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, az elektronikus dokumentumok jobban visszakereshetők és tárolhatók, mint a hagyományos papír alapú iratok.
6: Egyszerűbb és környezettudatosabb és papírmentesebb, hogyha az ügyfélkapunkon keresztül kapjuk meg a hivatalos okiratokat, nem csak okiratokat, hanem egyáltalán iratokat, hivatali levelezés, ez lehet bármi, ami az önkormányzattal kapcsolatos, és nem beszélve arról, hogy utána is lehet keresni, ugye ezeket le lehet menteni a tartós tárba, ha szeretnénk, hogy ne vesszen el az adott dokumentum.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Közzétette a Magyar Kézilabda Szövetség a női NB1-B sorsolását. Sziget-Szent Miklós csapata a Kozár Michelinnyel kezd hazai pályán szeptember 4-én, és szintén hazai pályán az FTC U20 ellen zárja majd a bajnokságot május 22-én. A téli szünet előtti utolsó mérkőzés december 12-én lesz, és nem tudnak majd sokat pihenni a csapatok, mert január 16-án már ismét forduló van kiírva. Jakab László, az SNKSL Mateco vezető edzője elmondta, nagyon sok a 30 mérkőzés, és még a kupában is érdekeltek lesznek, ezért jó, hogy ilyen elnyújtott és hosszú a szezon. Hozzátette, nagyon kell drukkolniuk, hogy a sérülések elkerüljék őket, ugyanis nincs mély keretük, és ezt az egész éves menetelést nem könnyű végigbírni.
1: Időjárás.
2: Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporzivatar is kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. Estére az ország nagy részén kiderül az ég, a nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Nagyhegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Sziget-Szent Miklóson is.
2: Ja,

0: jobban tetszik, ey. Követőimnek jobban tetszik, yeah. Követőimnek, követőimnek,
1: követőimnek. Dobj egy rádió. FM 107.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattatok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Laki egy rádió. Helyben vagyunk. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. Mesesétány nyílt a Dunaharaszti Kegyeleti Parkban, ahol a padokon ülve meséket hallhatnak kicsik és nagyok egyaránt. 5 régi, jól ismert mese és 5 vadonatúj még sosem hallott Dunaharasztiról szóló mese várja a családokat a park megújult padjain. Az okostelefon kamerájával vagy QR kódolvasó applikációval csatlakozhattok a Mesesétány honlapjára, ahol meghallgathatjátok a meséket és megismerhetitek az írókat, illusztrátorokat, valamint a mesélőket is. A fotózás és a művészetek kedvelőit várja a Szigetbecsei André Kertész Fotómúzeum és Emlékház. A művész egyike azoknak a magyaroknak, akik a nagyvilágban sokkal híresebbek, mint itthon. André Kertész a 20. századi fotóművészet egyik legnagyobb alakja számára Szigetbecse jelentette a fiatalon otthagyott Magyarországot, mert gyermekkora boldog nyarait itt töltötte nagybátyjánál. A fotóművész 120 szignált képét küldte el a múzeumnak, és ide került halála után New York-i lakásából néhány bútor és személyes tárgy is. Az emlékház szívesen fogad csoportokat és osztályokat. Bővebb információkért és a nyitvatartási időkért keressétek a szigetbecse.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu.